kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

még meg is. Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balaton kör teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

0: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: Yo! Yeah!
2: Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

Gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek, bizonyos körcsökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhat.

0: hatóanyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek,

hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

0: 10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

légbújkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdő részlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit. Csókokba!

0: Most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre, és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jólnek figyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező Tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Afrikában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4 erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik.

0: szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt. A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhely foltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitva. Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében

is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

0: kezem.
1: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszt helyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kesztei Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvíz háztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
0: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csak nem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízi rendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak, és sekélynek látszik.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczi Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczi Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilókalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára

0: az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda három alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

A szárazság a burgonyának sem kedvezett kezd helyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek kezd hely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A keszthelyi televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonya termesztés ilyen szempontból jó példa arra,

hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talaj vízmegtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.

0: alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálna. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
1: Megmozgatjuk az állóvizet!
2: Balaton Rádiós vagy. Balaton Rádió.

új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a lendárt. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösmény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finom hangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben Paks és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Balaton Rádió.

0: még rosszabb!
1: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton felvidéki nemzeti parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton felvidéki nemzeti park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A nemzeti park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzeg páfrányt és több orchidea félét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A nemzeti park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még több felé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányít egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően

0: emiatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben Paks és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MT-ben. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
2: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo TV stábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás,

0: és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonrád.

megmutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

Balaton. Balaton Rádió. A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még több felé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal, írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöbét építéséről döntött a mederben Paks és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-ben. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a 4 napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmix, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a nyáron a túl elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a kincsesbányarákhegyi, a várpalotainotai és a murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elég.

bonyolult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tót ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tó térségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhető

legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltéket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani. Balaton Rádió.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen

0: fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finom hangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden.

0: aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MT-ben. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
2: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső Zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont.

0: lehet kezd helyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Kezd helyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást, és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
2: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kövekkel zárták el a vasúti váltót, a rendőrség fiatalokat keres. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Megfizethető közmédiát szeretne a Független Közmédia Testület elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több fiatalt keres a debreceni rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya, akik a nyomozás szerint augusztus 26-án a késő esti órákban a Tócóvölgyi vasútállomásnál a vonal váltójába helyeztek el köveket, aminek következtében nem lehetett elvégezni a váltást, számolt be az esetről a polisz.hu. A közzétett biztonsági kamerás felvétel szerint 5 fiatal fiút keresnek a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet elkövetésének gyanúja miatt. A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a fiatalokat, vagy bármilyen információval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, személyesen vagy telefonon tegyen bejelentést. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét is, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termék azonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmaz. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.
1: Időjárás.
2: Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A pogányvölgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a pogányvölgyi víz torkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A pogányvölgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.

716 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: ne váltak a szigorítások Balaton lellén. Megnyugtatóbb nyaradzák Balaton lelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyobb tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Come on. Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kövekkel zárták el a vasúti váltót, a rendőrség fiatalokat keres. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Megfizethető közmédiát szeretne a Független Közmédia Testület elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több fiatalt keres a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya, akik a nyomozás szerint augusztus 26-án a késő esti órákban a Tócóvölgyi vasútállomásnál a vonal váltójába helyeztek el köveket, aminek következtében nem lehetett elvégezni a váltást, számolt be az esetről a polisz.hu. A közzétett biztonsági kamerás felvétel szerint 5 fiatal fiút keresnek a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet elkövetésének gyanúja miatt. A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a fiatalokat, vagy bármilyen információval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, személyesen vagy telefonon tegyen bejelentést. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét is, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta műen több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzem

0: De az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termék azonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díj fizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.
1: Időjárás.
0: Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben 4 alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A 4 evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő 4 evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez.

egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Élni tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: 800 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhelyhálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

0: rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak, és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kövekkel zárták el a vasúti váltót, a rendőrség fiatalokat keres. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Megfizethető közmédiát szeretne a Független Közmédia Testület elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több fiatalt keres a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya, akik a nyomozás szerint augusztus 26-án a késő esti órákban a Tócóvölgyi vasútállomásnál a vonal váltójába helyeztek el köveket, aminek következtében nem lehetett elvégezni a váltást, számolt be az esetről a polisz.hu. A közzétett biztonsági kamerás felvétel szerint 5 fiatal fiút keresnek a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet elkövetésének gyanúja miatt. A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a fiatalokat, vagy bármi bármilyen információval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, személyesen vagy telefonon tegyen bejelentést. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét is, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termék azonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.
1: Időjárás.
2: Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és a műsorvezető társam Erdős Róbert is itt ül mellettem.
1: Sziasztok, én is köztök mindenkit.
0: Robi, te hogy vagy az idegenekkel való ismerkedéssel?
1: Igazából ritkán van ilyen, kell hozzá azért némi bátorság, meg egyébként nagyon sok mindent hoz az élet magától, tehát így érdemes, nekem is volt már egy tapasztalatom, de pozitív szerintem, csak nem érdemes ráfeszülni.
0: Na most a következőkben fogunk majd pár technikát, tippet, trükköt megosztani, amivel ez még jobban lehetséges lesz. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint az embert ellentmondásos vágyak feszítik, amennyire ki vagyunk éhezve arra, hogy meglássanak minket, ugyanannyira szeretnénk észrevétlenek is maradni. Érzelmi alapokon működünk, alapvető igényünk a közösséghez tartozás, ugyanakkor falakat építünk és határokat húzunk magunk köré. Néhány pillanatig tartó kapcsolódás egy ismeretlennel nagyszerű lehetőség arra, hogy kielégítsük igényeinket egymással szemben. Az ilyen pillanatnyi kapcsolatok megadják nekünk az összetartozás érzését, örömet okoznak, de mi határozzuk meg, milyen mélységig engedjük bele magunkat. A beszélgetés egy-egy ismeretlennel megszakítja mindennapjaink ritmusát, új érzelmi impulzusokkal gazdagít minket, melyek hatására tanulunk, fejlődünk és változunk. Ezzel együtt pedig a világot is megváltoztathatjuk. Fontos azonban, hogy ne erőltessünk semmit. Az ilyen rövid kapcsolódások lényege éppen az, hogy természetesek és mindkét fél számára komfortosak, és megadják a szükséges teret. Ilyen például a kíváncsiság. Alapvetően ez a tulajdonság az ismeretlenekhez kapcsolódás legfontosabb mozgatórugója. Nem keverendő össze azzal, ha pletykára éhesen közelítünk valakihez. Éppen ellenkezőleg. A kíváncsiság őszinte nyitottságot és érdeklődést jelent, amikor azért kapcsolódunk, mert szeretnénk esélyt adni, hogy akár egy egyedi és megismételhetetlen pillanat révén tapasztaljunk meg valamit olyasmit, amit sehogy máshogy nem lehet. A valódi kíváncsiságot megérzik az emberek, és szívesen meg is nyílnak egy pillanatra ezekben a helyzetekben. Éljünk ezzel a lehetőséggel, nem fogjuk megbánni. Másik az a köszönés. Az üdvözlés a kapcsolatteremtés remek módja. Köszönjünk szomszédainknak a lépcsőházban, a liftbe lépő kollégáinknak, vagy a parkban szintén kutyát sétáltató gazdának. Már egy egyszerű, kedves jó reggelt is megszépítheti egy idegen napját, mert azt üzenjük neki, örülök, hogy látlak. A harmadik javaslat a szemkontaktus. Az ismeretlenekhez közeledés első és legegyszerűbb eszköze a szemkontaktus megteremtése. Ezt alkalmazhatjuk bármilyen helyzetben, a metrón, utazás közben, az utcán sétálva vagy a buszmegállóban várakozva. Amikor elkapjuk valakinek a pillantását, bátran mosolyogjunk rá, jelezve, hogy nyitottak vagyunk a kapcsolódásra. Előfordulhat, hogy a kiszemelt idegen csak visszamosolyog ránk, de az is lehet, hogy ránk köszön és beszédbe elegyedik velünk. Következő jó módszer a bemutatkozás. Könnyen áthidalhatjuk az első kellemetlen pillanatokat ismeretlenekkel, ha magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést és bemutatkozunk. Mutatkozzunk be az új szomszédainknak, amikor új helyre költözünk. Mondjuk el, honnan költöztünk ide, kik vagyunk, mivel foglalkozunk. Ők nagy valószínűséggel megteszik ugyanezt, de az is lehet, hogy rögtön behívnak minket egy csésze kávéra magukhoz, vagy felajánlják a segítségüket a költözésben. A másik módszer a kérdések használata. Egyes kutatások szerint a kíváncsi, érdeklődő, nyitott emberek népszerűbbek, könnyebb hozzájuk kapcsolódni. Kérdezéssel nagyban megkönnyíthetjük a megismerkedést idegenekkel, és izgalmas, hasznos, értékes tudásra is szert tehetünk. Figyeljünk azonban arra, hogy ne váljunk tolakodóvá. Egy-egy kedves, érdeklődő kérdés előrelendítheti a társalgást, míg a kellemetlen, rosszul megfogalmazott, vagy túl mélyre menő a beszélgetés végét is jelentheti. A következő módja az idegenekkel való ismerkedésnek a közös élmény. Nyilvános helyen könnyen szóba elegyedhetünk valakivel, ha megosztjuk vele a benyomásainkat valami olyanról, amit mindketten láthatunk, hallhatunk. Ilyen lehet például egy köztéri művészeti alkotás, vagy egy csapat utcazenész. Persze ne felejtsük el beszélgető partnerünket is megkérdezni, hogy tetszenek neki a látottak. Aztán használjuk még a dicséretet, mint eljárást. Feltűnő ruhák, egyedi kalap, cipő, táska, bonyolult frizura, bármikor, bárhol találkozhatunk olyan ismeretlenekkel, akiknek a megjelenése imponál nekünk. Legyünk bátrak, dicsérjük meg a ruhát vagy a kiegészítőt. Az ilyesmivel nem csak kellemes pillanatot szerzünk egy-egy újdonsült ismerősnek, hanem teljes figyelmünket ráfókuszálhatjuk. A gesztusunk bizonyára nem marad válasz nélkül. Ha pedig marad idő, még egy utolsó kérdésre, azt is megtudakolhatjuk, hol lehet beszerezni a nekünk tetsző darabokat. Aztán lehet a kutyák és kisbabák használata, ami még segíthet. A felnőttek nagy többsége ellágyul egy bájos kisgyermek vagy kisbaba láttán. Ilyen helyzetekben megtörténhet, hogy nem a gyermek szüleihez vagy a kutya gazdájához beszélünk, hanem megsimogatjuk a kutyát vagy integetünk a gyereknek, esetleg megkérdezzük, hogy hívják és hány éves. Ekkor is örülhetünk a kapcsolódásnak, megérinthet minket az összetartozás érzése, hiszen a gyermek és a kutya is a közösségünk része. És végül még egy utolsó módszer, lehet a többet magunkról módszere, ami azt jelenti, hogy előfordul, hogy először magunkról kell mesélnünk, hogy szóra bírjunk valakit. Legyünk bátrak, avassuk be a kiszemelt beszélgető partnert életünk olyan részleteibe, amelyekhez valószínűleg könnyen tud kapcsolódni. Ha mesélünk bármit is, legyünk hitelesek. Az emberek nem a tökéleteset keresik a másikban, hanem az ugyanolyan esendőt és védtelent, de éppen ezért szerethetőt. Merjük megmutatni valódi önmagunkat, hogy mások se féljenek megtenni ugyanezt. Robi, szerinted mi segíthet az idegenekkel való ismerkedésben?
1: Hát ha éppen úgy hozza a helyzet, hogy van rá lehetőség, akkor persze lehet, de nyitottság kell minden két fél részéről. Tehát az, hogy mondjuk egy orvosi rendelőben, várakozás során, vagy egy ügyfél szolgálaton, okmányirodában várakozunk, ott akarva akaratlanul azért bele lehetem keveredni beszélgetésekbe, de lehet a kollégákkal is, akiket nem ismerünk, azokkal egy közös ebéd, ugye közös konyha, akkor ott ebédelnek, akkor bele keveredünk beszélgetésbe, de lehet ez egy szemkontaktus, akár a metrón, tehát ott is abból is kialakulhatnak baráti kapcsolatok. Én szerintem sokan tudnának így beszélni, szerintem a nyitottság az, ami mindenképpen kell mind a két fél részéről, tehát ha hiába kérdezi meg az egyik, hogy van és szép napot, vagy kezdi el, ha a másik ilyen érdektelenül, vagy egyáltalán nem válaszol, vagy a szomszédokkal érdemes egyébként tartani a kapcsolatot, érdekes módon, vagy hát legalábbis köszönő viszonyban lenni, megjegyzik azért az adott lakók, hogy ne éppen a kicsoda is, akkor rögtön véleményt formálnak róla, hogy na most akkor ez egy barátságos, vagy köszönt, vagy nem köszönt, és akkor, hogy nem tudom, akkor adott esetben például akár be is hívhat egy kávéra, vagy át is hívhat például. Tehát igazából ezen belül is lehetnek olyan esetek, amikor könnyebb egy picit ez az idegenekkel való ismerkedés, ez mondjuk egy munkahelyi ebéd során, vagy a munkahelyem, illetve akár a szomszédi viszonyban, de mondjuk például simán lehet az, hogy akár egy étteremben, nem tudom, összebeszélgetsz, vagy egy olyan helyen mész vissza többször, akár egy gyors étterembe, vagy akár egy olyan helyre, ahol törzs vendégként már visszajársz egy pékségbe, és akkor nem csak a jó reggelt, két zsömlét, meg három kiflit kérek, hanem akkor elkezdesz beszélgetni egy kicsit az eladóval, persze, ha van erre idő és kapacitás, és akkor meglátod, hogy milyen válasz érkezik vissza. Szóval így én azt mondom, hogy van rá jó pár ilyen trükk, de az élet hozza, tehát minden jön magától már az adott szituációban, tehát erre úgy nagyon felkészülni nem nagyon lehet. Inkább az, hogy legyünk spontának, és egy kicsit nyitottak az emberek felé. Persze, meggondolatlanul ne, tehát azért lássuk, hogy kivel esetleg már az már leri, és már mutat valamit a stílus, és aki jó emberismerő, az mindenképpen egyszerű helyzetben van. De leri az, hogy hogy éppen milyen a stílusa a másiknak, és hogy lehet-e egyáltalán kezdeményezni. Akivel nem, az meg úgy is jelezni fogja egyébként testbeszéddel, jelbeszéddel, hogy nem, még azelőtt, mielőtt bármit is kérdezhettünk volna tőle.
0: Meg hát még azt sem jelentheti, azt gondolom, hogyha valaki nem, az még jelentheti azt, hogy abban a szituációban nem, mert éppen egy kellemetlen dolog történt a velünk való találkozás előtt. Tehát még az sem biztos, hogy rólunk szól, hanem lehet, hogy éppen ő egy rossz munkai élmény érte, nem?
1: Vagy... Elképzelhető egyébként, elképzelhető. Tehát nem vagyunk egyformák, tehát teljesen mások a napi rutinjaink, a napi ritmus, életritmus sem másképp megy. Kit éppen milyen paszban kapunk el, ezért is mondtam, hogy talán a spontanitás, ami itt a legtöbbet jelenti, és az alkalmazkodás az adott szituációhoz.
0: Arról volt szó az elmúlt percekben, hogy hogyan tudunk eredményesen idegenekkel ismerkedni, vagy milyen tippeket, trükköket alkalmazhatunk, amik egy ilyen fajta kapcsolódáshoz vezethetnek. Most viszont zenével folytatjuk itt a Pszichoaktívot.

0: napon a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, és a pszichológiai tematikus magazinműsorunkban most egy nagyobb témát fogunk érinteni, meg fogjuk nézni, hogy mi kell ahhoz, hogy jól működjön a családi életünk. Tehát egy boldog, kiegyensúlyozott családot képzeljünk el. A Mindennapi Pszichológia magazin szerint minden család más és másként éli meg azt is, ha a családtagok többféle igénnyel, életvitellel rendelkeznek, amelyek persze olykor ütköznek. Nem árt észrevenni a különbözőségeket és odafigyelni arra, hogyan hangolható össze mindez. Igaz, önmagában nincsen tuti tipp, de ha alkalmazunk bizonyos fajta hozzáállást, akkor talán sikerül egy tényleg jól működő családban élnünk. A családi élettől kétféle dolgot szoktunk elvárni, a biztonságérzetet és az élményeket. Tehát már itt van egyfajta szembenállás. A biztonságérzetet leginkább a kiszámíthatóság, a megszokott dolgok adják, az élményeket pedig a változások keresése és a hozzájuk való alkalmazkodás. Hát nem könnyű a kettő együtt, ezt megállapíthatjuk. Segíti a kapcsolatok építését és fenntartását, ha mindkettőre figyelünk, vagy váltogatva hol az egyiket, hol a másikat erősítjük. Életciklusaink váltakozása feladatul is szabja a váltogatást, bizonyos életszakaszokban az állandóság hangsúlyozása a természetes. Például gyermekeink születésekor felértékelődik a rögzített napirend, más időszakokban a változásokra való reagálás válik mindennapossá. Például, amikor kamasz gyerekeink minden nap hozzásegítenek bennünket a szabályok újra gondolásához. Többnyire hajlamosak vagyunk az egyiket kiemelni a másik rovására. Ne lepődjünk meg azon, hogyha például csak a változásokra és újdonságokra figyelünk, és minden nap új ételekkel, programokkal, napirenddel és szokásokkal próbálkozunk, akkor a biztonságérzet ritka vendég lesz nálunk. Ha azonban 20 éven át minden július 17-én ugyanoda utazunk, bizony kevés élménnyel fogunk gazdagodni. Mivel mai kultúránk elbillent a változékonyság felé, saját életünkben igyekezhetünk az állandóságot megteremteni, például közös szokások, rítusok révén. A jól működő családban a tagok gyakran azt a döntést hozzák, hogy a kapcsolat fontosabb, mint a saját igények, elképzelések, és ezért szívesen alkalmazkodnak egymáshoz. Manapság, amikor az alkalmazkodást egyenesen lúzerségnek tartják, ez nem magától értetődő. Sokszor mondjuk, hogy ezt vagy azt megteszem, érted? Talán szerencsésebb úgy gondolni erre, hogy hajlandóak vagyunk erőfeszítéseket tenni a kapcsolatért. Nem a páromért, a Link nagyfiamért, a nyegle lányomért, hanem a kapcsolatért. Ha pár vagy családterápiában a felek meghozzák ezt a döntést, eredményes lehet a közös munka. Ám ha ez a döntés hiányzik, a legfurmányosabb terápiás eszköztár felvonultatása sem lesz hatékony. A családban, a közösségben folyamatos, kölcsönös egymásra hatásban és egymásra utaltságban élünk. Mindannyiunk élete befolyásolja a többiekét, és mindannyiunknak van véleménye leginkább a többiekről. Általában jól látjuk mások hibáit, tévedéseit, a magunkéit viszont alig-alig vesszük észre. A jól működő családok megtanítják a családtagokat, hogy észrevegyék saját hozzájárulásukat a helyzetek létrehozásához, személyes útmutatás, nem pedig ismételt példabeszédek révén. Aztán az érzelmek kifejezése szempontjából egy jól működő családban ki lehet fejezni az érzelmeket, igen a fiúknak is, és igen a negatívakat is. Az ezt korlátozó hiedelmek és szabályok például, hogyha valaki azt mondja, hogy egy fiú nem sír, hát na ez a jól működő családban azt mondhatjuk, hogy ritka, vagy egyáltalán nem is érvényes. Az érzelmeink megértését és kifejezését is tanuljuk, általában a családban, személyes példák révén. Megfigyeljük, mit tükröz apu arca, amikor kikap a kedvenc csapata, hogy csillan fel anyu szeme, amikor megdicsérjük a vacsorát, és megtapasztaljuk, hogy amikor szomorúak vagyunk, akkor a többiek vigasztalnak bennünket. Emotikonoktól, online üzenetektől, felfele tartott hüvelyk, ujjaktól nem lehet érzelmeket tanulni, ez csak személyesen megy. Az igényeink kifejezése szempontjából a jól működő családban előre a kérés nyelvén fejezhetjük ki az igényeinket, ahelyett, hogy utólag a számonkérés hangján tennénk ezt. Tehát megkérhetjük családtagunkat, hogy legyen szíves hazafele beugorni egy boltba és hozzon néhány kiflit. Ez egy természetes dolog. És ez bele kell, hogy férjem. A kérésre sokkal könnyebb válaszolni, mint a számon kérésre. Tehát, hogyha valaki meg csak annyi üzenetet ad át, hogy kifli nincs, az nyilván másféle reakciót fog kiváltani a családtagunkból. Csapda helyzetbe hozhatjuk ugyanis magunkat, ha arra számítunk, hogy ha szeret, akkor kitalálja majd, mit szeretnénk, így ha nem találja ki, lesz bizonyítékunk arra, hogy nem is szeret a családtagunk, ami szintén kevésbé kapcsolatépítő perspektíva. És a nyílt, direkt kommunikációt szóba ejtve, egy jól működő családban a legtöbbször annak mondjuk az üzeneteinket, akinek szánjuk, és azt mondjuk, amire gondolunk. Még így is fennáll a félreértés lehetősége, hiszen ugyanazt az üzenetet is sokféleképpen lehet meghallani, ám mi azért vagyunk felelősek, amit kifejezünk. A jól működő családokban az indirekt üzeneteket fenntartjuk azokra az esetekre, amikor nem szeretnénk, hogy értsenek bennünket. Tehát például azt mondom, hogy szólj rá a gyerekre, vagy mondd meg anyádnak, hogy ezek ilyen indirekt kommunikációk, míg a nyílt vagy direkt kommunikáció az, amikor azt mondjuk, hogy Marci, kérlek, vidd le a szemetet, vagy Anna, most kérlek, hagyd békén. Ez ugyan sokkal kevésbé romantikus, mint a sejtetés, a célozgatás, de könnyebb megérteni. Robi, jól működő családról volt szó, és azért itt volt pár aspektus, mint például az állandóság versus változékonyság, adaptivitás, élmények, vagy például az érzelmek kifejezése, igények kifejezése, és a nyílt, direkt kommunikáció. Szerinted ezek hogyan és miképpen tudják még támogatni a családot?
1: Igen, maga az, hogy jól működő család, ugye ez is egyfajta fogalom, és hogy mit tekintünk jól működőnek, tehát minden család azt mondja magára, hogy igen, a mi családunk egy jó család. De hát a jó és a jól működőnek, hogy mi a háttere, hát ugye azt azért sokat vitatkozhatnánk. Tény és való, hogy azért ezek, amiket most hallottunk, ezek az aspektusok nagyon sokat segítenek abban, hogy jobban működő család legyünk. És én inkább ezt mondanám, hogy ettől jobban működő család leszünk, mert az, hogy jól, az már egy állapot. Tehát az egy állapot, hogy elértünk egy szintet, annál följebb már nincs. De hogy biztos, hogy minden család, aki azt mondja magára, hogy jól működő, az már az adott állapottól már jobban nem működhet. Tehát bennem azért ez felmerült, ez a kérdés. Ahhoz, hogy elérjük azt, hogy jobban működj, az már az adott állapottól már jobban nem működhet. Tehát bennem azért ez felmerült, ez a kérdés. Ahhoz, hogy elérjük azt, hogy jobban működjünk, ahhoz viszont igen, ezekkel.

0: a félelemnek a hiánya kell egyébként még ahhoz, hogy egy jobban működő család legyünk. Tehát az, hogy egyrészt egyenrangú félként tekintsünk egymásra, kérni tudjunk, segíteni tudjunk, megfelelő módon kommunikáljunk, és kell az, hogy közös programokra gyúrjunk, mert hát a család az egy egység. Ahhoz, hogy egy egység együtt maradjon, sok gyerek, szülők, házastársak, ahhoz, hogy egy egység egybe maradjon, ahhoz építeni kell. Tehát igazából ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy, és most elnézést, ha ezzel valakit megbántok, de mint egy növényültetés. Tehát ugye kell hozzá a föld, kell hozzá a mag, kell hozzá a víz, kell hozzá a napfény, kell hozzá minden. És akkor én elültetem ugyanúgy a családhoz is, nem csak a föld kell, meg nem csak a mag, hanem kell hozzá egy apa, egy anya, kellenek hozzá a házastársak, párkapcsolatban élők, bárki, két személy, meg kellenek hozzá a gyerekek. És így együtt alkotnak egy családot. És ugyanígy, ahogy a növény is felcseperedik, utána nem hagyom ott, hogy akkor majd darabjaira hulljon, külön legyen megint föld, meg majd a virág az lesz ott, ahogy, hanem lesz egy teljes életerős növényünk, a sok kis egységből lesz egy teljes életerős családunk, amit folyamatosan gondozni és ápolni kell. És ugyanúgy, mint a növényt. És ahhoz, hogy ez ne menjen tönkre, folyamatosan programot szervezünk a gyerekeknek, megnézzük, hogy ők mit szeretnek jobban, esetleg egy-egy mozi, ott milyen filmeket szeretnek, akkor a házastársammal például, ha el akarok menni moziba, akkor meg na azért nem egy horrort fogok nézni vele, mert tudom, hogy az az utolsó kategória, amit ő megnézne, hanem keresünk egy olyat, amit közösen mind a ketten szeretünk. Tehát a figyelmesség is nagyon sokat számít. És ezt számtalan sok olyan példát lehetne még felhozni ahhoz, hogy egy jobban működő családdá váljunk, de én szerintem még mindig van több és mindig van jobb, amit el lehet érni. Úgyhogy ez egy igazi kihívás az élettől.
1: Folytatjuk még ezt a témát, és tovább fogjuk vizsgálni, hogy milyen szempontok, aspektusok, hozzáállásbeli eljárások tudnak segíteni abban, hogy egy jól működő, vagy ahogy te fogalmaztál, Robi, egy jobban működő családban tudjunk élni. Hamarosan jövünk vissza.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban, és a pszichoaktív műsorunkban most folytatjuk a jól működő család megteremtéséhez szükséges alapelvek, hozzáállásbeli módszereknek az ismertetését. A jól működő család tagjai több időt töltenek egymással, és közös élményeket szereznek. És hogy mi legyen ez az időtöltés, felmerülhet a kérdés. Tudjuk, hogy a kikapcsolódás stresszoldó mértéke függ attól, hogy a tevékenység társas-e, vagy magányos, szabadtéren, vagy zárt helyen zajlik-e, és hogy aktívan, vagy passzívan élhető át. Az előbbiek mind szerencsésebbek, mint az utóbbiak, így a legklasszabb lehetőségnek egy családi kirándulás tűnik, míg a legkevésbé előrevívőnek az, ha odahaza egymás mellett nyomkodjuk mindannyian valamelyik készülékünket. Ezzel együtt kapcsolatunkat az fogja építeni, ha együtt vagyunk, például elmegyünk egymással cipőt nézni, meccsre, sétálni, bevásárolni. Ha együtt végezzük az otthoni teendőket, lehet, hogy gyerekkel munkálkodva lassabb, esetleg kevésbé precíz a végeredmény. Ám ennek révén sajátítja el a feladatokat, és közben együtt is vagyunk. Sokkal többet teszünk ezzel a kapcsolatunkért, mintha letesszük valamely elektromos póráz elé a gyereket. A gyerek ahhoz fog kötődni, amivel sok időt tölt. Ha a tabletjével, akkor ahhoz. Ne csodálkozzunk, ha a tabletnek fog szót fogadni. A másik a közös családi történetek, családi események, az együtt átélt élményekről szóló sztorik felidézése, családunk története, származásunk, az előző generációk által átélt, megoldott és túlélt nehézségek erőforrásaként szolgálnak. Mintákat adnak a mai nehézségek megoldására. A jól működő családok szeretnek színes, árnyalt történeteket mesélni saját magukról, az egyszavas értékelések helyett ezzel tanítják egymást rugalmas gondolkodásra és a fekete-fehér vélekedések kerülésére. Hiszen a történet maga az ember, a családi történet pedig maga a család. Egy másik nézőpont szerint az igazi érdeklődés támogatja a családot. A jól működő család tagjai kölcsönösen beletartoznak egymás érdeklődési körébe, és ezt ki is fejezik. Igen, mindenki. És igen, folyamatosan. És akkor is, ha az interneten annyi érdekes dolog van. A figyelem, eseményeink és a számunkra fontos dolgok megosztása a legtöbbünk számára örömteli. A legjobb, ha ezt személyesen a nekünk kedves személyekkel tehetjük, családunkkal, barátainkkal. Manapság, amit nem mondhatunk el senkinek, azt ugye általában kiírjuk valamelyik közösségi oldal üzenőfalára, és ezzel elmondjuk mindenkinek. Emögött a közlés és visszajelzés iránti igényünk húzódik. Ha ezt családon belül megkapjuk egymástól, ajándék lesz. A hiteles érdeklődést a valós kíváncsiságot tükröző kérdések mutatják. A mindennap rutinszerűen elhangzó, mi volt ma a munkahelyen vagy iskolában, az nehezen sorolható ezek közé. Helyette érdemes szellemi erőfeszítést tenni és előhúzni kreativitásunkat érdeklődésünk felcsiholására. Például megkérdezhetjük azt, hogy láttál-e ma valami érdekeset? Vagy mi hökkentett ki ma? A rugalmasság az a következő szempont, ami által a jól működő családokban sokkal több rugalmasság feltételezhető és felfedezhető. Elengednek dolgokat, változtatnak a szabályokon, az elképzeléseken, ha azok nem segítik az életüket. Ebbe az is belefér, hogy megbarátkozzanak a gondolattal, hogy máshogyan is lehet jól élni, mint korábban gondolták. Illetve megbocsátják egymásnak, ha másképp emlékeznek egy eseményre. Aztán a személyes és közös tér, hogy a jól működő családok az együtt töltött idő mellett alkalmat teremtenek arra, hogy amikor bármelyikük vissza szeretne vonulni kicsit, vagy éppen kilépve a családból ismerkedne a világgal, erre nyíljon lehetősége. A családi otthon elrendezése kedvezhet az együtt töltött időnek. Van olyan asztal vagy ülő alkalmatosság, ahol mindenki elfér, lehet társalogni, vagy egyszerűen csak egymás közelében lenni, és kedvezhet a személyes időtöltésnek is. Van mindenki számára olyan helyszín, ahol önmagával lehet, olyan polc, fiók, szekrény, szoba, ami az övé, és olyan fotel, amiben ha leül, a többiek ezt tiszteletben tartják. Az én idő és a kijáratok, itt fontos arról beszélni, hogy tehát legyen idő egy kicsit eltávolodni a családtól, és onnan aztán majd még érdekesebb lesz visszajönni a biztonságba. A jól működő családok mindenki számára igyekeznek lehetőséget teremteni az én időre. Ez különösen fontos azoknak, akik szerepeik miatt fokozottan a családhoz vannak kötve. A heti, két heti, egy-egy délután, a csajos csütörtök, a pasis péntek nem a családtól elvett idő, hiszen a feltöltődött, önmagával is törődni tudó anyu vagy apu utána sokkal könnyebben lesz jófej odahaza. Kultúránkban számos elismert vagy kárhoztatott kiárat szolgálja a családokból való kilépés lehetőségét. A jól működő családok figyelnek rá, hogy mindenki választhasson a kapcsolatot megtartóak közül, és arra is ügyelnek, hogy a kijáratok visszafelé bejáratként is legalább olyan tágasak legyenek, mint kifelé. Elismert kijárat például a munka, a szülőkkel való törődés, a barátok és a hobbik. Nem elismertek és nem építik a kapcsolatokat a szerek, a szenvedélyek, a szenvedélybetegségek vagy a szeretői kapcsolatok. Ezekből a visszatérés sokszor nagyon nehéz, hiszen ezek a kijáratok rácsapják az ajtót használójukra. És még a probléma beszéd helyett a megoldás beszéd és az, ami segíthet a családban, amikor elakadnak vagy kibillennek az egyensúlyokból, akkor arra is figyelnek, hogy mi az, ami működik, ami sikerül, ami jól megy, amiben együtt működnek, amit tudnak együtt csinálni. Ezek olyan kulcsok, amik segíthetnek kilábalni a nehézségekből, és a jól működő családok életébe az is simán belefér, hogy segítséget kérnek rokonoktól, barátoktól, szomszédoktól, vagy adott esetben szakembertől.
1: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: Tehát Robi, ugye itt most ebben a részben ugye arról beszéltünk, hogy sok időt töltenek egymásra jól működő családok, vannak közös családi események, amikre nosztalgikusan is tudnak emlékezni, érdeklődnek egymás felé, de olyan igazi módon, most idézőjelbe téve ezt az igazi szót, rugalmasak, tehát képesek változtatni az elképzeléseken, az elvárásokon, és hát lehetőséget adnak az ilyen én időre. Neked mi az, ami ezek közül így nagyon fontos, vagy és mi az, amit te úgy gondolsz, hogy fontos lehet a hallgatók számára is?
2: Legtöbbször én azt tapasztaltam, illetve szerintem nagyon sokan, hogy amikor úgy egy baráti társaságból valaki családfővé, vagy család apává, anyává válik, hogy egyszerűen egy baráti társaságban egy szingliből lesz egy társas kapcsolatban élő személy, akkor hát elhanyagolja a baráti társaságát, illetve hát elhanyagolja azokat, akikkel lehet, hogy előtte heteket töltött együtt. Ez az életnek egyfajta normális rendje, tehát az, hogy amikor szingliként találkozol barátokkal, barátkozol, és nyitottabb vagy az emberekkel töltött időre, a kapcsolatok ápolására, akkor azzal szemben, amikor bekerülsz egy párkapcsolatba, egy családba, akkor ott természetes az, hogy nem a barátaid lesznek a legelsődleges dolgok, hanem a párod, a társad lesz, a férjed, a feleséged. És akkor onnantól kezdve változik ez a helyzet. Na most abban viszont, hogy eddig felépítettem egy baráti társaságot, és azzal, hogy én onnan átléptem egy másik szintre, azzal feladni azt a baráti társaságot, az nem találom túl helyesnek. Tehát azért mondom, hogy a normális rendje, mert tényleg így szokott ez lenni, és ez az a jó, hogyha már nem tudom, családon belül, vagy párkapcsolaton belül, nem az az elsődleges, hogy a haverokkal minden pénteken leüljek külön én iszogatni. Nem az, hogy egy baráti társasággal folyamatosan csak én menjek el ide-oda-amoda, hanem az az elsődleges, de ezen természetesen kell, hogy jöjjön, nem kényszerből, hogy igen, mi együtt szervezünk péntek esti programot, a család, a gyerekek, mindenki, és mellette pedig figyelni arra, hogy találkozzunk azokkal a személyekkel, akik viszont baráti kapcsolatban élnek velünk. Na most általában ez nagyon nehéz szokott lenni, mert ugye már mindenkinek naptáregyeztetés és időpontegyeztetés szükséges, de megoldható és összehozható. Én talán ezt tartom a legsarkalatosabbnak, hogy hogy onnantól kezdve, hogy valakinek változik az élethelyzete, a családi helyzete pontosabban, onnantól kezdve kirekeszti azokat, akikkel előtte volt, és vagy a rokonságon belül is mondhatnánk ilyet, hogy azóta, amióta nem tudom az én XY rokonom családot alapított, onnantól kezdve fél évente hallunk róla egyszer. Pedig milyen jó lenne összeülni, milyen jó lenne ápolni ezeket a családi kapcsolatokat, ezeket a rokoni szálakat egy kicsit, nem sűrűn, de néha, vagy a barátokkal összeülni, és akkor szépen megszakadnak dolgok. És ezt így, amikor ez így tudatosul, ezt nehéz azért kezelni, és nehéz felfogni, hogy csak így ilyen könnyen elszállnak az ismerősök mellőlünk. Ugye én arra biztatok mindenkit, hogy még ha ez így is van, meg normális az életrendje az, hogy változik az élethelyzetünk, de azért próbáljunk meg némi időt szakítani azokra, akik korábban őszintén fontosak voltak az életünkben.
0: Arról beszéltünk, hogy egy jól működő, vagy egy jobban működő családot hogyan tudunk felépíteni, vagy mire érdemes figyelni, mit érdemes megvalósítani a családi életünkben. Most viszont zene, itt a Pszichoaktívban.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de...

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. A fuvarozók is kapnak üzemanyag támogatást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügy vizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. A parlament döntése alapján a fuvarozók is üzemanyagköltség támogatást kapnak, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon. A kormány 2026 végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után visszaigényelhető jövedéki adót. A NAV-on keresztül érvényesíthető kedvezmény az év végéig összesen 6,3 milliárd forintos segítséget jelenthet az ágazatnak. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyedévben, azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik online biztosítás közvetítő. A cég statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyedévben, a második negyedévi 44.800 forint után. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról.
5: Időjárás.
6: Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék vele.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és az első nagy témánk az majd a tájak hatásáról fog szólni, hogy miért van az, hogy a természet feltölt minket. És itt ül mellettem műsorvezető társam Erdős Robi. Szia Robi!
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Hogy vagy ezzel a témával?
1: Nagyon jó, én szeretek kirándulni, új helyeket felfedezni, és ez a kis felfedezési ösztön, ez azért sokat segít az élet göröngyös, esetleg negatívabb hétköznapjain túllendülni. Úgyhogy mindenképpen kíváncsi leszek erre a témára.
0: Hát én is majd a véleményedre, úgyhogy mindenképpen meg foglak majd kérdezni, hogy mit gondolsz erről. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint bárki, aki rendszeresen huzamosabb időt tölt a természetben, nagy valószínűséggel egyetért azzal az állítással, hogy ez semmihez sem hasonlítható kikapcsolódást kínál. A parkban tett séta, a búvárkodás, vagy éppen a hegymászás során átélt lelki, mentális és spirituális feltöltődés egyértelmű jótékony hatása azonban érdekes módon nem került a pszichológiai kutatások fősodrába az 1980-as évekig. Akkor azonban Rachel és Stephen Kaplan, a Michigan Egyetem környezetpszichológusai úgy döntöttek, hogy ideje tüzetesen megvizsgálni a kérdést. Ők ugye ahhoz hasonlóan, és akkor merült fel bennük ez a kutatási téma, amikor egyre többen kezdtek a 80-as évek serdülői közül a Nintendo előtt ülni, a VHS kazettákat nézni, illetve megjelent az IBM által az első otthoni számítógépek sora. És hát a képernyő előtt töltött idő az ugye kikapcsolódást jelenthetett, de azért csak nem nyújtja a feltöltődésnek azt a formáját, amit a természet. És hát a Kaplan házaspár megalkotott egy figyelemhelyreállítási elméletet, miszerint a természetes környezet ingereire különösebb erőfeszítés nélkül tudunk koncentrálni, szemben a nyüzsgő, városi és digitális környezet benyomásaival, amelyek nagyfokú erőfeszítést igényelnek tőlünk. Ez persze nem véletlen, bár modern környezetben élünk, testünk és idegrendszerünk teljesen ugyanaz, mint vadászó-gyűjtögető őseinké. A természetből érkező benyomások könnyítenek túlfeszített agyunk terhein, amíg a köveken megtörő víz csobbogása vagy a naplemente könnyedén magára irányítja figyelmünket, pihentetjük a tudatos irányításért felelős idegi pályákat. A nagyvárosi életmód és a technológiai fejlődés együttesen erősen lecsapolja a kognitív erőforrásainkat, hiszen minden és mindenki az osztatlan figyelmünkre pályázik. Ezzel ambivalens helyzetet teremtve, ha a környezetünk több szereplője is azon dolgozik, hogy figyelmünket magára irányítsa, az végül szétdarabolódik és kifullad. A Kaplan házaspár által megalkotott figyelmi helyreállítási elmélet értelmében a modern életmód egyik fő kihívása a fókuszált figyelem megtartása és annak hatékony regenerálása, aminek hatásos eszköze a természeti élmény. A természeti élmények valóban, tehát statisztikailag kimutathatóan kedvező hatással vannak a fókuszált figyelemre, mint képességre. Volt is itt egy kísérlet, amit Rita Berto olasz pszichológus végzett el. Itt az alanyok az első tesztben egy figyelmi feladatot teljesítettek, majd a kísérletvezető három csoportra osztotta őket. Az egyik csoport természeti, a másik jellegzetes városi látképet, míg a harmadik pedig geometriai alakzatokról készült képek megtekintésével igyekezett kipihenni a feladatot. Ugye Berto arra számított, hogy a természeti környezetet ábrázoló képek hatékonyabban töltik majd fel az alanyok kimerült figyelem készleteit, mint a másik két csoport által látott képek. A gyanúja pedig beigazolódott, csupán az a csoport nyújtott magas teljesítményt az ismételt figyelmi feladatban, amelyik a természeti tájakat ábrázoló képeket kapta. Különösen hatásossá teszi Berto munkájának eredményeit, hogy a kísérletek során az alanyok még csak nem is mentek ki a természetbe, ahol minden érzékszervükre hathattak volna az ottani benyomások, egyszerűen képeken kapták meg a feltöltődést elősegítő ingert. Caroline Tennyson és Bernardine Kimprinch, amerikai kutató közös tanulmánya is arra enged következtetni, hogy a természeti környezet áldásos hatásainak megtapasztalásához nincs szükség teljesítménytúrákra vagy többnapos utazásra. Tehát például azon a kollégisták, akiknek az ablaka a kertre néz, azok vajon jobban teljesítenek-e a fókuszált figyelmet mérő teszteken. A szerzők szerint és az ő kutatások eredményei egyetemben megállapította, hogy azok a hallgatók, akiknek az ablaka teljes mértékben természeti közegre, fákra, talajra és aljnövényzetre nyílt, szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtottak a kognitív teszteken, mint az összes többi hallgatót kombináló csoport. Akkor elválik még egy kérdés itt. Kedvezőbb-e az ember számára a természetközeliség, a kényelmes, de lényegesen nagyobb figyelmi kapacitást követelő nagyvárosnál? És a környezet betelepítése a lakásba vagy a munkahelyre, a nagy sötétzöld lebelek és a színpompás virágok látványa is nyugtató hatással van az idegrendszerünkre, a gondozásukról nem is beszélve. Tehát nem szükséges egy barlangba költözni, vagy ki a kempingbe. Illetve sok modern iroda telepít úgynevezett zöld falakat a munkaállomások közelébe, ezzel egyfajta függőleges kertet kialakítva, amely esztétikus és helytakarékos megoldás. A növények mellett a természeti élmény elengedhetetlen komponense a napfény. Minél több természetes fényt tudunk beengedni a tereinkbe, annál inkább normalizálódik a cirkadián ritmusunk, ami számos kedvező hatást von maga után az alvásminőség növekedésétől kezdve a hormonháztartás egészséges működéséig. Robi, neked mi a véleményed erről a természeti hatásról, ami úgy látszik, hogy most már kutatások által is bizonyítottan egyszerűen jobb kognitív teljesítményt tesz lehetővé?
1: Igazából az, hogy természetben vagyunk, az segít, tehát kikapcsolódás, a zöld növényzet, a zöld területek, az, hogy számtalan olyan szépséget megtalálhatunk a természetben, ami egy kicsit energiát és pozitív erőt ad számunkra. Ettől szebb már csak a kertészkedés, hogyha mi végezzük el és látjuk annak az eredményét, és akkor az nem más, mint egy önbizalom gerjesztő hatás, amikor azt látjuk, hogy nem tudom, a kis csemetékből lesznek csodálatos növényeink, egy virághagymából lesznek virágzó virágok, és akkor meglátjuk a szépségét ennek az egésznek, és mindig erre tudunk gondolni, ha esetleg olyan rossz és negatív napunk van, hogy ha ezt sikerült elérnem, akkor fel tudok nevelni egy kis csemetét vagy palántát, akkor sikerülni fog minden más is. És a szépségét meglátjuk a természetnek, azt a csöndet, azt, amikor gondolok én arra, amikor egy ligetbe kifekszel a zöld fűre, és nem hallasz más, csak a madácsi csergést, akkor nem véletlenül elég sok ilyen zene, relaxálós zene van fent az ilyen streaming szolgáltatóknál. Pontosan azért, mert nyugtató hatása van annak, hogy egyszerűen kint vagy, lélegzel, levegőn vagy, zöldben vagy, és hallod ezeket a hangokat. Szóval igen, a miértjét nem tudnám megmondani, hogy ez honnan jön, miként jön, miért jön ez az érzés. Ez egy olyan kérdés, hogy ez van, ez egy költői kérdés tud csak lenni. Meg lehet magyarázni, és a tudósok, hozzáértő szakemberek meg tudják ezt mondani, hogy ennek mi az okokozati összefüggése. De alapvetően szerintem én azt mondom, és tisztelem a munkájukat, de én inkább azt az oldalát erősíteném meg, hogy minél többet éljünk ezzel. Az, hogy miért és hogyan jutottunk ide, azzal most ne nagyon kalkuláljunk, vagy nem kell azt keresni. Egyszerűen fedezzük fel a szépségét a természetnek, és találjunk olyan helyeket, amik kedvelt helyekké válnak, tehát legyenek kisebb törzshelyeink, akár egy túrázás kapcsán, legyen egy olyan, ahol itt szoktunk mindig megállni, pihenni egy órát, ott mellette van egy jó lángosozó, oda elmegyünk, és akkor ott teszünk lángost, ahogy szoktunk, illetve hát találjunk meg új helyeket, tehát fedezzünk fel, hogy olyan újabb városokat, újabb kis falvakat, vagy kirándulóhelyeket, amelyeket a kis bakancs listára fel tudunk így vésni, hogy igen, ez is úgymond ez is megvolt, de visszajövünk még, mert annyira jó volt. Szóval ezek így erőt adnak, hogy amikor ismeretet, egy újat szerzel, akkor az mindig egy olyan jó érzés, és ehhez tudnám hasonlítani. Tehát amikor rádöbbensz arra, hogy megszereztél egy tudást, megszereztél egy új ismeretet, kvázi felfedeztél egy új várost, megismertél egy új hagyományt, egy új tradíciót, amit ott élnek, vagy ami alapján ott élnek az emberek, akkor számodra az egy plusz, hogy igen, ennyivel több vagy, mert a tudás, amit birtokolsz, ennyivel bővült.
0: Arról volt szó az elmúlt percekben, hogy a környezet milyen hatással van ránk, illetve a kognitív képességeinkre. Hamarosan egy újabb témával jövünk, itt a Balaton Rádióban.

0: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. Balaton Rádió pszichológiai magazin műsorában a következőekben arról fogunk beszélni, hogy a gyerekek miképpen lesik el a szerepeket anyukájuktól és apukájuktól. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a gyerekek mintakövetés és utánzás útján tanulnak szinte észrevétlenül. Szülőként azt hiheti, hogy fontos, mit mond a gyerekének az ember. Hát ebben van is valami, hiszen sokkal markánsabbak a tettek és a szokások és a viselkedés. Csupa nonverbális csatornán átívelő minta, melyről a gyermek sokáig azt fogja gondolni, hogy így normális, biztos mindenki így csinálja. Az a fajta kritikus hozzáállás és kitekintés, hogy képes legyen rálátni arra, mi zajlik a családban, csak sokkal később kamaszkorra lesz meg. A szülő napi 4 kávét megiszik, vagy este nem kéri meg a gyerekeket, hogy pakolják el a széthagyott játékokat? Ahány ház, annyi szokás. A gyermek a szerepeket sokszor jól megfigyelhető módon szerepjáték során sajátítja el, építi be az eszköztárába. Megkapó hallani, hogy ugyanúgy becézi a játékbabáját, ahogy a szülei babusgatják a testvérét. Érdekes látni, hogy az apuka szerepben ugyanúgy köszön el a feleségétől, ahogy apa szokott. Nem véletlenül az egyik leggyakrabban játszott és legnépszerűbb szerepjáték a papás-mamás, ahol a gyermek felváltva próbálhatja ki az összes szerepet. Anyuka, apuka, kistestvér, nagytestvér, kilépve a való életben megszokott gyermek szerepéből. Súlyos tükör ez a szülők számára, akik magukra ismerhetnek egy-egy szerepjáték során elhangzó párbeszédben. Például, amikor az anya azt hallja, hogy kislányom, iparkodjál, nincs rá egy napunk, hogy te itt szöszmötöljél, olyankor saját magát hallja vissza, miközben a 6 éves kislánya játszik így módon. Vagy van úgy, hogy egy kisfiú mondja azt, hogy fiam, szedd össze magad, és ezzel kvázi utánozza az apukáját. Az azonos nemű szülővel való azonosulás vágya 3 éves kor után felerősödik. A pszichoszociális fejlődés során bekövetkezik az életszakasz, mikor a gyermek feltűnően hasonlítani akar azonos nemű szülőjére. Olyan ingben akar ő is oviba menni, mint amilyen apának van. Neki is kell kis porszívó, mint amilyen anyájé. A nemi szerepek tanulása is zajlik eközben, nem csak a férfi-női szerepekről, de a párkapcsolatról is tanul ilyenkor a gyermek, ezért duplán fontos, hogy a gyermek feszültségmentes, szereteten alapuló, egymás tiszteletben tartó családi környezetben nevelkedjen. Egyrészt ez a közeg tudja számára biztosítani a harmonikus fejlődéshez szükséges feltételeket, másrészt titkon a párkapcsolat sablonját is most sajátítja el, ami jelentősen befolyásolja majd a saját párválasztását. Manapság sok az elvált család. Ebben a családtípusban különösen fontos, hogy a gyereknek legyenek továbbvihető jó mintái mindkét nem béli szülő szerepeiről. Ezért is fontos, hogy a válás után is megmaradjon a gyakori találkozás és a jó érzelmi kapcsolat mindkét szülővel. Egy apa vagy anya nélkül felnövő kisgyermek egyrészt érzelmileg hiányt szenved, másrészt minta nélkül marad, ha nincs alkalma megfigyelni egy jól működő párkapcsolatot, vagy nincs lehetősége kapcsolódni mindkét szülőjéhez. Felmerülhet a kérdés, hogy miben segíti a kislányokat azonosulási vágyuk az anyával. Érzelmeik kifejezésében egyrészt, illetve nővé válásuk során a gondoskodás elsajátításában, a pénzzel való gazdálkodás megtanulásában és a család összetartásának művészetében. Az említett hagyományos női kvalitások mellett tanulhatnak akár kreativitást, önkifejezést, ambíciót, szorgalmat, megszerethetik a sportolást vagy megkedvelhetik az utazást. Nincs tehát olyan sablon, amit az anyától kell tanulniuk a lányoknak, nyugodtan el lehet rugaszkodni a hagyományos női szerepektől. A gyerek mindenképpen profitál belőle, akármilyen is legyen az anyja, ha jó érzelmi kapocs van köztük. És ha a fiúkra tereljük a szót, akkor miben segíti a kisfiúkat azonosulási vágyuk az apával? a családfenntartó szerepének ellesésében, a barkácsolásban megtanulni döntéseket hozni, védelmezni a rászorulókat, informatikai ismeretekre szert tenni, a lazább életfelfogást elsajátítani, vagy a maximális teljesítményt elérni. Az említett hagyományos férfi kvalitások mellett megtanulhatják tőle ugyanazokat, amiket a kislányok leshetnek el az anyukájuktól, illetve humort, probléma megoldást, tekintélytiszteletet, a kalandok szeretetét, lojalitást és rendszeretetet. Robi, te mit gondolsz erről a szerepek elleséséről, illetve szerinted mennyiben a nonverbális kommunikáció a döntő, vagy inkább a szavakkal nevelünk? Szerinted egy szülő hogyan tudja átadni a mintákat?
1: Az szintén normális, hogy ellesi a gyerek azt, hogy mi hogyan kommunikálunk. Tehát, hogyha olyan szavakat használunk és káromkodunk minden tizedik percben, hát valószínű, hogy a gyerektől is olyanokat fogunk hallani, hogy ketté áll a fülünk. Aztán a szemünk is. De hogy tényleg figyelni kell arra a szülőként, hogy egyszerűen hogyan viselkedünk, hogyan viszonyulunk, mert ugye oké, hogy vannak nagyon jó példák, tehát hogy pozitív dolgot csinálok szülőként, de aztán tudok olyat csinálni tudat alatt egyébként, amire nem gondolok, vagy egy szokásommá válik, amit utána a gyerek elles, és akkor hát apa is csinálja, akkor én is csinálom. Vagy anya is csinálja, hát akkor én is csinálom. És akkor az nem biztos, hogy annyira pozitív, mert ez kialakul egyfajta nagyon rossz szokás, és ezt a rossz szokást viszi tovább a gyerek a felnőtt korára. Tehát igazából ez az egyik a nonverbális részére, de egyébként ez lehet verbális rész is, mert mondom, tehát azért lehet úgy olyan szóhasználatot, meg szókincset összegyűjteni akár, amit nem biztos, hogy olyan nagy örömmel veszünk mondjuk egy osztálytermen belül, meg egyébként is. Tehát nagyon fontos ez. Aztán másik az, hogy hogyan neveljük. Hát ugye igazából a gyerek az szerint nő fel, amit lát. Tehát az, hogyha az apa, a férje szereti az anyukát, és ölelgeti, vagy esetleg minden héten, mondjuk hétvégén visznek egy csokor virágot, azt látja a gyerek. És amikor felnő, akkor majd ő is most egy fiú gyerekről beszélünk, ő is a feleségének lehet, hogy fog minden héten vinni pénteken vagy szombaton egy csokor virágot az asztalra, szeretete jeléül. Ez egy gesztus. Miért? Mert apa is ezt csinálta anyával. Vagy lefekvés előtt jó étpuszi. Ez is olyan. Viszi tovább ezt a szokást. És kialakulnak ezek a dolgok, és ezek most a pozitív dolgok. Tehát ahogyan mi éljük az életünket a családba, azt vegyük úgy, hogy minden, amit csinálunk a gyerek előtt, azt ő át fogja venni. Tehát ez egy olyan effektus, hogy mint egy rögzítő kamera a gyerek. Tehát ő rögzíti azt, amit lát, és akkor igen, én akkor ezt így fogom. És jó tulajdonságot, rossz tulajdonságot egyaránt. Megtanulhatja az emberek iránti szeretetnek a mienségét. Hogyan kell szeretni. Megtanulhatja azt, hogy hogyan kell figyelni a másikra. Tehát rengeteg olyan dolgot meg tudunk tanítani ezzel a gyereknek. Mienségét. Hogyan kell szeretni. Megtanulhatja azt, hogy hogyan kell figyelni a másikra. Tehát rengeteg olyan dolgot meg tudunk tanítani ezzel a gyereknek, amit

0: minden pénteken, szombaton veszek egy csokor virágot, és ezt te is így csináld majd, ha felnősz, mert ez milyen jól esik az anyának, egy feleségnek, hogy minden héten kap egy csokor virágot. Ez kevesebbet fog érni neki, mert ez egy kényszer. Valamit én elmondok, és ezt nekem teljesíteni kell, ez kényszerből és minden, mintsem, hogy én meglátom, hogy apa ezt csinálja, és akkor hú, na, akkor ezt most én döntöm el, és milyen az ember érdekes módon, hogy sokkal többre értékeli azt, amit ő maga lát meg, tűz ki célul és ér el, mintsem, hogy megmondják neki, hogy te ezt, meg ezt, meg ezt csináld. Az már egy parancs, az egy kényszer, amit senki nem szeret, főleg családon belül nem. Szóval pont ebből a szempontból fontos az, hogy inkább tudat alatt, vagy lehet ez tudatosan is, csináljuk, éljük úgy az életünket, hogy tudjuk azt, hogy végig egy rögzítő kamera, vagy rögzítő kamerák vannak körülöttünk a gyerekeink. Így kell szerintem élni, és kevesebb ilyen kommunikatív, vagy kényes beszélgetésünk lesz majd velük, és lehet, hogy ha felnőnnek, akkor magabiztosan ülhetünk majd ott a családi asztalnál, ahová meghívnak minket, hogy igen, érdemes volt.
1: Arról beszéltünk, hogy a szerepeket hogyan lesik el a gyerekek, illetve a szülők milyen mintákat tudnak nekik adni, illetve mindezt hogyan teszik. Hamarosan egy újabb témával jövünk, de addig egy igazi balatoni sláger következik itt a Pszichoaktívban.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Pszichológiai Tematikus magazinműsorunkban, és a következő szekciónkban olyan szülői kérdéseket fogunk próbálni megválaszolni, ami egy átlagos szülő életében könnyen felmerülhet. Az első egy viszonylag fiatal korban, csecsemőkorban felmerül kérdés, hogy létezik-e úgynevezett nehéz csecsemő, vagy ez csak a szülők szubjektív megítélése? Hogy gondolod ezt, Robi?
1: Én úgy gondolom, hogy megvan mindennek a nehézsége, és azért minden kezdet nehéz, szokták mondani. Hát ez is egy életnek a kezdete, a csecsemőkor. És ugye főleg első gyerekként születik meg a gyermek, akkor sok-sok nehézség van, és sokkal nehezebb. Tehát olyan, hogy most nehéz csecsemő, könnyű csecsemő, nem biztos, hogy megkülönböztetném, hiszen azért számtalan olyan kihívás elé állít bármelyik csecsemő egy szülőt, amit igen meg kell lépni, és túl kell lenni rajta. Tehát igen, vannak olyanok ezeken belül, akik sokkal többet sírnak, sokkal hasfájósabbak például, vagy jön éppen majd a foguk, és akkor nehezebben viselik. Igen, ez biztos, hogy tehát ilyen szinten megkülönböztethető, de ha nagy általánosságban mondanánk, akkor szerintem valamilyen szinten, amelyik csecsemő többet alszik, jobban alszik éjszaka és hagyja a szülőket, azzal lehet, hogy napközben vannak olyan problémák, vagy olyan dolgok, amiket meg kell oldani. Tehát igazából ez egy olyan korszak, olyan kor, amikor igazából alkalmazkodnunk kell ahhoz, amit a gyerek csinál, és megpróbáljuk megoldani azokat a dolgokat, vagy amikre ösztönöznek ezek minket. Tehát a lényeg az, hogy megoldást találjunk a hasfájásra, a fog jövésre, a nem alvásra. Tehát én ezt tudnám erre.
0: Tárnok Zsanett, pszichológus, a Mindennapi Pszichológia kiskönyvében azt írja erről, hogy a könnyű csecsemők azok a csecsemők, akik biológiai funkcióik rendszeresek, általában könnyen alkalmazkodnak, az új helyzetekhez szelidek és többnyire vidámak. Az úgynevezett nehéz csecsemők ingerlékenyek, hevesen és negatívan reagálnak az új helyzetekre, alvásuk, étkezésük rendszertelen, aktivitási szintjük magas. És akkor vannak még a harmadik típusú csecsemők, ezek a lassan felmelegedő csecsemők. Ők, nekik az aktivitás szintjük alacsony, passzívak és több időt igényelnek az alkalmazkodáshoz. A gyerekek nagy része alapvetően egyébként könnyen kezelhető, statisztikailag a nehéz csecsemőkkel körülbelül csak az esetek 10%-ában lehet találkozni, és nagyobb részük fiúk. Lehet, hogy ezek a gyerekek intenzíven reagálnak a környezeti hatásokra, például újszülött korukban azonnal hangosan sírnak, ha kiesik a szájukból a cumi, az óvodában rúgkapálnak, ha nem kapnak meg valamit, később az iskolában pedig indulatosan tépik szét a házi feladatot, ha az nem sikerült. De nevelés szempontjából az a fontos, hogy a gyerek temperamentumához hogyan illeszkedik az a környezet, amiben felnő, és ebbe természetesen beletartozik a szülők temperamentuma is. Mivel örökletes tényezőkről van szó, szerencsére a szülő és a gyerek temperamentuma sokszor hasonló, ami megkönnyíti a nevelést. Egy könnyen kezelhető gyereknél például lehet a hasonló temperamentumú szülő is megengedő, liberálisabb, míg a lassan felmelegedő típusúnál egy aktívabb szülő inkább túlingerli a gyereket, és további visszahúzódásra készteti. Ez hosszú távon akkor okozhat nehézséget, ha a szülő nehezen fogadja el a gyermek temperamentumát, hiszen ezt a saját szemszögéből valamilyen problémának érzékeli. Példa lehet erre az az extravertált szülő, aki gyermekétől azt várja, hogy ő is mindig nyitott, érdeklődő és társaságkedvelő legyen, annak ellenére, hogy a gyermek inkább befele forduló, szorongó típus. Jó, nézzünk egy másik kérdést. Mit tegyünk akkor, amikor a kis óvodás hazudik, szerinted, Robi?
1: Hát ugye elkezd beszélni a gyerek, onnantól kezdve már jóformán, hát mint minden ember tulajdonsága, azért egy-két hazugság azért befigyelhet, és jó az, hogyha ha megtudjuk, hogy hazudott. Tehát már az a tény, hogy tudatossá válik az, hogy a gyerek hazudott nekünk, az azért jó, mert hogy nem csak a barátainak, mondjuk lehet, hogy a barátainak is, nem csak a barátainak, meg az óvodatársaknak, meg ide-oda mond olyan valótlan dolgot, hanem rájövünk mi is, nekünk is mond olyat, és ezen tudunk segíteni. Tehát ez ebből a szempontból nem tartom rossz dolognak, hogy időben kiderül a probléma, és akkor megmondjuk neki, hogy nem szabad ilyet mondani, vagy éppen nem szabad hazudni másoknak. Tehát, hogy ezt nem tudsz elbeszélgetni egy óvodással, én fizikai fenyítést, egyéb fenyítést nem alkalmaznék, főleg egy óvodással szemben nem, és főleg úgy nem egyébként, hogy ez is egy kezdet. Tehát itt is tanulni kell. Tehát az élet egy folyamatos tanulás, és itt is meg kell tanulni, hogy hazudni nem szabad. Úgy, hogy egy munkában, munkahelyen el kell helyezkedni, és akkor tanulod a folyamatokat, és valamit rosszul csinálsz, akkor szól a feletteset, hogy hát ezt nem így kell, ezt a jövőbe ilyet ne. És ez kell azért ne számodra, hogy tud a munkádat végezni, és ezáltal ugye az életed rendben menjen tovább. Tehát itt is ahhoz, ja, és nem rúgnak ki a munkahelyedről, tehát nem drasztikus a nevelés, a munkahelyi nevelés. Tehát nekünk sem kell drasztikusan nevelnünk, tehát sarokba állítani, fizikálisan, pofon, stb. Nem, hanem elmondjuk neki, hogy oké, nos, hazudtál, na ilyet még egyszer meg ne halljak, ezt nem fogjuk, és akkor ha másodszorra, harmadszorra esetleg előfordul, tehát a gyakoriságát kell megnézni, na akkor onnantól kezdve már egy sorozatosan előforduló esetnél, ott lehet fokozatos ilyen fenyítéseknek mondanám, vagy feltételekhez kötni például, ha még egyszer meghallom, hogy hazudtál, vagy nem mondtál igazat. Talán így mondanám egy gyereknek. Mert az, hogy hazudni, oké, ismeri a fogalmat. Nem mondtál igazat. És akkor ezt így megjegyzi, akkor szépen fokozatosan ez ki fog alakulni nála, hogy ez változzon. Amennyiben meg nem, hát akkor fokozatosan el kell kezdeni olyan feltételekhez kötni, hogy majd csak akkor mehetsz le az osztálytársaiddal, majd csak akkor megyünk, hogyha tényleg nem ezt tapasztaljuk. Úgyhogy lehet. Ilyenkor a legjobb. Ez a legjobb korszak a nevelésre.
0: Tárnok Zsanett a Szülőnek lenni jó könyvében azt írja, hogy köszönöttan nagy az óvodások fantáziája, de nagyot mondásaik többnyire ártalmatlanok. Az óvodáskori hazugságok gyakorlatilag nem tekinthetők hazugságnak, bár a felnőtt értékrend szerint annak minősülnének. Sokkal inkább a fantáziavilág megnyilvánulásairól van szó, amely a legkevésbé sem manipulatív jellegű, és a gyerek semmiféle előnyt nem akar vele elérni. A vágyak és a játékosság határozzák meg, ezért érdemes figyelni rá, hiszen általa megismerhetjük gyermekünk fantáziavilágát. Hogy a szülő hogyan viszonyuljon ehhez? Hát fontos, hogy ne szígyjuk le a füllentésért, de ne is provokáljunk több lódítást azzal, hogy egy-egy vicces történet után hangos nevetéssel nyilvánítjuk ki a tetszésünket. Ha alapvetően nem negatív büntetőmódon, hanem pozitív jutalmazó formában neveljük gyermekünket, később sem áll majd érdekében, hogy nagyot mondásával manipuláljon. Ha a kisgyermek valami rosszat tesz, mondjuk eltöri a vázát és a macskára fogja, ne menjünk bele olyan vitába, hogy vajon ki tehette, ha biztosan tudjuk, hogy ő volt. Kezeljük tényként, ami megtörtént, és ha nem leszünk mérgesek egy baleset miatt, remélhetjük, hogy legközelebb nem fog füllenteni. Mit tettünk akkor, Robi szerinted, hogyha jó tanulóból serdülőkorban rossz tanuló válik?
1: Meg kell nézni a hátterét. Meg kell nézni, hogy mi okozta a gyökeres változást. Tehát, hogy miért lett rossz tanuló a gyerekem. Most vagy egy iskolaváltás kapcsán, tehát ugye itt ez nem nincs benne a kérdésben, hogy ez most melyik korszak, de mondjuk egy iskolaváltás kapcsán ez könnyen előfordulhat, hogy pszichésen megviseli a gyereket a változás, és az okozza a teljesítményromlást, vagy meg kell nézni. Tehát igazából a legegyszerűbb válasz erre, hogy a gyökereit kell felkutatni, hogy a tanárnő nem jó, melyik tanárral van gond, diáktársakkal, feszélyezette az iskolában, folyamatosan piszkálják az osztálytársai, van valami olyan lelki háttere, többnyire egyébként van lelki háttere, hogy romlik a jó tanulónak a teljesítménye. Általában mindig valamilyen pszichés negatív dolog, ami befolyásolja, vagy egyszerűen nem érez motivációt, nem motivált. Tehát rengeteg olyan oka van, nekünk szülőként azt kell elérnünk, hogy ezeket a kiváltó okokat kell felderíteni, és akkor ezt követően, amikor ezek megvannak, megfelelőképpen megoldani, és megkeresni rá a megoldást.
0: Tárnok Zsanett a Mindennapi Pszichológia könyvében azt írja, hogy kamaszkorban előfordulhat, hogy a motiváció vagy a hangulat ingadozása, önértékelési problémák vagy az identitás keresése és a szülők elleni lázadás következtében fellépő személyiséget érintő változásoknak a hatása az megjelenik a tanulmányi eredményben is. Ez lehet akár egy üzenet is a szülő számára, akkor, hogyha az ősök elvárásait a fiatal túl magasnak, szinte teljesíthetetlennek érzi, és máshogy nem tud ezekkel szembeszállni. Általános iskolában, ha ilyen van, a tipikusan a felső tagozattól ott a figyelem zavara, vagy illetve a részképességek zavara lehet az ok, amihez gyógypedagógus vagy pszichológus segítségét érdemes kérni. De a serdülőkor hullámvasútszerű jellegzetessége önmagában ritka esetben okoz hirtelen induló teljesítményzavart, és szülőként egyébként fontos átgondolni saját elvárásainkat és kapcsolatunkat gyermekünkkel. Meg kell értenünk, mit jelenthet ez a tünet a családra nézve, és esetleg kinek szól, és reálisan mit okozhat a gyermek jövőbeli életére nézve. És ehhez természetesen célszerű lehet külső segítséget is kérni. A következőekben a szülői kérdések megválaszolása után zenével folytatjuk adásunkat itt a Pszichoaktívban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. A fuvarozók is kapnak üzemanyag támogatást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügy vizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. A parlament döntése alapján a fuvarozók is üzemanyagköltség támogatást kapnak, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon. A kormány 2026 végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után visszaigényelhető jövedéki adót. A NAV-on keresztül érvényesíthető kedvezmény az év végéig összesen 6,3 milliárd forintos segítséget jelenthet az ágazatnak. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyed évben, azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik online biztosítás közvetítő. A cég statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyed évben, a második negyedévi 44.800 forint után. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról.
0: Időjárás.
1: Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sziasztok, én Szabó Ferenc vagyok, ma ismét velem találkozhattok a maratoni balatoni zenefolyam 5 órás zenei válogatásában itt a 88.7-es frekvencián. Érdemes lesz velünk tartani, mert a legfrissebb balatoni slágerek mellett helyi információkkal, tudományos és zenei hírekkel megyünk majd tovább. De most jön a Balaton egyik legnagyobb slágere itt a 88.7-en.
1: Buongiorno.

0: amo, увидите, чао. Buona notte.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe. Legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. Ha tehát Balatonbogláron jártok, érdemes lehet megnézni a kék és vörös kápolnát, illetve környékét. Mi viszont most zenét fogunk hozni nektek itt a frissítő Balaton hullámhosszán.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

Éjjel nappal a legjobbakkal, ez itt a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az FM 88 héten. Velem is gyakran előfordul, hogy egy-egy zeneszámot annyira megkedvelek, hogy aztán folyamatosan napokon keresztül csak azt a zeneszámot ismételve hallgatom újra és újra. De vajon mi lehet ennek az oka? Milyen tudományos háttér húzódik meg e mögött? Frederick Conrad, a Michigan Egyetem pszichológia professzora és munkatársai elvégeztek egy kutatást, amelyben 204 fiatal férfit és nőt kérdeztek meg arról, hogy mely zeneszámokat hallgatják a legtöbbet. A válaszok között változatos műfajú zenék voltak, pop, rock, rap, country, jazz és klasszikus szerzemények is. Érdekes módon a számok alig ismétlődtek, csak 11 zeneszám akadt, amelyet több személy is említett. A Mindset tudományos szaklap cikke szerint Conrad professzor és munkatársai azt is megkérdezték az alanyoktól, hogy milyen hatással vannak rájuk az említett zeneszámok. Ennek alapján három kategóriába sorolódtak a dalok. A megjelölt számok közel kétharmada vidám, energetizáló, felpörgető hangulatú volt. Ezeknél az ütem és a ritmus voltak a meghatározó elemek. A legtöbb személy hallgatásuk közben dobolt a lábával, tapsolt vagy ütötte a ritmust az előtte álló asztalon. A második kategóriában megnyugtató, relaxáló zenék tartoztak, amelyek segítik a hallgatójukat a koncentrálásban, a stressz előzésében. A harmadik csoportot pedig a keserédes számok alkották. Ezek azok a zenék, amelyek hallgatása közben melankolikus hangulat fog el minket, egyfajta kellemes szomorúság. Ezekhez van a legmélyebb kötődésünk, és ezeket játsszuk le a legtöbbször egymás után. Akár csak a fejünkben is, vagy dúdolva, ha nem áll módunk meghallgatni őket. Az ismétlés oka sokáig talány volt a kutatók számára. Ennek vizsgálata során arra jutottak, hogy egyrészt életbe lép az a mechanizmus, amely miatt a jutalmazó inger ismétlés során egyre erősebbé, ezáltal pedig egyre jutalmazóbbá is válik. Ez a mechanizmus működik egészen addig, amíg telítődünk az élménnyel. Többé már nem okoz örömet számunkra, ezért inkább újat keresünk. Ez történik azokkal a zeneszámokkal is, amelyeket túlságosan sokszor ismétel a rádió. Egy ideig felvillanyoz minket, ha felcsendül, később pedig már annyira telítődünk velük, hogy alig értjük, hogy lehetünk úgy odaértük néhány héttel korábban. A kiváltságos zeneszámainkkal azonban nem ez a helyzet. Ezeket valami miatt nem mondjuk meg. Különleges és örökérvényű jelentésük van számunkra. Egyes számoknak a szövege, másoknak a dallamvilága ragad magával. Inszentív értékük van számunkra, beszippantanak minket egy sajátos hangulatba. Úgy hatnak ránk, mint egy hangulat stimulálószer. Elindítjuk a lejátszás gombot, és már is aktiválódik a kívánt lelkiállapotunk. Segítenek elmélyülni, megélhetjük általuk a keserédes melankóliát. Ráhangolhatnak minket esti kikapcsolódásra. Ez az érzés pedig olykor értékesebb, mint az, hogy mindig a zeneipar újdonságait keressük. Most viszont mi újdonsággal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban, hiszen azért nálunk elég nagy teret kapnak az igazán pörgős és lendületes, fiatalos slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. A fuvarozók is kapnak üzemanyag támogatást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügy vizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. A parlament döntése alapján a fuvarozók is üzemanyagköltség támogatást kapnak, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon. A kormány 2026 végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után visszaigényelhető jövedéki adót. A NAV-on keresztül érvényesíthető kedvezmény az év végéig összesen 6,3 milliárd forintos segítséget jelenthet az ágazatnak. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyedévben, azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik online biztosítás közvetítő. A cég statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyedévben, a második negyedévi 44.800 forint után. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról.
1: Időjárás.
2: Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az ember társas lény. Mindezek ellenére a 10 évvel ezelőtti statisztikák azt mutatják, hogy a Magyarországon élők 40%-a egyedülálló. A Mindset pszichológiai szaklap szerint milliók keresik párjukat, és sokszor ennek sikertelensége nem a személy tulajdonságaiban, kvalitásaiban keresendő. Az emberek magányosságának egyik oka gyakran az, hogy a társadalomban nem találják meg azokat a csatornákat, ahol a párkapcsolatok szempontjából megfelelő személyekkel találkozhatnának. Túlóráznak, egynemű munkahelyeket dolgoznak, nincs lehetőségük másokkal ismerkedni. Mindenki életében előfordulhatnak olyan szakaszok, amikor jól jön a külső segítség igénybevétele a pártaláláshoz. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom elítéli a tudatos társkeresést, mégis minden harmadik internethasználó regisztrál online társkereső oldalakra. Társkereső oldalak és applikációk széles választékából válogathatunk. Találhatunk gyorsan, könnyen kezelhetőt, például a Tindert, ahol fényképek, illetve egy-két információ alapján dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e megismerni a másikat, vagy sem. Vannak azonban olyan alkalmazások is, melyek több energiabefektetést igényelnek a részünkről, és ezek arra kérik a felhasználót, hogy különböző kérdőjéveket töltsön ki életstílusával, elveivel, a potenciális társával kapcsolatos elvárásokról. Finkel és munkatársainak kutatása szerint a csetelésen, levelezésen alapuló programok előnye, hogy sokkal inkább megnyílunk a másik előtt, mint akár egy webkamerás beszélgetéssel megspékelt ismerkedés alatt. Ez pedig teret nyit számunkra egy mélyebb intimitás megéléséhez. A pszichológus kutatók a virtuális beszélő és virtuális hallgató fogalmaival magyarázzák a jelenséget. A virtuális beszélő sokkal jobban tudja kontrollálni írásban mondani valóját, mint egy élő találkozás alatt. Ezen kívül virtuálisan nehezen tudjuk leszűrni, hogy milyen fogadtatásban részesül mondani valónk. Élőben ezt a különböző vizuális és auditív jelekből vennénk le, online viszont ennek helyére az önfeltárás kerül. A virtuális hallgató célja a potenciális partner megtalálása az interneten. Emiatt pozitív attribúciókkal rendelkezik. Amennyiben a beszélő üzenete nem világos a hallgató számára, azt hajlamos az említett attribúciók miatt pozitív fényben értelmezni, mivel szeretné azt hinni, hogy beszélgető partnere potenciális találat. Az online kommunikáció a kezdeti fázisban tehát növelheti az intimitást, de vajon átvihető-e ez a személyes találkozásra is? A kutatók válasza igen. Azonban csak abban az esetben, ha a találkozó a kommunikáció kezdésétől számított 3 héten belül megtörténik. A következő percekre már be is készítettem egy új slágert a Balaton Rádió hullámosszán.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam. És természetesen a tudományos érdekességek mellett bőven szolgálunk helyi információval is. A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett két évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt két évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni kör elnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól. Mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna. Tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatonislág, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatonislágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A következőekben érdekes tudományos információt hozok, amelyet a Mindset oldalon találtam. Pár tévhitet, illetve állítást fogunk megnézni, melyek benne élnek a köztudatban. Ilyen például az, hogy a fiúk jobbak matekból. Ez úgy néz ki, hogy igaz, de csak egy bizonyos kor után. Tinédzser korukig a lányok teljesítménye matematikából még jobb is átlagosan, mint a fiúké. Viszont ez a felállás a későbbiekben megfordul. Ennek az oka az, hogy a matematikát kétféleképpen lehet oktatni. Úgy, mintha tehetség kérdése volna, de úgy is, mint egy készséget, ami gyakorlást igényel. Úgy tűnik, hogy a tanárok a lányok felé inkább az előbbit, a fiúk felé pedig az utóbbit kommunikálják. Tehát, ha egy lánynak támad nehézsége a matekkal, akkor azt feltételezheti, hogy neki ehhez nincs tehetsége. Ismeretes emellett a Pygmalion effektus is, mely szerint a magasabb elvárások növelik a teljesítményt. Így, amíg a köztudatban él a tévhit, hogy a matek fiús dolog, addig ez egy önbeteljesítő jóslatként fog viselkedni. Fontos azonban, hogy még így sem beszélhetünk nagy különbségekről, 13 éves kor előtt és után sem. Másik ilyen általános állítás, hogy a nők többet beszélnek, mint a férfiak. Nézzük a részleteket, habár egy 58 országot magában foglaló kutatás szerint a nők beszédesebbnek tartják magukat, mint a férfiak, s korai kutatások valóban kimutattak kisebb különbségeket, a helyzet mégis bonyolultabbnak tűnik ennél. Egy 2007-es cikk szerint a nők és férfiak beszédessége nagyon függ az adott szociális környezettől. A nők valamivel többet beszélnek, ha a barátok között vannak, illetve a gyerekeikkel. A férfiak viszont beszédesebbek, ha idegenekkel vannak egy csoportban, vagy ha csak néhány ismerős arc veszi őket körül. A házastársi kapcsolaton belül is többet beszélnek a férjek, mint a feleségek. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a különbségek nagyon kicsik. És az utolsó ilyen állítás, ilyen általános, a hétköznapi életben gyakran mondott kifejezés, hogy a férfiak többet gondolnak a szexre, mint a nők. Itt egyértelműen igaz a válasz. De nem csak a szexre, hanem az evésre és az alvásra is. Összefoglalva tehát, többet gondolnak a saját szükségleteikre, mint a nők. Ennek a magyarázatát a kutatók inkább a tanulásban látják, nem pedig egy veleszületett hatásban. A mi kultúránkban a lányok már kicsikoruk óta azért vannak jutalmazva, ha figyelmesek, és elsősorban mások igényeivel törődnek, ellentétben a fiúkkal. A továbbiakban zenében megyünk tovább itt az éterben, semmiféle különbségtétel nem lesz, mert egymás után játsszuk a legjobbakat.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a Paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelező alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia.
1: Időjárás.
2: Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi-északnyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a

maratoni balatoni zenefolyamban. Most azt fogjuk megnézni, hogy az, hogy ki mennyire elégedett a szexuális életével, általában nem tisztán egyéni kérdés, különösen igaz ez a hosszú távú kapcsolatban. Bár a szexuálpszichológia területe egyre népszerűbb és szaporodnak a témában zajló vizsgálatok, meglepő módon eddig nem kutatták a partner személyiségjegyének hatását a hálószobai elégedettségre. A Mindset oldalon található anyagban szerepel egy kutatás, amelyben közel 1000 hosszú távú kapcsolatban élő, nagyrészt heteroszexuális pár részvételéről számolnak be. A kutatók telefonos interjúk által térképezték fel a résztvevők személyiségjegyeit, szexuális érzékenységét, valamint szexuális funkcióját. Míg előbbi esetében főleg a vágy felkeltésének időbeli tényezőiről, illetve esetleges gátlásáról érdeklődtek, utóbbinál a személy komplex szexuális magatartásának megismerése volt a cél. A nőknél kitértek a szexuális elégedettség, izgalom, vágy, fájdalom és orgazmus gyakoriságára és mértékére. A férfiaknál pedig mindezek mellett az erekció jellemzőire és esetleges problémáira is koncentráltak. Nem meglepő módon, nőknél és férfiaknál is azt találták, hogy nagyobb szexuális érzékenységet mutattak azok a személyek, akik kevesebb munkai stresszről vagy teljesítményszorongásról számoltak be. A lelkiismeretesség skáláján jobban szereplők egészségesebb szexuális életet tudhattak magukénak. A lelkiismeretességet ebben az esetben olyan tulajdonságokkal határozták meg, mint az önfegyelem, a rendszeretet vagy az ambíció. Feltehetően az ilyen személyek több erőfeszítést fektetnek a nemi életükbe is. A kutatók szerint ennek hátterében az húzódhat, hogy a lelkiismeretes személyek hajlamosabbak utána járni a dolgoknak. Így, ha vannak is szexuális problémák, a párjukkal együtt közösen tesznek ezek megoldása érdekében. Nem találtak összefüggést a párkapcsolatok hossza és a szexuális funkciók között. Ebből arra következtettek, hogy az esetleges félelmekkel ellentétben úgy tűnik, hosszú kapcsolatban is lehetséges az egészséges szexuális élet. Bár az eredmények biztatóak, a tanulmányszerzői felhívják a figyelmet a korlátokra is. A telefonos vizsgálat hátulütője, hogy feltehetőleg a félénk vagy komolyabb párkapcsolati problémákkal küzdő párok kevésbé hajlamosak a részvételre. Mindazonáltal egy új, izgalmas nézőpont, hogy az egyéni szexuális funkciókat a partnerek személyisége is befolyásolhatja. A következőekben könnyed, szórakoztató slágerekbe csopvanunk bele, aztán pedig majd hozok még érdekes híreket.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és a következőekben meg fogjuk nézni, hogy melyik a legmélyebb pontja a Balatonnak. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter közötti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. Tehát érdemes lehet egy-egy pillantást vetni a térképre, vagy akár elidőzni ezen a különleges helyen, hogyha éppen Tihany környékén jársz. Mi viszont most zenével megyünk tovább.

A következő percekben a változásról szeretnék megosztani veletek egy érdekes kutatási információt. A Mindset oldalon található hír alapján mindannyian folyamatosan változunk, ugyanakkor ennek ütemét életünk során másként érzékeljük. Bár ahogy öregszünk, valóban lassul a változás, korán sem akkora mértékben, mint gondoljuk. A Harvard Egyetem pszichológia professzora Dan Gilbert azt vizsgálta, hogy mennyire látjuk reálisan személyiségünk változékonyságát. Szerinte saját változásunkkal kapcsolatban szinte mindnyájan ábrándokba ringatjuk magunkat. Kutatási eredményei alapján a legtöbb ember számára a pillanat, amikor az önmagunkká válás folyamata lelassul, egész egyszerűen a jelen, akárhol is történik éppen. Azzal csapjuk be magunkat, hogy aktuálisan mindig úgy érezzük, épp most válunk azzá az emberré, aki mindig is lenni akartunk, és aki életünk hátralévő részében leszünk. Azonban az, hogy személyes élettörténetünk épp most ér véget, a legtöbb esetben puszta illúzió. Életünk minden pillanatában olyan döntéseket hozunk, amik alapvetően befolyásolják annak a személynek az életét, akivé válni szeretnénk. Bár keményen dolgozunk, valamint időt és energiát sem spórolunk a cél érdekében, amikor a vágyott jövőbeli énünk jelenné válik, korábbi döntéseink sokszor csalódást okoznak. Gilbert kutatásai alapján az emberek jócskán alábecsülték, hogy mekkora változást fognak tapasztalni a következő évtized során. A résztvevők úgy gondolták, hogy a legjobb barátjuk 10 év múlva is ugyanaz lesz, ugyanazt a hobbit fogják űzni, miközben a szabadidejük eltöltésének is ugyanazt a módját fogják választani legszívesebben. Mindeközben a 10 évvel idősebbek visszatekintve elismerték, hogy tulajdonképpen ez mind megváltozott. Ter Gilbert szerint a legtöbben könnyedén fel tudjuk idézni, hogy kik voltunk 10 éve, de nehezünkre esik elképzelni, hogy kik szeretnénk lenni. Mivel nehezen tudjuk megragadni, tévesen azt hiszük, hogy nem is leszünk olyanok. Ez azonban sokkal inkább a saját korlátainkról, mint az események objektív valószínűtlenségéről szól. Az időnek hatalmas ereje van felettünk. Formálja az értékeinket, átalakítja a fontossági sorrendet az életünkben, és megváltoztatja a személyiségünket. Úgy tűnik, csak utólag visszatekintve észleljük, mennyit változunk akár egyetlen évtized alatt. Mint az aktuális jelen, mindig egy törés lenne az élettörténetünkben, a pont, amikor végre önmagunkká válunk. Azonban idővel mindenkinek szembe kell nézni a ténnyel, hogy a személyek, akik most épp mi vagyunk, pont olyan ideiglenesek, akár mindenki más. Amíg élünk, folyamatosan fejlődünk, alakulunk és sosem leszünk készen. Gilbert úgy gondolja, hogy befejezetlenségünk hozzátartozik emberi mi voltunkhoz, hiszen az egyetlen állandó dolog az életünkben maga a változás.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasé lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia.
1: Időjárás.
2: Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi-északnyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolok?

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ez a maratoni, balatoni zenefolyam. A boldogság és a pozitív pszichológia kapcsolatáról hozok nektek egy érdekes anyagot a Mindset szaklaptól. A 21. században rettegünk a boldogtalanságtól és attól, hogy nem teljesedünk ki. Elvárással vált, hogy állandóan boldogak legyünk és valósítsuk meg önmagunkat. A 2000-es évek elején jelent meg a pozitív pszichológia, mint új irányzat, és gyorsan nagy népszerűségre tett szert. Nem csak a szakmabeliek, de a szélesebb közönség körében is. Felszabadította a pszichológiát a betegségközpontú gondolkodás alól. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak a mentális betegségekben szenvedők, hanem bárki teljesebbé válhat, ha odafigyel saját belső folyamataira, és tudatosan fejleszti magát. A pszichés problémák mellett azok a minták is bekerültek a pszichológiai vizsgálatok fókuszába, amik minden ember számára segíthetik az elégedettség és a boldogság elérését. Olyan fogalmak váltak közismerté, mint a flow, a jólét, vagy az autentikus boldogság. A médiában gyakran találkozhatunk leegyszerűsített boldogság és sikerreceptekkel. Az egyik legnépszerűbb ezoterikus elmélet például a vonzás törvénye, ami a 2006-os A titok című filmmel, majd a könyvváltozattal került be a köztudatba. Egyszerűen megfogalmazva arról szól, hogy minden gondolat valósággá válik. A jó és a rossz gondolataink hatalmával képesek vagyunk megváltoztatni a körülményeket. Ezt feltételezve pedig nyilván kerülni kell a negatív elképzeléseket. Fontos azonban különbséget tenni a pozitív gondolkodás tudományosan teljesen megalapozatlan teremtő ereje és a pozitív pszichológiai irányzat között. Ez utóbbi ugyanis hangsúlyozza, hogy amit hiszünk, az csupán hit. Természetesen igaz és hamis is lehet, de magától nem fog semmit bevonzani. A pozitív pszichológia nem tekinti az embert cselekvésképtelennek, de mindenhatónak sem. Sokkal inkább arról van szó, hogy az emberi pesszimizmus és optimizmus tanulható, ezáltal pedig javulhat az életminőségünk. Ahelyett, hogy elérhetetlen dolgokhoz kötjük az áhított boldogságot, arra kell törekednünk, hogy az adott helyzetből a legjobbat hozzuk ki. Abraham Maslow népszerű modelljét szinte mindenki ismeri. Használják az oktatásban, a pszichológiában, a marketingben és az üzleti életben is. A tanulmány szerint azonban általában elfeledkezünk a modell utolsó fázisáról, illetve félreértelmezzük az önmegvalósítást. Maslow úgy gondolta, hogy a szükségletek hierarchiába rendeződnek, tehát az alsóbb szükségleteknek ki kell elégülnie ahhoz, hogy az egyén a feljebb lévőkkel tudjon foglalkozni. Végső modelljében 8 fázist írt le, és 2 csoportba rendezte őket. A hiányalapú szükségletek, ha nem elégülnek ki, az feszültséget és szorongást eredményez. Ide tartozik a fiziológiai, biztonsági szükségletek mellett a szeretet és az elismerés iránti igényünk. A másik csoportba a teljes mértékben soha ki nem elégíthető szükségletek tartoznak, amik spirituális, egzisztenciális jellegűek. Ezek a növekedés alapú szükségletek. A kognitív szükségleteink az igazság megértésére és megismerésére, míg az esztétikai szükségleteink a rend és a szépség fenntartására vonatkoznak. Ezután következik a gyakran tévesen végcélként emlegetett önmegvalósítás szükséglete. A bennünk rejlő lehetőségek elérése után ugyanis az utolsó fázis az öntranszcendencia. A piramis csúcsa saját magunk meghaladása, mások segítése az önmegvalósításban. Az önmegvalósítás eredetileg arról szól, hogy minél teljesebben megéljük a pillanatot, az emberi kapcsolatainkat, a munkánk iránti elköteleződést és a számunkra fontos elvek mentén éljük az életünket. A hétköznapokban sokszor szélsőségesen individualista és karrierista áthallásokkal kerül elő a fogalom. Úgy tűnik, hogy érdemes összetettebben értelmezni és a közösségi, valamint a spirituális oldalait is figyelembe venni. Napjaink legfrissebb előadóinak nagy teret adunk itt a rádiónkban, úgyhogy a következő pillanatokban már szól is egy ilyen előadó által készített remek mű.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 2-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg, még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, amit még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyet.

lépésekbe. Ahogy fogalmazott az Egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél még.

nagyszerű zenei slágerek után érdekes információk. Azt fogjuk megnézni, hogy mi az a hostilitás, illetve hogyan hat ez az egészségi állapotunkra. A Mindset szaklap forrásunk által felhasznált anyagban találhatóan napjainkra már tudományos kutatások által is bizonyítottá vált az a több évezredre visszanyúló ősi tudás, amely szerint az egészségi állapotunk alakulásában az élettani folyamatok mellett a lelki tényezőknek is jelentős szerepe van. A hostilitás maga az egy olyan többdimenziós attitűd, amelyben a mások felé irányuló negatív viszonyuláshoz gyakran harag és a haragot kifejező agresszivitás is társul. A hostilis személyeket továbbá fokozott gyanakvás, sértettség, bizalmatlanság és cinizmus jellemzi. Több mint fél évszázada folynak olyan kutatások, amelyek a harag és az ellenségesség egészségre gyakorolt hatásait vizsgálták, illetve vizsgálják. A vezető halálokok közé tartozó szív- és érrendszeri betegségek körében például számos kutatási eredmény jelzett összefüggést a betegség kialakulása és az ellenséges viszonyulás között. További fontos szempont, hogy az ellenséges beállítódással jellemezhető személyeknél gyakran megfigyelhetők bizonyos önkárosító magatartásformák, például a dohányzás, a kóros alkoholfogyasztás, a rosszabb együttműködés a kezelőorvossal, amelyek szintén növelik az egészségi állapot romlásának a kockázatát. A hostilis személyek többször konfrontálódnak más emberekkel. Az ellenséges viszonyulás gyakrabban vezet agresszív viselkedéshez, amely a társas támogatás csökkenését vonja maga után. A bizalmatlan, gyanakvó, cinikus beállítódású egyének könnyen egyedül maradnak a fokozódó negatív érzelmeikkel. A társas kapcsolataik révén nem oldódik, hanem inkább erősödik a frusztrációjuk. De milyen lehetőségeink vannak a negatív pszichés hatások csökkentésére? Első lépésként célszerű az önismeret mélyítésére törekedni, hiszen mindenkinek fontos, hogy tisztában legyen az alapvető lelki folyamataival, azok külső és belső megnyilvánulásaival. Ha szükséges, szakember segítségével lehetőség van a korábbi életszakaszokban elszenvedett sérelmek, traumák feldolgozására, továbbá a bizalmatlanságot, a gyanakvást, az ellenséges viszonyulást tápláló belső folyamatok oldására. Hatékonyabb stresszkezelési módszerek sajátíthatók el, és jól fejleszthető a kommunikációs stílus. Mindezek együttesen kedvező változásokat eredményezhetnek a pszichés működésben és a társas kapcsolatokban. Összességében pedig jelentős javulás érhető el a testi, szellemi és szociális állapot terén is. Egy újabb slágerrel folytatjuk most a maratoni-palatoni zenefolyam adásunkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a Paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelező alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia.
1: Időjárás.
2: Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi-északnyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: Well, who's next?
1: A kellemes dallamok után megint megnézzünk valami olyan mindennapjaink során alkalmazható érdekes technikát, ami valójában sokat fog segíteni annak, aki esetleg kipróbálja, ha eddig nem használta. Sokunkkal megtörténhet, hogy érezzük, hogy fontos lenne kiállni álláspontunk, céljaink mellett, de elakadunk a megvalósításnál. Előfordulhat, hogy a bizonytalanság miatt elhallgatódik, végül meg sem valósul a konfliktus helyzet tisztázása, viszont a feszültség megmarad, időnközönként felbukkan a kapcsolatban. Hogy ezt elkerülhessük, megosztok veletek egy jól bevált módszert, ami által elsajátíthatjátok a hatékony önérvényesítő kommunikációt. A Mindset pszichológiai szaklap szerint, ha úgy érzed, hogy hibáztatnak, negatív tulajdonságokkal minősítenek, elítélik a személyiségedet, negatív következményekkel fenyegetnek, akkor ilyen esetben sokunkban felmegy a pumpa, dühösek vagy idegesek leszünk, visszatámadunk, esetleg megbántódunk vagy kerülni kezdjük a kommunikációt. Az asszertívan reagáló személy ezzel szemben nem a másik felet minősíti, hibáztatja, nem szeretné akaratát bármi áron keresztül vinni, nem agresszív és nem fenyegető. Viszont vállalja a felelősséget érzéseiért, véleményéért és inkább úgynevezett énüzenetekkel kommunikál. De most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a mondandónkat asszertívan megfogalmazni. Először is tárgyilagosan írjuk le a számunkra a problémát jelentő konkrét viselkedést. Aztán a saját érzéseinket hangsúlyozzuk, konkrét kérést fogalmazzunk meg, és indokoljuk meg, hogy miért fontos nekünk az ő együttműködése. Valamint utolsó szempont, legyen tárgyilagos, nyugodt, lehetőleg kedves a hangnemünk, testtartásunk. Az én közlések használatán kívül van még pár dolog, amire mindenképpen fontos odafigyelnünk, ha szeretnénk maximalizálni beszélgetésünk sikerességét. Tudatosítsuk, hogy milyen érzéseket, gondolatokat vált ki bennünk a helyzet. Nyugtassuk le magunkat, mielőtt megszólalunk. Ha szükséges, kérjünk időt. Legyünk empatikusak, fejezzük ki, hogy megértjük a partnerünk helyzetét. Válasszunk megfelelő időpontot és biztonságos helyszínt. Valamint vegyük figyelembe a kapcsolati rizikófaktort is. És legutolsó sorban az is nagyon fontos, hogy ne kérjünk az asszertív én közléseinkért bocsánatot. Az asszertív kommunikáció mindenki számára elsajátítható. Ehhez kívánok nektek sok sikert!

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közökészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén

területté alakítható földrészletek üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek, a következőekben a Facebookot fogjuk egy kicsit elemezni. A Mindset-en található anyag szerint a Facebook sok esetben szolgáltatja ki a felhasználók adatait politikai célokra való felhasználásra is. Azonban nem csak választások kimenetelére lehet hatással a közösségi média, hanem bizonyos csoportközi konfliktusok, gyűlölködések gerjesztésében is szerepet játszik. A németországbeli Warwick Egyetem kutatói a Facebook hatását vizsgálták gyűlöletbűncselekményekkel összefüggésben. Németország többek között azért tökéletes terepe egy ilyen kutatásnak, mert az elmúlt évek német bevándorlás politikája talán az egyik olyan téma, ami leginkább megosztotta a társadalmat és a világ többi részét is. Mivel Németországban magasnak számít a befogadott bevándorlók száma, így statisztikailag is magasabb a bevándorló ellenes bűncselekmények száma is. A kutatók összegyűjtötték az elmúlt két évből ezeket a bűncselekményeket, és igyekeztek feltárni, hogy számos változó közül melyik az, amelyik szignifikáns prediktora lehet a bevándorlók ellen irányuló támadásoknak. Mértek különféle demográfiai változókat, de elemezték az adott területen befogadott menekültek számát, az ellenük irányuló tüntetések és mozgalmak számát, valamint a korábban elkövetett bevándorló ellenes bűncselekményeket is. A rengeteg változó közül egyet találtak, ami szignifikánsan korrelált a gyűlöletbűncselekményekkel. Ez pedig a Facebook használat. Minél többet és gyakrabban Facebookoznak egy adott terület lakosai, annál nagyobb valószínűséggel követnek el menekültek elleni támadást. A legérdekesebb a kutatásban, hogy ez az összefüggés minden településre igaz volt, függetlenül a politikai beállítottságtól vagy a település méretétől. Tehát semmi más nem szítja annyira a gyűlöletet, mint a Facebook. A közösségi médiáról már korábban is kiderült, hogy kifejezetten torzíthatja a valóságészlelést. Mesterséges, algoritmusokon alapuló véleménybuborékba zár minket. Abból a tartalomból, ami a saját értékeinkkel és vélekedéseinkkel megegyező, töménytelen mennyiségűt kapunk az arcunkba, minden egyéb ellentétes véleményt képviselő forrást eltüntet a saját hírfolyamunkból a Facebook. Ez azért is veszélyes, mert a saját véleményünkkel konzisztens források csak tovább erősítik saját nézeteinket, amelyek így tovább polarizálódhatnak. A Facebook tehát létrehoz egy személyre szabott valóságot, amiben folytonos megerősítést nyerünk, azonban ez közel sem a valóság. A közösségi média platformjai a legzsigeribb ösztöneinkre igyekeznek hatni, mivel ez generál a legtöbb emberből reakciót, ami pedig a legértékesebb elem a Facebookon. Tehát korlátozottan javaslom nektek a közösségi oldalak használatát, ezen szempontok alapján ugyanis van benne veszélyforrás. A továbbiakban viszont a kellemes dolgoké lesz a főszerep itt az éterben, az FM 88 éten.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a maratoni balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, holnap is jövök 10 és 15 óra között, és természetesen igyekszem a munkához a legjobb zenéket, valamint a legtöbb érdekességet szolgáltatni. A maradék munkaidőhöz kitartást, az estéhez pedig jó pihenést kívánok nektek, további szép napot!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Több szakmai szervezet is reagált a tervezett vagyonadóra. Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 10 szakmai szervezet közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, és több esetben irreális helyzeteket teremt. Ezért azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Továbbá egy mérsékelt 0,3-0,5%-os adókulcs bevezetését az 1-5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok körül tekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak a későbbi korrekciókra. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügyvizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról.
2: Időjárás.
3: Napos kissé szeles őszi idő várható, napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat, több felé lesz élénk az északi észak-nyugati szél, délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.

0: маму увидеть, чао.
1: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te arról beszélsz mindig, amiről kell beszélni abban a helyzetben?
3: Őszintén remélem.
4: Varga Miklós, előadó művész.
5: Nagyon sokat tudok beszélni.
4: Vastag Tamás, előadó.
6: Arra törekszem, hogy legyenek megbeszélve a dolgok.
4: Pál Péter, színművész.
7: Több energia lenne köntörfalazni, mint megmondani, ami van.
4: Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, előadó művész.
3: Én egyébként nem nagyon szoktam köntörfalazni, bár azért az esetek nagy részében megpróbálok diplomatikusan fogalmazni. Tehát én nem vagyok egy olyan típusú ember, aki ajtóstúl ront be a házba, és ha bárkivel vitatkozom is, akkor azért meghallgatom a másikat.
4: Varga Miklós, előadó művész.
2: Meghallgatod, de igazából, ha van egy gondolatod, hogy tulajdonképpen most itt arról kellene beszélni egy találkozásban, hogy akkor azt rögtön mondod, vagy egy kicsit azért úgy megágyazol annak a mondandónak?
3: Igen, ilyen szempontból óvatos dúhaj vagyok, tehát nem ajtóstúl rontok a házban, hanem azért igyekszem finoman megfogalmazni a mondani valamit.
2: Hát igen, de tulajdonképpen megesik beszélgetésekben, találkozásokban, hogy beszélgetnek az emberek, de azt, ami úgy érzésben ott van, azt igazán nem mondja ki senki. Te az az ember vagy, aki kimondja?
3: Hát, hogy mondjam, én alapvetően egy nagyon toleráns ember vagyok, vagy legalábbis annak tartom magam, és pontosan azért, meg azért van bennem empátia is. Tehát, hogyha én valamit kimondok, akkor előtte végig gondolom, hogy az illetőt ezzel megbántom, vagy sem.
6: Arra törekszem, hogy legyenek megbeszélve a dolgok, és hogyha ennek az első lépcsőfoka az, hogy először elgondolkodjon az ember, akkor szerintem ez is egy jó dolog. Hát, hogyha egyáltalán belegondol abba, hogy jó lenne majd a jövőben esetleg valamikor megbeszélni, akkor az is egy lépés. Tehát nem feltétlenül az a lépés, hogyha teljesen ki vannak mondva a dolgok, hanem elindul ez a folyamat.
4: Pál Péter, színművész.
6: Hogyha nagyon zárkózott az illető, akkor ezeket a szükséges lépéseket igyekszem tiszteletbe tartani. Mm-hmm. Nem biztos, hogy kész még arra, hogy teljes egészében kitárulkozzon.
3: Igen. A social médiában volt egy időszak, de még ma is van, amikor tart, amikor hozzászólok bizonyos dolgokhoz, és ilyenkor az ember ugye azonnal reagál valamire, és ilyenkor én is nehezen tűrtőztetem magam, amit aztán később sokszor megbánok.
2: Tényleg?
3: Igen, de olyan is nagyon-nagyon sokszor volt, hogy már beírtam a mondani valómat, és közben lehiggadtam, és gyorsan kitöröltem, és mondom, nem hiányzik ez nekem.
2: Tehát inkább cenzúrázod egy kicsit magad, és tulajdonképpen amit tényleg ki kellene mondani, azt inkább újra átgondolod, és igazán egy kicsit szebbre csomagolt.
3: Igen, tehát kimondani kimondom, csak nem olyan durva formában. Tehát azért a csomagolásra azért mindig ügyelek.
2: Szép legyen a csomagolás.
3: Így van, de attól a tartalom nem változik.
2: Biztos, egyébként egy kicsit néha meg tud változni talán a tartalom, és nem, hogy te is végig gondolod, tulajdonképpen jobban belegondolsz, közben egy kicsit több szeretet is felgyülemlik benned, és akkor egész más lesz a tartalom is végig.
3: Hát én szerintem a tartalom az nem változik, de azért nem mindegy, hogy az ember hogyan adja elő a mondani valóját.
1: Star Portrait. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

0: Sztár portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyon sokat tudok beszélni.
2: Hát de jó, de arról, amiről tényleg kell ott abban a helyzetben beszélni?
1: Szerintem, amiatt, hogy nagyon sokáig matematikát tanultam az életemben, egy nagyon, nagyon lineáris gondolkodásom van, ami viszont nagyon gyorsan megy, tehát igyekszem arról beszélni, amiről kell, tehát amiről egyébként az adott szituációban szó van, de azért nagyon-nagyon hamar rá kell tarjönnöm, hogy hogyan kell az emberekkel kommunikálni, és bármilyen módon el lehessen azt a beszélgetést irányítani abba az irányba, amelyik irányba én szeretném.
3: Vastag Tamás, előadó.
1: Ezért úgy van, hogy az adott témára természetesen mindig válaszolok, és mindig az adott kommunikációban vagyok benne. Csak mivel szerte ágazó a gondolatom, ezért a beszélgetést általában én szoktam irányítani.
2: Igen, de amúgy tényleg kimondod azokat a dolgokat, amik tényleg nincsenek kimondva. Például egy-egy beszélgetésben összetalálkoznak emberek. Ott van a levegőben, nincs kimondva, hanem másról, felületesebb dolgokról megy a beszélgetés, akkor egyszer csak te előveszed azt, hogy beszéljünk inkább arról, ami a lényeg.
1: Attól függ, hogy mennyire konfrontatív.
2: Fontos neked az a helyzet.
1: És hogy mennyire konfrontatív az a beszélgetés. Tehát, hogyha van úgy, hogy ha nem is személyesen kell hozzá találkozni, hanem mondjuk telefonon kell beszélni, akkor húzom az időt, hogy minél később kelljen arról a dolgról beszélni, amiről beszélni kell.
2: Hogy ráhangolódás miatt, vagy mi miatt?
1: Szerintem úgy inkább csak várom azt a tökéletes pillanatot, vagy várom azt, amikor már nem lehet azt megúszni, hogy ne beszéljünk arról az adott dologról.
2: Hát meg lehet úszni egyébként, tehát tulajdonképpen meg lehet úszni. Lehet azt is csinálni, hogy felületes marad a beszélgetés, megúsztuk, nem beszélünk róla. Oké, örülök, hogy én is örülök, hogy látom. Oké, szia.
1: Azt vettem észre, hogy nem lehet megúszni, tehát hogy egy bizonyos idő után valamelyikőtök az adott problémát fel fogja hozni, mint egy megbeszélendő dolog.
2: Hát egy idő után lehet, hogy csak egy fél év múlva.
1: Igen, de hát általában nem, mert nem olyan problémáim vannak, amik tudnak fél évet várni, hanem akuttan azonnal kell megoldani azt a problémát, de azt hiszem, hogy akkor ezek a dolgok indulatosan és azonnal történnek, ezek a fajta beszélgetések.
4: Több energia lenne köntörfalazni, mint megmondani, ami van.
3: Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, előadó művész.
4: És azt sose értettem, hogy valaki hogy tud ilyen, tudod, ilyen erdőkbe bemenni, hát, és ugye ez micsoda agyi munka, meg nem is tudom, mi kell.
2: Hát igazából valószínűleg szerintem azért csináljuk sokszor azt, hogyha nem rögtön, mert az ember próbál egy kicsit ráhangolódni, magát is ráhangolja az ember, meg a másikat is, meg lehet, hogy sokszor nem merjük kimondani azt, ami igazán ott van, úgy, ahogy.
4: Hát a barátaimmal nincs ilyen, hát, most nyilván, nincs. Akit nem ismerek, és mondjuk összefutok egy ismeretlen anyukával, a játszótéren nem fogok belekérdezni a házasságába.
2: Hát, pedig lehet, hogy ott motoszkál benned, hogy igazából.
4: Hogy vagy a gyerekek, igen, az enyém is, akkor ez ilyen. De attól nem is várok többet, szóval.
2: De közben meg ott van mondjuk egy fontos érzésed, hogy lehet, hogy itt most inkább azt kellene megbeszélnünk, vagy csak a baráti közegben.
4: Attól függ, hogyha olyan a vibe, akkor talán. Lehet, hogy mélyebbre megy a beszélgetés, de ezt szerintem úgy érzi az ember, hogy melyik találkozás mit bír el.
0: Sztár portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És hogyha a másik ember például nem beszél, de te valamit szeretnél megbeszélni, és a másik ember nem beszél, akkor mit teszel?
2: Hát attól én még a közlendőmet megpróbálom eljuttatni hozzá.
3: Varga Miklós, előadó művész.
2: És miután társas lények vagyunk, ezért számítok rá, hogy valamilyen módon reagálni fog.
1: Hát számítunk rá, van ilyen, igen. És ha nem reagál?
2: Hát akkor az ember végig gondolja, hogy ennek a közlésnek van-e értelme, hiszen ha állandó hallgatással találkozik az ember, akkor ott hagyom azt a beszélget vagy nem beszélgető partnert.
1: Hát igen, tudunk ilyenek lenni egyébként, de tulajdonképpen nem az lenne tőlünk a szép, hogyha előcsalogatnánk a másikból is a szót. Tehát tulajdonképpen, hát, ha lenne türelmünk kivárni például, amíg ő elmondja.
2: Hát egyrészt ehhez ugye már majdnem pszichológusnak kell lenni, de
1: nyugodtnak kell lenni.
2: De egy diskurzushoz mindenképpen szükséges a türelem.
4: Volt egy olyan időszak az életemben, talán egy pár hónap, amikor nagyon-nagyon keveset beszéltem, és tényleg nehezemre esett elmondani a véleményemet, vagy egyáltalán egy-egy köszönést is háromszor át kellett gondolnom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg.
3: Pál Péter, színművész.
4: De nagyon örülök, hogy ebből sikerült valahogy kilábalnom.
1: És abba bepillantást engedsz itt most mindenkinek, hogy ott mi okozta ezt, a csendességet?
4: Hát ugye felvételt nyertem az egyetemre, ugye színésznek tanultam, és az elején ez nekem egy nagyon nagy változás volt az életemben. Ugye Lendváról érkeztem, egy muravidéki szlovéniai kis városból, ahol némileg mások voltak a kulturális szokások, és ugye meg kellett szoknom azt, egyáltalán azt, hogy Magyarországon vagyok, az itteni emberekkel, hogy tudok jól társalogni, mik azok a dolgok, amik őket érdeklik, és elég kevés tapasztalatom volt ilyen téren, meg kevés olyan élményanyagom, ami beszélgetésre adhatna okot. Tehát először össze kellett gyűjtenem egy ilyen tapasztalati anyagot, vagy át kellett értékelnem az addigi tapasztalataimat ahhoz, hogy azok úgy legyenek kommunikálhatóak, hogy a másik is jól be tudja fogadni. Meg hát ugye egy színész képzésnek gyakran az első lépcsőfoka, hogy az ember kőkeményen szembesül azzal, hogy mennyire nem tudja, hogy kell csinálni. És nekem ez volt a legnagyobb döbbenet, amikor néhány évvel ezelőtt rájöttem arra, hogy szinte közöm sincs ahhoz, hogy kell színpadon létezni, és ez egy nagyon nagy kálvária volt egy évig, hogy megbarátkozzam azzal a gondolattal, hogy rettenetesen hosszú az út. És picit így kívülállónak éreztem magam, illetve hogy éreztem azt, hogy mindezeket a dolgokat, ezeket a jó tulajdonságokat én is szeretném a magaménak tudni, de nem tudtam, hogy hogyan, nem tudtam, hogy mihez nyúljak. És ebből jött egyfajta zárkózottság, egyfajta kisebb rendűségi érzés, és aztán ezen úgy tudtam felülkerekedni, hogy kidolgoztam egy tervet arra, hogy tudnám ezeket a készségeket én is fejleszteni, vagy legalábbis napra egy kicsit jobbá tenni, és aztán fokozatosan nyertem annyi önbizalmat, hogy amivel már tudtam másokkal is kommunikálni, mert megvoltak azok a közös kapcsolódási pontok.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Több szakmai szervezet is reagált a tervezett vagyonadóra. Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 10 szakmai szervezet közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, és több esetben irreális helyzeteket teremt. Ezért azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Továbbá egy mérsékelt 0,3-0,5%-os adókulcs bevezetését az 1-5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok körültekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak a későbbi korrekciókra. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügyvizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról.
0: Időjárás.
1: Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi-északnyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.

0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyon sokat járok vidékre, és ilyenkor én nagyon csendben vagyok, tehát én akkor szoktam bekapcsolni zenét, amikor már nagyon álmosodok hazafelé.
2: Varga Miklós, előadó művész.
1: És egy ilyen ébrentartási eszköz, de különben én csendben autózom, nem
2: egyedül?
1: Amíg a gyerekeink nem voltak felnőttek, vagy nem váltak felnőtté, addig nem jött velem a feleségem. Mostanában azért sokszor jön velem a feleségem. Viszont ettől függetlenül mi együtt is tudunk nagyon jókat hallgatni. Uh-huh. Nagyon sokszor kerülök olyan helyzetbe, amikor olyan társaságba keveredek, ahol a másik fél, az teljesen mindegy, hogy szükség van-e a beszédre, vagy sem. Ő csak mondja. Még azt sem veszi észre, amikor az ember megpróbál látványosan nem odafigyelni. Tehát, hogy már egy kicsit sok, hogy az ember valami fajta jelzéssel próbálja értésére adni, hogy ez most nekem sok.
3: Egy társas kommunikációban szerintem egy perc után tudja, hogy az embernek valamit hozzá kell szólnia. Igen.
2: Vastag Tamás, előadó.
4: De mindig, de hát azért csak van olyan hosszú percek, vannak az életedben, amikor teljes csendben, kint is, bent is, magadban sem beszélsz, nincs ott senki.
3: Akkor a kinyilatkoztatásokat felváltják a kérdések. Tehát, hogy ha olyan beszélgető partnerrel vagy, akinek sokkal jobban érdekel az, amit ő akar mondani, mint amit te akarsz mondani, akkor a nagy kinyilatkoztatásokat a kérdések váltják fel, és akkor pedig azért szólalsz meg egy rövid idő után, mert többet akarsz tudni, és a kérdés szétfeszíti a szádat, és megnyitja a légcsapot, és emiatt csak kijön az a mondat, még úgy is, hogyha nem akarod kimondani.
4: Az az ember vagy, aki egyébként mindig szeret beszélni? Tehát olyanképpen, ha lenne is csend, akkor is inkább beszélsz valakivel, beszélsz.
5: Most már nem. Régebben ilyen voltam.
2: Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, előadó művész.
4: És mióta nem?
5: Azt éreztem, hogy itt segíteni kell, hogy feloldódjon. Most már nem érzem azt, hogy mindig nekem kell egy helyzetet feloldani. Szerintem mióta gyerekeim vannak azóta.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek, csak neked.

0: Műsorportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Én például nagyon sokszor beszélgetek a Jóistennel.
2: Varga Miklós, előadó művész.
1: Konkrét választ ugyan érzékelhető választ nem kapok, de azért mégis van mondani valóm, és akkor én mondom.
3: Csendben mondod?
1: Magamban.
3: Magadban mindig igen. Csendben. Kérdezel is?
1: Olykor igen. Igen. Független attól, hogy tudom, hogy közvetlen választ ott abban a pillanatban nem fogok kapni.
3: De amúgy igen.
1: Amúgy pedig az események mutatják meg, hogy az én kérésem vagy kérdésem meghallgatásra találta. Uh-huh. Nagyon banális a dolog, és ugye ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt a Jóisten közbelépése történt meg, de most mondok egy nagyon egyszerű példát, megérkezem egy helyre, és nem találok parkolóhelyet, és akkor az ember már úgy megszokásból is, hogy Jóistenem, most az egyszer, hadd legyen már itt egy nyomorult parkolóhely, mert nem fogok odaérni. És akkor egyszer csak lesz egy parkolóhely, és én ezt pontosan tudom, hogy ez nem az én fohászomnak szólt, hanem hogy valaki ott hagyott egy autónyi helyet, de azért mégis jó leső érzés fog el ilyenkor.
3: Hát most vagy pedig megnyílik a látásod. Most az jut eszembe, hogy egyszer én voltam olyan helyzetben, lehet, hogy ez is egy eléggé szélsőséges furcsa példa, ahol már magamban hasonlóképpen kértem a segítséget, mert éppen nagyon kellett volna egy WC-re mennem, és egy lehetetlen helyzetben, és ilyen módon kértem a segítséget, és egyszer csak megnyílt úgymond a látásom, és megláttam, hogy ott van egy kis piszike kis WC-bódi pont előttem.
1: Igen, igen,
3: és
1: igen.
3: Bementem.
1: Hát ez a dolgok általában mindig megoldódnak, tehát megoldatlanul nem maradnak.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Esténként a gyermekeimmel szoktam imádkozni.
2: Vastag Tamás, előadó.
1: És olyankor is vannak belépő gondolatok, például az, hogy az ember egy mi atyánkat végig tud-e úgy mondani, hogy a gondolatai ne menjenek el egy másik irányba, tehát hogy ezt már motorikusan mondjuk, vagy tényleg oda tudsz minden egyes szóra is és mondatra figyelni, hogy mi az, ami az Isten és a közötted lévő kommunikáció.
3: Amikor késő este hazaérek, és akkor nem fekszem le rögtön, hát egy gyors zuhanyzás, és akkor leülök egy csendes szobában, és ott elbélázok.
2: Varga Miklós, előadó művész.
3: És nem gondolkodom, csak úgy vagyok.
4: De jó, direkt?
3: Igen.
4: Tehát, hogy direkt nem gondolkodom.
3: Direkt, hogy egy kicsit ülepedjenek le az aznapi események, és akkor az elalvás is sokkal gyorsabban megy, mint hogy az ember bepattan az ágyba, és akkor még jár az agya, hogy most ez volt, hogy volt. Szóval kell az a csend olykor.
4: És ilyenkor tulajdonképpen nézelődsz, vagy nem is nézelődsz, csak egyszerűen az izmaidat mondjuk ellazítod
3: kényelmesen? Igen, tehát nézelődés sincs. Pontosan azért nem egy televízió elé ülök le, ami úgy szól valamiről, de tulajdonképpen nem érdekel, csak egy ilyen háttérzajnak. Nem, egy abszolút csendes közegben, akár meditációnak is nevezhetném.
1: Nagyon sokat tudok beszélni. Nagyon sokat tudok beszélni.
3: Mi együtt is tudunk nagyon jókat hallgatni.
1: Van még úgy, hogy szerintem magamban is beszélek, hogyha egyedül vagyok.
5: Most már nem érzem azt, hogy mindig nekem kell egy helyzetet feloldani.
3: Kell az a csend olykor.
5: Pont tavaly volt egy ilyen alkotói elvonulásom, és akkor szerintem egy ilyen, hát a két napon keresztül nem is szólaltam meg, de majdnem két napon keresztül nem.
2: Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, előadó művész.
4: De jó,
5: direkt. És akkor nagyon jól esett.
4: Azt elhiszem.
5: Bár nem tudtam, hogy nem fogok megszólalni, de jól esett, hogy nem. Egyedül voltam egy ilyen hatalmas telken, és kint locsolgattam. Hintágyban aludtam, megengedtem magamnak olyan dolgokat, amiket egyébként nem szoktam.
3: Kell az a csend olykor.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Több ezer sofőrt büntettek meg a múlt héten. Trükkös ATM-ek miatt kapott bírságot az Euronet. Szünetel a közvilágítás több Bonyhádi utcában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az autóvezetők több mint 10%-a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK OBB baleset megelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környezetben országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Közben a polgármester szerint ismeretlen személyek mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékot, ezért a város a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több tízezren vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének megaprojektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők.
0: Időjárás.
1: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

0: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást! Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Tudósok létrehoztak egy új környezetbarát papírt, amit pollenből fejlesztettek ki. Az alvás minőség javításához készítettek kutatók egy speciális eszközt, amely segítheti a testi, szellemi egészség megőrzését. Először láttak kalmárt, amint változtatja a bőrszínét. Egy óriási centrifugával indítanának rakétákat az űrbe. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Elsőként egy új környezetbarát papír létrehozásáról számolunk be, amit pollenből fejlesztettek ki tudósok. Tudósok létrehoztak egy virágpor alapú papírt, amelyről a nyomtatóval felvitt szöveget kémiai úton maradéktalanul le lehet törölni, és így minimum 8 alkalommal gond nélkül újra lehet hasznosítani a lapot. Az újfajta papírgyártásának folyamata úgy kezdődik el, hogy a napraforgó pollenszemek kemény külső burkát kálium-hidroxiddal eltávolítják. Ezen beavatkozás eredményeként a szemcsék lágy belső anyagából egy speciális gél keletkezik, amelyet ionmentesített vízben megtisztítanak. A zselét ezt követően egy lapos öntőformába töltik és levegőn megszárítják. A dehidratáció folyamán az anyag egy 0,3 mm vastag lappá alakul. Következő lépésként az új keletű papírdarabot ecetsavval lekezelik, hogy a nedvességgel szemben érzéketlenné tegyék. A kapott papír hajlékonyabb és áttetszőbb, mint a hagyományos cellulóz alapú verzió, de így is kompatibilis a hagyományos lézernyomtatókkal. A pollenlapokat úgy lehet megtisztítani, ha 2 percig lugos oldatba áztatják, és óvatosan megdörzsölik őket. A gél ilyenkor megduzzad, amitől a festékréteg széttöredezik és leválik. Ahhoz, hogy az immár kiüresedett papírt alkotó zselé ismét összehúzza magát, 5 percre etanolba kell meríteni a lapot. Miután megszáradt, az ismételt felhasználás előtt a pergament még ecetsavval is le kell kezelni. Minőségromlás nélkül mindezt állítólag 8-szor lehet eljátszani az anyaggal. A megközelítés jelentős előnye, hogy a hagyományos típusokkal ellentétben a pollenpapír elsődleges összetevőjét fák kivágása nélkül pusztán virágpor gyűjtögetéssel be lehet szerezni. További pozitívum, hogy a gyártáshoz nyersanyagként a napraforgó virágport kiegészítve, vagy azt teljesen kiváltva, például a kamélia vagy a lótusz pollenje is kiválóan alkalmas. Az elmúlt percekben egy tudósok által pollenből kifejlesztett környezetbarát papír létrehozásáról számoltunk be. Az orvostudomány világából következik most egy kutatási eredmény. A bőrt megfiatalító technika más, korral járó betegségek kezelésében is segíthet. Kutatóknak sikerült úgy megfiatalítaniuk egy 53 éves nő bőrsejtjeit, hogy olyanok legyenek, mint egy 23 évesé. A tudósok ezzel a technikával az öregedéssel összefüggő betegségek, például a cukorbetegség, a szívbetegségek és az idegrendszeri rendellenességek kezelésére szolgáló gyógymódot akarnak kifejleszteni. A kutatócsoport vezetője szerint ez a módszer végül lehetővé teheti majd, hogy az emberek hosszabb ideig egészségesek maradhassanak öregedésük közben. Először olyan gyógyszerek kifejlesztése várható, amelyek az idősebb emberek bőrét meg tudja fiatalítani azokon a testrészeken, ahol megsérültek, mert így felgyorsulhat a gyógyulás. A kutatók bebizonyították, hogy ez elvileg lehetséges, a megfiatalított bőrsejtek ugyanis gyorsabban mozognak a sebet szimuláló kísérletekben. A következő lépés az, hogy kiderüljön, a technika más szövetekben, például az izom, a máj és a vérsejtek esetében is működik-e. Az orvostudomány világából közöltünk egy kutatási eredményt, ami a bőrt fiatalító technika segítségével az öregedéssel összefüggő betegségek kezelésében is segíthet. Hamarosan egész más témával folytatjuk a műsort. Mi történik az agyban, amikor meggondoljuk magunkat?
0: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy kísérlet szerint befolyásolhatóbbak az önbizalom hiányos emberek. Erről szólunk most a tudomány mai állásában. Szociális interakcióink során gyakran szembesülünk a sajátunktól eltérő véleményekkel. Ilyen helyzetekben néha úgy döntünk, ragaszkodunk álláspontunkhoz, máskor pedig meggondoljuk magunkat. Egy szociálpszichológiai kísérlet épp ezt a viselkedést vizsgálta az 50-es években. A kísérleti személyeknek kártyákat mutattak különböző hosszúságú vonalakkal, és csak azt kellett megmondaniuk, mely vonalak egyenlő hosszúságúak. Egyértelmű különbségek voltak, és beépített emberek egy valódi kísérleti személyre 6 beépített jutott, akik rossz válaszokat adtak. Az a döbbenetes eredmény született, hogy az emberek jelentős része a láthatóan rossz választ jelölte meg, ha a körülötte lévők is egybehangzóan a helytelen választ adták. A kísérlet megállapította, hogy a magabiztos embereket nem lehet olyan könnyen befolyásolni, mint az önbizalom hiányos kisebb rendűségű érzéssel küzdő bizonytalanokat. Az egyik kulcsfontosságú tényező tehát a választáshoz az önbizalom. Minél alacsonyabb az eredeti véleményünkbe vetett hitünk, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy meggondoljuk magunkat. A döntésekkel és a vélemény megváltoztatásával kapcsolatban kétféle befolyásolásról beszélhetünk. Az információs befolyásolás az, amikor a pontos válasz érdekében megváltoztatjuk álláspontunkat másokéval szemben, a normatív befolyás esetén pedig a pontosságtól független okokból módosítjuk a döntésünket. Például az elfogadás vagy a beilleszkedés vágya miatt. Ha meggondoljuk magunkat, az mindig szociális befolyásolás történik, új információk birtokába jutunk, ami megváltoztatja álláspontunkat. De nem feltétlenül a friss ismeret győz meg minket, a közlő személye általában nagyobb súllyal esik ladba. Az agyban a kétféle társadalmi hatás, információs és normatív, nem egyformán nyilvánul meg. A kísérlet során kiderült, hogy az emberek jobban hisznek egy másik embernek, ha kezdetben nem túl magabiztosak. De a tanulmány azt is kimutatta, hogy a résztvevők jobban hajlanak a másik nézetének elfogadására, ha kölcsönösségi viszonyban vannak. Véleményünk megváltoztatását, a bizonytalanságot, a befolyásolhatóságot vizsgálta egy kísérlet előbbi hírünkben. Egy mélyebb alvásra serkentő készüléket mutatunk be a továbbiakban. Az alvás minőség javításához készítettek kutatók egy speciális eszközt, amely segítheti a testi, szellemi egészség megőrzését. Sokan szenvednek alvás problémáktól, s ahogy az ember idősödik, egyre fokozottabbá válnak ezek, legfőképpen a mély alvással töltött periódus válik egyre rövidebbé és felületesebbé. Azonban a mély alvás agyhullámait megfelelően időzített hangok segítségével stimulálni lehet, ám eddig ezt csak alváslaborokban tudták hatékonyan megoldani. Kutatók nemrégiben kifejlesztettek és teszteltek egy olyan viselhető, mély alvás stimuláló eszközt, amely rendszeresen az ember otthonában használható. Ez a fejre húzható szenzorokból és fejhallgatóból álló eszköz képes az agyi elektromos hullámokat mérni és valós időben ehhez hangolni az alvást javító hangokat. Amint az alany agyában megjelennek a mély alvásra jellemző lassú hullámok, a készülék rövid klikkelés jellegű hangot sugároz, amelynek segítségével az idegsejtek összehangolódnak, és a lassú agyhullámok erőteljesebbé válnak. Alvás közben az emberben persze hangok nem tudatosulnak, vagyis senki nem tudja utólag megmondani, hogy hall-e hangot. Az alanyok 4 héten át tesztelték az eszközt, amely 2 héten át lejátszotta a hangingert, a másik 2 héten át pedig nem. Az eredmények kiértékeléséből kiderült, hogy számos esetben igen nagy hatása volt az eszköznek, még mások esetében viszont nem volt kézzel fogható eredménye. A kutatók úgy vélik, a módszer részleteinek finomításával, egyénre szabásával ezt az arányt javítani lehet még, így a következő feladatuk ez lesz majd. Egy mélyebb alvásra serkentő készülékről számoltunk be az imént, de témánál maradunk. Egy tanulmány szerint a szijesztázás jótékony hatással bír a gyermekek számára. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: A tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Jó hatással van a nagyobb gyerekekre is a sziesztázás, mivel a nappali alvás okosabbá teszi az óvodásokat, de még az iskolásokat is. Egy március végén megjelent tanulmány az alvás, a memória, valamint az olvasási és írási készségek közötti összefüggéseket vizsgálta. Kutatók 32-3 és 5 év közötti gyermekek alvását vizsgálták. A gyerekek két különböző óvodába jártak, rendszeresen aludtak délután, és 7 kísérleti foglalkozáson vettek részt, ahol felmérték verbális tudásukat, majd megtanították nekik a betűk és hangok párosítását. Az ellenőrzéskor egy betűre kérdeztek rá, a kicsiknek egy képen kellett megmutatni, milyen hangot jelöl. Kiderült, hogy a tanulás utáni szunyókálás segít rögzíteni az újonnan tanult információkat. A sziesta tehát pozitív hatást gyakorolt a betűk és hangok párosítására, és különösen arra, hogyan használják fel ezeket az ismereteket az ismeretlen szavak megfejtésére. Egy másik tanulmány azt sugallta, hogy azok a 3 évesek, akik meseolvasást követően alszanak el, jobban teljesítenek a szótanulási feladatokban, mint azok, akik nem pihennek. A rossz alvási szokások negatívan befolyásolják a kognitív, érzelmi és fizikai állapotot, ezt eddig főleg a kisebb óvodás korosztályban vizsgálták, mert a nagyobbak sajnos már nem alszanak. A kutatók az alvás gyakoriságát, időtartamát, az érzelmi állapotot és a fizikai változókat is mérték, és azt találták, egy rövidebb nappali alvás szinte ugyanolyan mértékű javulást mutat a kognitív feladatoknál, mint egy hosszabb éjszaka. Pihenés. Az utóbbi percekben a gyermekek délutáni alvása és tanulása közötti összefüggést vizsgáló tanulmányról volt szó. Egy elmélet szerint a gombák is kommunikálnak, ezzel folytatjuk műsorunkat. Az erdei alomban eltemetve vagy a fákból kihajtva a gombák csendes és viszonylag magányos élőlények benyomását kelthetik, de egy új tanulmány szerint ezek a gombák élénk beszélgető partnerek lehetnek. A gombák által látszólag egymásnak küldött elektromos jelek matematikai elemzése olyan mintákat azonosított, amelyek meglepő szerkezeti hasonlóságot mutatnak az emberi beszéddel. Korábbi kutatások azt sugallják, hogy a gombák elektromos impulzusokat hosszú, föld alatti fonalas struktúrákon keresztül vezetnek, hasonlóan ahhoz, ahogyan az idegsejtek az emberi szervezetben továbbítják az információkat. Azt is kimutatták, hogy az impulzusok sebessége megnő, amikor a faemésztő gombák fadarabokkal érintkeznek. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a gombák azt az elektromos nyelvet arra használják, hogy információt osszanak meg táplálékról vagy sérülésről távolabbi gombákkal. Nem hagyományos számítástechnikai laboratóriumában 4 gombafaj által generált elektromos tüskék mintázata került elemzésre. Nem lehet tudni, hogy van-e közvetlen kapcsolat a gombák tüskés mintázata és az emberi beszéd között. Meg lehet, hogy nincs. Másfelől viszont sok hasonlóság van a különböző osztályok, családok és fajok élő ajzatainak információ feldolgozásában. Egy kutatás megállapította, hogy ezek a tüskék gyakran csoportosultak aktivitás sorozatokba, amelyek akár 50 szóból álló szókincshez is hasonlíthattak, és ezeknek a gomba jellegű szóhosszúságoknak az eloszlása szorosan megegyezett az emberi nyelvek szóhosszával. Egy új tanulmány szerint a gombák is kommunikálnak, erről esett szó az imént, a továbbiakban az állatvilág kutatási eredményeiről számolunk be. Maradjanak velünk!
0: Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.

0: állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Műsorunk soron következő kutatásából kiderül, hogy még kétszer annyi pókfaj lehet a világban, mint amennyit ismerünk. A legfrissebb kutatások és az adatok elemzése alapján jelenleg mintegy 50 ezer különböző pókfaj élhet a Földön. Ám ez még nem a jéghegy csúcsa. A szakemberek szerint további 50 ezer rejtőzködhet még a világban. A világ pókokkal kapcsolatos legnagyobb adatbázisa szerint jelenleg 50 ezer pókfajt regisztráltak. Az első pók tudományos leírása még 1757-ben készült el, és bár 265 évet kellett várni az 50 ezredik példányra, a felfedezés üteme folyamatosan növekszik. Az arachnológusok úgy gondolják, hogy most már kevesebb, mint újabb 100 évbe telhet, amíg újra ugyanekkora mennyiségű pókfajt fedeznek fel. Óvatos becslések szerint körülbelül még 50 ezer pókfaj vár a felfedezésre. A pókok a legfontosabb ragadozók a föld szárazföldi élőhelyein, és ökológiai jelentőségüket nem szabad alábecsülni. Ezek az állatok évente mintegy 400-800 millió tonna rovart fogyasztanak el, amivel a rovarpopulációk legfontosabb szabályozói. A szakemberek szerint ennek megfelelően az ember számára is alapvető fontosságúak. A megközelítőleg 50 ezer adatbázisba került pókfajtával és a még fel nem fedezett pókokkal foglalkoztunk az imént. Az óceánok világából következik most egy kutatási eredmény a kalmárokról, amikről kiderült, hogy változtatják a bőrszínüket. A polipok és a tintahalak az álcázás híres mesterei, a tudomány már többször rögzítette, ahogy a tevékenységük vagy környezetük alapján képesek megváltoztatni a színüket. Az állatok így olyan jól beleolvadnak a környezetbe, hogy gyakorlatilag láthatatlanná válnak. Bár a tudósok gyanították, hogy a kalmárok is rendelkeznek ezzel a képességgel, de a kísérletek csak a közelmúltban erősítették meg ezt. A kalmárok a fejlábúak közé tartoznak, és szeretnek a nyílt óceánban élni, ahol a világos bőrük miatt tökéletesen beleolvadnak a vízbe és a felette pislákoló napfénybe. Ez a fajta megjelenés azonban könnyű célponttá tette őket az óceán mélyén, így a biológusok úgy vélték, hogy talán alkalmazhatnak valamiféle adaptív álcázást is. Felmerült azonban a probléma, miszerint ilyet még senki nem látott működés közben, mert a kalmárokat nehéz megfigyelni, és köztudottan nehéz őket fogságban tartani. Kutatók őshonos nagyúszójú kalmárokat tenyésztettek, amelyeket egy tartályban tartottak. Egy nap meglepetés érte őket, amikor az algákat tisztították a tartályból, a szakemberek megdöbbenve észlelték, hogy a kalmárok színe megváltozott, hogy megfeleljen az algák megjelenésének. Ez a véletlen felfedezés sarkalta a szakembereket egy irányított kísérlet elvégzésére. A szakemberek több kalmárt helyeztek egy tartályba, amelynek az egy... több kalmárt helyeztek egy tartályba, amelynek az egyik felét megtisztított.

0: Tanulmány rávilágít arra is, hogy az óceán mélyének környezete milyen fontos szerepet játszhat a kalmárok túlélésében, így nagyban hozzájárulhat megőrzésükhöz. Az előbbiekben szó esett egy kísérletről, aminek során kutatók megállapították, hogy a kalmárok is változtatják a színüket. Hamarosan az űrkutatás területéről érkezik egy megfigyelés itt a Tudomány mai állásában. Tartsanak velünk!
1: A Tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk!

0: meteorológia.
1: Hírek a tudomány világából.
0: A tudomány mai állása
1: most folytatódik.
0: Most folytatódik.
2: A csillagászat és az űrkutatás kerül előtérbe a következő percekben. A Neptunusz légkörének változásáról készült tanulmánnyal folytatjuk műsorunkat. Egy nemzetközi csillagász kutatócsoport követte nyomon földi és űrtávcsövekkel 17 éven át a Neptunusz légkörének változását. A megfigyelési időszakban először az egész bolygó hőmérsékletének meglepően erős csökkentés.

0: Kenését regisztrálták, amit egy erőteljes felmelegedés követett az égitest déli pólusának környékén. A Földhöz hasonlóan a Neptunuszon is változnak az évszakok a bolygó napkörüli keringése során, ám ezen a távoli égitesten minden egyes évszak nagyjából 40 év hosszúságú, hiszen egyetlen Neptunusz év 165 földi évnek felel meg. A bolygó déli félgömbjén 2005 óta van nyár. A kutatók több mint 17 év alatt közel 100 felvételt rögzítettek a bolygóról infravörös tartományban, hogy minden korábbinál részletesebben állapíthassák meg a légköri hőmérsékletváltozások trendjeit. Az adatok azt mutatták, hogy az elmúlt két évtized során a bolygó nagy része a déli nyár beköszönte ellenére is egyre csak hűlt. A csillagászok meglepődve tapasztalták azt is, hogy a déli pólus környéke az elmúlt két év során hirtelen jelentősen felmelegedett. Noha a Neptunusz melegpoláris örvényéről évek óta tudnak a kutatók, ilyen gyors felmelegedést soha azelőtt nem észleltek a bolygó sarkvidékein. A vizsgálat során a Neptunusz felső légköre a stratoszféra által kibocsátott infravörös fényt tanulmányozták, így tudták a csillagászok rekonstruálni a Neptunusz légköri hőmérsékletét és annak a déli nyár egy része során mutatott változásait. A csillagászok egyelőre nem tudják megmagyarázni váratlan megfigyelési eredményeiket. Elképzelhető, hogy a Neptunusz stratoszférájának kémiai változásai, esetleg véletlenszerű időjárási események, vagy akár a napfoltciklus áll a jelenségek hátterében. A hőmérséklet változások okainak megfejtéséhez minden bizonnyal még éveken, évtizedeken keresztül folytatni kell a megfigyelési programot. A Neptunusz légkörének hőmérséklet változásáról esett szó az imént, most pedig egy óriási centrifugáról számolunk be, amivel rakétákat indítanak az űrbe. A rakétaindítás egyik legnagyobb problémáját a drága üzemanyagot válthatja majd ki az a kolosszális berendezés, amely egy hatalmas centrifugára hasonlít. A fejlesztés lényege, hogy a benne található űrrakétát a megfelelő sebességre gyorsítja, majd néhány pörgetés után amolyan csúszdliként kilövi. A berendezés 8000 km/órás sebességre képes felpörgetni a kilövésre váró rakétát. A rakéta pörgetése egy 91 méter átmérőjű vákumkamrában történik, és az egészet egy hatalmas kar mozgatja. A szakértők úgy vélik, hogy ezzel a módszerrel az indítandó rakéta üzemanyag nélkül is elég magasra juthat ahhoz, hogy azután a saját hajtóművét használva pályára állítsa önmagát. A mérnökök már elvégeztek néhány kísérletet, és a rakétát is indítottak így. A berendezés iránt a NASA is érdeklődik, a szervezet nemrég pedig együttműködést írt alá a fejlesztés képviselőivel. Ennek eredményeként az amerikai űrügynökség is kipróbálhatja majd az új generációs eszközt, noha egyelőre csak teszt jelleggel, de még várhatóan idén. A mérnökök szerint a centrifuga csak is teherszállító rakéták indítására alkalmas, embereket e módon nem lehet felküldeni az űrbe. A rakéta kilövés új módját alkották meg mérnökök, amivel költséghatékonyabban juttathatják a teherszállító rakétákat az űrbe. Erről esett szó az imént.
1: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.

0: fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Következő témánkban egy infravörös fényt hasznosító, éjszaka is áramot termelő napelemről adunk tájékoztatást. Egy hagyományos napelemet módosítva olyan eszközt építettek mérnökök, mely éjszaka is képes energiát termelni. Az újítás titka egy termoelektrikus generátor. Nappal a napból jövő fény a napelemekre esik, de éjszaka ennek majdnem az ellentéte történik. Fény jön a napelemből, és ezt használják áramtermelésre. Az éjszakai ég felé irányuló fotonok lényegében lehűtik a napelemet. A jelenség alapja, hogy minden olyan tárgy, ami melegebb az abszolút zérónál, infravörös sugárzást bocsát ki. Ha nincsenek az égen felhők, amik visszatükröznék a felszínre az infravörös fényt, a napelem infravörös sugárzása hidegebb lesz a környezeténél, ezt pedig termoelektromos generátorral lehet kiaknázni. A világ népességének egy jelentős része, körülbelül 1 milliárd ember olyan helyen él, ahol nincs elektromos hálózat. Ezeken a területeken élők nappal napenergiára támaszkodhatnak, de éjszaka továbbra sincs áram. Az akkumulátorok drágák és teljesítményük pár ezer töltés után romlani kezd. Egy termoelektromos generátor azonban örök életű. Az éjszakai áramtermelés lehetősége például feleslegessé teheti az akkumulátorokat környezeti szenzorokban is. A nap teljes energiakibocsátásának 1 milliárdod része éri a Földet, ami mintegy 170 ezer terawatt másodpercenként. Ennek harmada visszaverődik a felhőkről és az óceánok felszínéről. A Földön csapdába ejtett napenergia mintegy fele éjszaka infravörös sugárzás formájában távozik az űrbe. Az, hogy éjszaka a tiszta égbolt felé néző felületek lehűlnek, rég ismert dolog. A szakembereknek csak azt kellett megoldaniuk, hogy miként hasznosítsák ezt a hőmérséklet különbséget az egyébként nem túl jó hővezető napelemen. A problémát végül azzal oldották meg, hogy a napelemet egy alumínium lemezre erősítették. Egy éjszaka is áramot termelő napelemről esett szó az elmúlt percekben. Ennyi fért mai műsorunkba, rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Tudósok létrehoztak egy új környezetbarát papírt, amit pollenből fejlesztettek ki. Az alvásminőség javításához készítettek kutatók egy speciális eszközt, amely segítheti a testi-szellemi egészség megőrzését. Először láttak kalmárt, amint megváltoztatja a bőrszínét. Egy óriási centrifugával indítanának rakétákat az űrbe. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
0: Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: Kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Több ezer sofőrt büntettek meg a múlt héten. Trükkös ATM-ek miatt kapott bírságot az Euronet. Szünetel a közvilágítás több Bonyhádi utcában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az autóvezetők több mint 10%-a a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK OBB baleset megelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környezetben országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Közben a polgármester szerint ismeretlen személyek mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékot, ezért a város a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több tízezren vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének mega projektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők.
5: Időjárás.
6: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
5: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
7: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket, és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INAKU azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INAKU hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatal fák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

0: mellettem.
1: Gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyagcsoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vízes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

0: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel. A harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balatonfelvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget.

változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton-felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúlyi Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kemény szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az ebrendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslatcsomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számlázást. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem váltható ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az Aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges aszálykár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben.
0: Időjárás.
1: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukk kösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RKK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: 5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű: ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi mederlépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely össze

és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A Tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Összegyűjtöttük a Balaton.

0: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kemény szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az ebrendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a Kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslatcsomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számlázást. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem váltható ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az Aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges a szájkár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben.
1: Időjárás.
2: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a 2 hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hím harisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű réteg ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

0: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is megnyílt a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztosítják.

A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezet fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi

0: Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked!
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Egy nagy közös nemzeti ünnepre készül a főváros, összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. 100 ukrán páciens kapott művégtagot Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, jelentette ki a főpolgármester csütörtökön Budapesten a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatóján. Az évforduló alkalmából szervezett számos program közül a legnagyobb közösségi élményt jelentő eseményként azt jelölte meg a főpolgármester, hogy az átmenetileg Csizma térré alakuló Városháza Parkban október 23-án, 24-én és 25-én esténként fényfestéssel megidézik a Sztálin szobor ledöntésének hangulatát. Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az ülés elején Torockai László, a bizottság elnöke, jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürth Pálnak, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság. A munkaterv szerint több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban. Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal és a Szociális Tárcával együttműködve összehangolja budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy kezelje a súlyos ápoló hiányból és az aktív ágyak harmadát elfoglaló krónikus betegek elhelyezéséből adódó ellátási nehézségeket. Hegedű Zsolt miniszter hangsúlyozta, hogy a problémát a leromlott egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitás hiánya okozza, ezért az okfő operatív csoportot hoz létre a kihasználatlan kapacitások felmérésére és koordinálására. A tárca a gördülékeny ellátás érdekében arra kéri a lakosságot, hogy panaszaikkal elsődlegesen a házi orvosukat vagy a rendelési időn kívül a 1830-as ügyeleti hívószámot keressék. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai amputált beteg kapott személyre szabott protézist a budapesti Pillangó Egészségcentrumban. Sándor Fegyér Ukrajna magyarországi nagykövete és Nagy Gábor Ferenc helyettes államtitkár is méltatta a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a magyar szakemberek segítsége valódi támogatást nyújtott a sérülteknek a függetlenebb élethez való visszatérésben. A program koordinátora Unger Zoltán emellett kiemelte, hogy a projekt révén egy olyan új technológiát vezettek be a hazai ellátásba, amellyel a méretvétel után akár 24 órán belül megkezdődhet a járáspróba.
1: Időjárás.
6: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Facsi Pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsi Pesz. fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
8: Az a jó hír, hogy mire nagyjából beépül egy-egy fogyasztóvédelmi szabály a köztudatba, megváltoztatják. Ez történt most is. Míg korábban rövidebb idő alatt kellett jegyzőkönyvi panaszainkra reagálni a cégeknek, mostantól több időt kapnak rá. Hogy miért is fontos, a mai műsorban alaposan elmagyarázza majd a szakértő. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Vitaminok, táplálékkiegészítők, ki ne szeretne egészségesebb lenni? Rengeteget veszünk belőlük, akár a bélflóra helyreállítására szolgáló szerekből, akár a megfázás elleni szerekből, az orszprékből, de a fájdalomcsillapítókat sem vetjük meg, mi magyarok. Divatosak, vélhetően hasznosak is, és talán pont ezért durván drágultak az elmúlt években. De vajon jogosan-e? Valószínűleg nem, mert különben nem indított volna vizsgálatot a gazdasági versenyhivatal a magyarországi gyógyszernagykereskedőknél. Ennek kapcsán nyilván mindenki arra kíváncsi, a vizsgálat eredményeként rövidesen olcsóbbak lesznek-e, lehetnek-e majd ezek a szerek. Aztán egy másik nagyon kedvelt termék, legalábbis köztünk mi nők körében, a bizsuk. Ismét gorcső alá veszik a fogyasztóvédelmi hatóság szakértői ezeket. Miután egy korábbi vizsgálat meglehetősen lesújtó eredményt hozott, megnézzük, hogy most a piacon milyen termékekkel találkozhatunk. A kérdésem pedig az, hogy vajon kevesebb-e az olyan bizsú, amelynek nehéz fér tartalma normális határértéken belül van, vagyis megfelelő, és így a megengedett határérték az olyan alacsony, hogy nem lehet veszélyes ránk, tehát nem tartalmaz toxikus nehéz fémeket. A következő témánk pedig az, hogy kell-e akkor is parkolási díjat fizetni, ha mondjuk nagy havazás miatt, vagy nyáron éppen az elviselhetetlen meleg miatt ponyvával letakarjuk az autónkat. A kérdés ilyenkor az, hogy hozzányúlhat-e a parkolőr a mi tulajdonunkhoz. És a múltkor kimaradt, igyekszünk pótolni az e-mail címünkre, vagyis a facipes2025@gmail.com-ra érkezett egy olyan kérdés, amelyre a válasz azt gondolom továbbra is, hogy nagyon sokakat érinthet és érdekelhet, ezért most már tényleg fogunk erről beszélni. A kérdés pedig az volt, hogy kötelező-e a javítás idejére cserekészüléket biztosítani, és hogyha igen,

0: vágunk. Azzal kezdtem a műsort, hogy nagyon szeretjük a különböző nem gyógyszereket, csak ilyen gyógyszernek látszó valamiket. Szerintem nincs is ma már nagyon sok olyan ember, aki ne szedne valamilyen vitamint, a fáj a fejbe kap egy fájdalomcsillapítót. Arról nem beszélve, hogy folyik a tévéreklámokból, a rádióreklámokból, hogy vásároljuk meg ezeket, és el is hisszük, hogy nagyon hatékonyak. Ezért fogunk arról beszélgetni, mert ez nem csak nekem tűnt föl, aki aztán vagy eldöntöm, hogy veszek, vagy nem, hanem a hatóságnak is, egészen pontosan a GVH-nak, és már itt is van Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia! Van miről beszélnünk.
1: Van, nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Szóval tényleg nagyon sokat, egyre többet veszünk ezekből, szerintem én is reggel egy marék micsodát veszek be, különböző ilyen gyógyszernek látszó vitaminokat, és azt gondolom, hogy ettől jobban vagyok, de ami még fontosabb, és kezdjük a végén, nagyon tegnap kijött egy közleményetek a Normaflorról, és azt hiszem, hogy ez nagyon idevág. Jól meg is büntettétek a céget.
1: Igen, ez a cég egy több mint 100 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól. Tehát egész pontosan az történt, hogy amikor egy vény nélkül kapható gyógyszert forgalomba hoznak, tehát engedélyt kap, akkor van egy engedélyezési leírása gyakorlatilag ennek a terméknek, és abban megtalálható, hogy ez hogyan működik ez a termék, hogyan lehet ezt kommunikálni a reklámok során. És itt az történt, hogy ennek a terméknek a forgalmazója hát úgy kommunikálta ezt a terméket, ami túlterjeszkedett ezen az engedélyi eljáráson. Tehát olyanokat is állított, ami nem igaz, és nem szerepelt ebben. Egész pontosan azt állította róla, hogy ez egy okos termék, vagy smart termék, egy szó, mozaik szóval állította össze, és egyébként próbáltak okosak lenni ők is, hiszen bepróbálták az engedélyezési leírásba kiragadni bizonyos szavakat, és ebből ezt a smart szót egy mozaik szóként összerakták. Igen, a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa ennél is okosabb volt, és aztán megállapította, hogy ez jogsértő, ez a kommunikáció, és több mint 100 millió forint bírságot szabott ki erre a cégre.
0: Tévéreklámban láttam én is ezt a megjegyzést, föl is kaptam a fejem, hogy na, már hát nem igen, csak igen, okos tévé van.
1: Hát a fogyasztók számára ez egy vonzó jelző, hogyha valami okos van, okos tévé, okos telefon, már okos autó, már okos porszívó, minden okos.
0: Okos ház.
1: Hogyha azt gondoljuk, hogy egy gyógyszer az okos, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni róla, hogy az olyan hatásmechanizmusokat indít el majd a szervezetünkben, ami aztán segít, ez nincs így. Uh-huh. Ez nincs így, úgyhogy ezért ez egy jogsértő magatartás volt, és meg is állapította a GVH ezt, és ezért nagyon hangsúlyosan felhívjuk a vállalkozások figyelmét arra, hogy tartsák be az engedélyezési leírásban.
0: Ilyenkor visszaellenőrzitek? Tehát mit tudom én, mondjuk ma már a tévében nem szerepelhet ez a reklámjuk, vagy csak megvágva, tehát ez a rész ki kell, hogy kerüljön belőle?
1: Ugye általában ilyenkor a cégek változtatnak, amikor a GVH eljárásával találkoznak, és kopogtatnak náluk a kollégáink, akkor változtatnak ezeken a kommunikációs módszereiken, és megváltoztatják ezeket a reklámokat, de természetesen figyelünk arra, hogyha visszaesés van, akkor újabb eljárást indítunk, és még súlyosabb bírságot szabunk.
0: Egyébként, ha jól tudom, akkor a nyereségük 10% a maximum, amire meg lehet büntetni a cégeket?
1: Hát ez ugyanúgy az előző éve árbevételnek, a netto árbevételnek most 15%-a lehet a kiszabható
0: bírság. Hát akkor azért jó sokat eladtak már így, hogy smart, ez már csak azért rossz indulatom jegyezte meg.
1: Igen, ez mindig így van, de hát megpróbálunk azért egyrészt a bírsággal is élni, illetve az intenzív kommunikációval is élünk, és ez is egyfajta visszatartó erő.
0: Ez is csak egy ilyen gyógyhatású készítmény, tehát vény nélkül kapható, és az összes többi is, amiket emlegettem, hogy egy fejfájás csillapító is borzasztó drága, tehát nagyon-nagyon durván megemelkedett ezeknek az ára, a sokszorosára. Ez ügyben is vizsgálatot indítottatok.
1: Igen, több vizsgálatot is indítottunk, és mielőtt erről beszélnék, azért azt szeretném hangsúlyosan leszögezni, hogy senkit nem bíztatunk arra, hogy saját magát diagnosztizálja, és a házi orvos helyett a mesterséges intelligenciával keressen megoldást a problémájára. Mi magyarok nagyon sok vény nélkül kapható gyógyszert forgalmazunk, akár a régiós összehasonlításban is.
0: Vagy többet fogyasztunk,
1: nagyon sokat fogyasztunk. Hát tegye föl a kezét, aki az elmúlt egy hónapban fogyasztott valamilyen vény nélkül kapható gyógyszert, akár a kedves hallgatókat is is erre biztatom. Mindenki gyakorlatilag fogyasztott ilyen termékeket, ez több 10 milliárd forintos nagyságrendű ez a piac, amiről szó van. És mi azt gyanítjuk, hogy bár ezek nem tipikusan fogyasztóvédelmi ügyek, de hogy a versenyben jelentkező problémák azok okozhatják a gyógyszerek áremelkedését. Ugye az látszik, hogy az elmúlt években 20-25%-kal drágultak meg ezek a termékek átlagosan. Vannak olyan fájdalomcsillapítók, amik 40-50%-kal is többbe kerülnek.
0: Más a tapasztalat.
1: 40-50%-kal is többbe kerülnek, tehát ugye nagyon jelentős az árulás, vagy a drágulás, és mi azt gyanítjuk, hogy versenytorzítás és versenykorlátozás állhat a háttérben. Ugye mi mindig azt mondjuk, hogy a legjobb fogyasztóvédelem az a verseny.
0: Igen.
1: Ha a verseny nem megfelelően működik, akkor az árak azok mindig felfelé
0: mennek.
1: Mert
0: hogy ha rendes verseny van, akkor inkább lefele mennek, hogy az én termékemet vegyed, de valahogy ezek így...
1: Igen, a verseny az mindig csökkenti az árat, és itt két iránya van ennek az eljárásnak. Az egyik, amikor bemegyünk a patikában, és van ez a úgynevezett patikai polckép. Ugye amikor bemegyünk egy patikába, és látunk a gyógyszerész mögött különböző termékeket, látunk, amik oda kerülnek. Hogy egyrészt mi is ez kerül a látóterünkbe, amikor választunk, illetve a gyógyszerész is ezekből ajánl nekünk különböző termékeket, amikor valamilyen problémára megoldást keresünk.
0: De már lassan olyan, mint egy közért, mert ilyen gondolákon is vannak ilyen különböző nem gyógyszerek, hanem ilyen termékek, és ott az ember még ott vár, hogy kiszolgálják, addig nézeget, hogy mi ilyen is van, olyan is van, és arra ösztönöz, hogy ha kipróbálom, megveszem.
1: Igen, az önmagában nem probléma, ha vásárlásra ösztönöz, hiszen nyilván ez egy kereskedelmi tevékenység, de az a kérdés, hogy milyen megállapodások vannak e mögött. Lehetnek olyan a versenykorlátozó megállapodások, akár más termékeket kizáró megállapodások, amelyek korlátozzák a piaci versenyt, hiszen azt tudni kell azért, hogy gyógyszer és gyógyszer között lehet árban különbség, de nagyon gyakran előfordul az, hogy azonos hatóanyagot tartalmazó készítmények között akár 10-szeres árkülönbség is van.
0: De én mint egyszerű ember is nem vagyok se gyógyszer és se orvos, honnan tudjam, a patikusnak föl kéne engem világosítani, vagy hogy, szóval ez egy csapda?
1: Azt gondolom, hogy igen, egyébként a patikusnak kéne ajánlani az olcsóbb terméket, de lehet egyébként, hogy a gyógyszerforgalmazó, amely egyébként működtet egyébként egy patika hálózatot, az nem érdekelt abban, hogy mondjuk a fogyasztók ilyen szempontból tudatosak legyenek, hogy megfelelő információk birtokában legyenek. Ezért a GVH most nagyon tüzetesen megvizsgálja azt a szerződési rendszert, ami egyébként a gyógyszercégek, a gyógyszergyártó cégek, a gyógyszer forgalmazó cégek és a patika hálózatok között vannak. Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon speciális piac, a magyar piac, hiszen két nagy gyógyszerforgalmazó cég van ezen a piacon, a Hungarapharma és a Phoenix nevű cég van, és ez mind a két cég egy patika hálózatot üzemeltet egyébként, ami gyakorlatilag részben a tulajdonosa ennek a patika hálózatnak. Tehát itt lehetnek olyan erőfölénnyel való visszaélés, vagy versenykorlátozás, ami a versenyjogba ütközhet, és ezért most nagyon tüzetesen vizsgálja a GVH ezt a piacot.
0: Egyébként vannak ezek a különböző patika láncok, és egy és ugyanazt a gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt nagyon nagy árkülönbséggel árulják, mert az embernek van ideje vagy kedve és körbenéz, akkor rájön arra, hogy mit tudom én, ott 500-al olcsóbb, és már az is számít.
1: Igen, és a másik vizsgálat ugye arra is irányul, hogy van Magyarországon több mint 100 olyan település, ahol csak olyan patika vagy patikák vannak, ami egy konkrét gyógyszerforgalmazóhoz tartoznak.
0: Tehát nincs verseny.
1: Tehát nincs verseny ezen a piacon. Ezt is vizsgálja a gazdasági versenyhivatal, hiszen ez egy erőfölényes helyzet. Aha. Önmagában még az erőfölényes helyzet az nem probléma, de ha visszaélnek az erőfölénnyel, tehát ha megakadályozzák valamilyen módon, hogy versenytársak beszállnak erre a piacra, akkor ott van dolga a gazdasági versenyhivatalnak, ezért a kollégáim most ezt az ügyet is megvizsgálják, hogy ebben a 100 településen van-e erőfölényel visszaélés, illetve a patikai polckép kialakítása mögött van-e olyan versenykorlátozás, ami hozzájárul az árak emelkedéséhez, és akár kizárja azt, hogy az olcsóbb a fogyasztók számára jobb termékek, mert olcsóbb termékek oda kerüljenek egyébként a patikai polcra. Én próbavásárlást is tartottam ebben az ügyben. Bementem egy patikába, és kértem egy hatóanyag alapján kértem egy készítményt, egy megadott készítményt. Egy nagyon népszerű, sokat reklámozott készítményt a patikus rögtön maga mögött a polcról leemelt volna számomra. Majd én megemlítettem neki, hogy de hát ugyanezzel a hatóanyaggal én úgy tudom, van egy másik termék, ami ugyanezt tudja, ugyanilyen arányban tartalmaz hatóanyagot. Hát azt a hátsó, alsó pince raktárból hozták elő nekem.
0: Árkülönbség?
1: Valahogy az 10-szeres volt.
0: Nem lehet elmondani, melyik gyógyszer volt ez.
1: Ez egy nagyon népszerű fájdalomcsillapító gyógyszer volt, és annak egy generikus készítménye gyakorlatilag, egy ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó készítménye, ami egyébként egy magyar gyártó termék egyébként az olcsóbb termék, tehát még a magyar
0: ez a generikus, ez ezzel... azt jelenti, hogy lejár az a lejárt, bizonyos igen. határidő, amíg nem lehet másnak ugyanazt a terméket.
1: A szabadalom lejár, így van lejár, magyarul. És ugyanazt elő lehet állítani, és ez meg is történt ebben az esetben. Egy magyar kisebb gyógyszergyártó vállalkozás előállította ezt a generikus terméket, de az ő terméke nincs a polcon, hanem a pincében van a raktárban.
0: Vagyis azért a hallgatóknak most egy szót, én azt mondom, jegyezzenek meg, hogyha bemennek és azt mondják, hogy fáj a fejem, adjon nekem egy, mit tudom, A betűvel kezdődött, akkor én sem mondom ki, és akkor előszednek egy olyat, akkor mondja azt, hogy kérek ilyen generikus terméket, és ha generikus termék nincs, akkor vigye csak el ezt, mert egyébként az meg sokkal olcsóbb, ugye ez egy praktikus tanács.
1: Valóban ez egy jó tanács. Először mindenki konzultáljon a házi orvosával, csak olyan terméket szedjen, amit az orvos javasol számára, és olyan módon, hogy ezt az orvos javasolja, és utána az a jó, hogyha így módon kommunikál a patikussal, és megkérdezi, hogy rendben van, ön ezt ajánlja, de ugyanezzel hatóanyaggal kapható akár generikus vagy más készítmény, mert lehet, hogy az olcsóbb lehet a számomra, és ilyenkor véletlenül akkor egy jóhiszemű segítőkész patikus, én azt gondolom, azt fogja tenni, hogy az olcsóbb terméket ajánlja majd.
0: Mit remélhetünk, mikorra lesz ebből a nagyon széles, ahogy elmondta, tehát ez nem két perc ezt a vizsgálatot végigvinni, mikor lesz ennek eredménye, és hogy gondolod, hogy ez árcsökkentéshez vezethet-e?
1: Ugye tapasztalat az, hogy amikor a gazdasági versenyhivatal megjelenik egy piacon, akkor az ott lévő vállalkozások azért érzik a GVH hideg lehelletét a tarkójukon, és akkor általában már ilyen korrekciók szoktak elindulni, tehát a piaci működés korrekciója szokott elindulni. Tehát akár mellett is látható. Az fontos tudni egyébként, hogy a gyógyszergyártók, a gyógyszerforgalmazók és a magyar kormányzat között zajlottak tárgyalások egyébként a vendégek kapható gyógyszerek árának csökkentése érdekében, és ez ügyben ugye 2025. július és hát egy árkorlátozó mechanizmus indult el, 34 népszerű vén nélkül kapható gyógyszernek az árát gyakorlatilag befagyasztották egy bizonyos szinten, tehát itt vannak ilyen fajta árkorlátozás intézkedések is, amely kifejtik a hatását, de mi azt gondoljuk, hogy a maga az eljárásunk is már hozzájárulhat az árak csökkenéséhez, a verseny intenzitásának a növekedéséhez, hiszen ha a fogyasztók mondjuk más termékeket fognak kérni a patikákban, akkor ez a versenyt fokozhatja ebből a szempontból. Illetve majd, amikor lezárul az eljárásunk, akkor természetesen, amennyiben indokolt és megállapítjuk a jogsértéseket, akkor ilyen esetekben azért súlyos bírságok.
0: De akkor majd beszámolunk róla.
1: Természetesen jövök és beszámolok a vizsgálatokról. Azért ez, tehát hogy mondani szoktuk, azért vannak nekünk ilyen gyors reagálású naszádjaink. Ezek a versenykorlátozással, meg kartelekkel, meg foglalkozó kollégáim, azok inkább mint egy repülőgép anyahajó úgy működnek, hogy nagyok, súlyosak, de lassabban fordulnak. Ezért ezek általában hosszatalmasabb eljárások. Nagyon átfogó közgazdasági elemzéseket is kívánnak ezek az eljárások, de törekszünk arra természetesen, hogy mielőbb befejezzük.
0: Siklosi Máté is megjött, már fogyasztóvédelmi szakértünk, és rögtön bekapcsolódik.
2: Igen, mert nagyon tetszett ez a mondat, amit egyébként a pár évtizedes piaci tapasztalatom abszolút visszaigazol, hogy a GVH vizsgálat, vagy egyébként más hatósági vizsgálat bejelentés esetén már korrekció indul. Ez jelenleg olyannyira így volt, ugye négy gyerekes családapa, én ilyenkor télen ezekből a felső légúti problémasegítő, nem vényköteles, és esetleg vényköteles gyógyszerekből általában zsákkal szállítok, és a bejelentésetek másnapján mentem az egyik patikahálózat egyik tagjába, ahol lázasan kezdte keresgélni az akciós listát, mert másnapra elrendeltek egy viszonylag nagyobb akciót azokra a termékekre, amelyeket ilyenkor jelmezen veszünk, ugye szopogató tabletták, vitaminok, stb. Tehát, hogy ez ennyire igaz volt, és mondtam is a hölgynek, aki kiszolgált, hogy nocsak, nem a GVH vizsgálat. És azt mondta, hogy hát nem tudom, de nagyon gyorsan elrendelték a központból az akciót.
0: Nem akarok poénkodni, de rád nem hatott, úgy látszik, mert azért beteg vagy, hogy lehet, hogy fölöslegesen vásárol.
2: Vagy nem működtek jó, vagy a gyerekek elették előle.
1: Igen, de mi örülünk annak, hogy hasznosul az eljárásuk már. Már az eljárás szakaszában is van ilyenfajta pozitív
0: hatás. Látod, el kell ide jönni a facsipeszbe, hogy valami megerősítés.
1: Mindenhol erről, és ezért is kommunikálunk nagyon intenzíven, és mi meg is nevezzük ilyenkor mindig az eljárás alában cégeket konkrétan, hogy érezzék, hogy kik azok, akikkel probléma van.
0: Nagyon jó.
3: Facsipesz.
0: Mindenki beszélt már, egy ember még nem, Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Köszönöm neked is, hogy eljöttél.
4: Ja, és köszöntöm a kedves
0: hallgatókat. Nem tudom, a gyógyszerekhez akarsz-e hozzászólni, de ha nem, akkor számomra egy, persze, egy nagyon izgalmas téma, a bizsuk. Én most direkt föl is vettem bizsut, nem szoktam itt csörömpölni az adás alatt, de direkt föl is vettem bizsut. ezek nagyon drága bizsuk. Van-e összefüggés az ár és a minőség között, vagy most azonnal lelombozol?
4: Hát nem akarlak meg lelombozni egyébként, két leánygyermek édesapjaként elég hát sok akkor... ilyen termékkel szembesülünk otthon, és azt sem tudom, hogy ezt most mire kell éppen használni, és hova teszik a gyermekek, és az édesanyjuk egyébként, aki szintén nagy felhasználó. Nem nagyon látunk a különbséget egyelőre a vizsgálatokban, hogy most drága, olcsó. Azt látjuk, hogy tömegtermékről van szó. Akár online rendelhető, akár online platformokról, harmadik országokból, amikről már azért sokszor beszéltünk.
0: Meg fogunk is,
4: és akár kisebb boltokban, vagy az utcákon, a vásárokban kapható termékek között rengeteg ilyen található. Nagyon sok Európai Uniós vizsgálat volt az elmúlt évek során, és mi is vizsgáltuk a korábbi években, igen, bejelentés alapján, de most kifejezetten itt szerte ágazóan próbáljuk egy nagyon gyors vizsgálatokban, kvázi bolygó hollandiként, bár a kollégák jobban ismerik ezeket a szakifejezéseket, és hogy mennyire gyors ez a mi naszádunk, vagy a mi hajóállományunk, de próbáljuk így a következő pár hétben, hát ha nem is letarolni a piacot, de megvizsgálni azt, hogy milyenek az arányok körben.
0: Vagyis elmentek, vásároltok, webben rendeltek, mindenhova mentek, tehát távol-keleti boltba, nagy láncokhoz, tehát mindent le akarjátok fedni az egész piacon?
4: Pontosan, és hát közeledik a húsvét is, és majd meg erről is külön beszélünk, de a piacokon, a vásárokon, kitelepült egységeknél is vásárolunk ilyen termékeket próbásásba. És az nagyon fontos, hogy itt ez nem egy ránézésre történő vizsgálat, hanem a laboratóriumi körülmények között nagyon komoly akkreditált vizsgálataink vannak, ahol a kollégák megnézik labor körülmények között, hogy milyen összetevőket tartalmaznak ezek a termékek. És a két kifejezés, amit a lelkemre kötöttek a kollégák, az ólom, illetőleg a kadmium, amit meg kell jegyeznem, mindenképpen is elmondom a kedves hallgatóknak is, meg a gyártóknak, meg a forgalmazóknak is. Nagyon szigorú határértékek vannak Európai Uniós szinten, hogy mennyi olmot, illetőleg kadmiumot tartalmazhatnak ezek a termékek.
0: Tudod, mi az érdekes, hogy hát én is szeretem a bizsút, nyilván azért, mert megfizethetőbb, mint hogyha szénaranyból vagy ezüstből vásárolna az ember ilyen kütyöket, és a nőknek erre szükségük van. De hogy most végig gondoltam, hogy én nem szoktam ilyen olcsó bazárit venni, én drágábbat is ritkában, de nincs föltüntetve, tehát amikor én megveszem, a csomagolásán, illetve egy ilyen papírral szokták összefogni, nincs feltüntetve, hogy mit tartalmaz. Ez nem kötelező előírás az unión belül, hogy én tájékozódhassak, hogy mi van a nyakamban?
4: De kötelező. Lenne. Itt azért más a helyzet, mint korábbi adásokban beszéltünk mondjuk az akkumulátortöltőkről, vagy elektronikai cikkekről. Nyilván pontosan tudjuk, hogy nehezebb is feltüntetni. Ettől függetlenül a szabályok egyértelműek.
0: De miért nehezebb? Hát arra papírra is rá lehet.
4: Hát ha egyáltalán van papír, és nem csak oda van tömegbe halmozva, ahol a gyerek vagy az anyuka kiszedheti azokat.
0: Mert szabályos úgy árusítani, vagy itt kezdődik?
4: Elképzelhető, de a tájékoztatási kötelezettségnek akkor is meg kell felelni, teljesen mindegy, lehet nyilván halomba odaszórni több millió darabot, de akkor is a tájékoztatás vonatkozó előírások megvannak, tehát ugyanúgy érvényesülniük kellene ezeknek.
0: Tudod, mi jutott eszembe, hogy tavaly nyáron, amikor voltunk Olaszországban, persze nekem ki kell mennem a piacra, és persze ott több órát eltöltöttem, és ott is árultak bizsút, és hogy visszagondolok, ott olaszul ki volt téve egy ilyen nagy tábla, és feltételezem, hogy az összetevői ezeknek a bizsuknak, hát én annyira nem tudok olaszul, nem tudom a nehéz filmek, a kadmiumnak, az ólomnak a nevén, de hogy lehet, hogy már van olyan európai ország, ahol ezt már szigorúbban veszik, akár egy ilyen piacon is, bár mondjuk más egy olasz piac, mint egy magyar.
4: A szabályok egységesek uniós szinten, a betartatása, illetve a betartása az különböző lehet. Ugye említettem, hogy a piacfelületi hatóságok Európa szerte vizsgálják ezeket.
0: Egy időben? Tehát most ti is vizsgáljátok, és akármelyik európai országba megyek, vagy Izlandra?
4: Pontosan.
0: Vagy Norvégiában ugyanez a vizsgálat zajlik.
4: Hát Norvégiáról is bizonyos nem tudok nyilatkozni ebbe a körbe, de az Európai Uniós tagállamok és piacfelületi hatóságok azok vizsgálják ezeket, így van.
0: Meddig lesz ebből eredmény?
4: Hát én nagyon bízom benne, hogy egy pár héten belül lesz eredmény, úgyhogy ha meghívást kapunk, mi is el fogunk jönni, és mi is el fogunk mondani az eredményt. Most még nincsenek eredményeink, ugye ez egy pár napja kezdődtek ezek a vizsgálatok Európa szerte, de nagyon kíváncsiak vagyok.
0: De nem véletlenül kezdődtek, és erről nem beszéltünk, mert hogy rengeteg a korábbi vizsgálatok azt bizonyították, hogy akár 50-60 szeres dózisba is voltak toxikus anyagok ezekben, amiket büszkén hordunk magunkat.
4: Hát így van, és ezeket azért a nap akár 24 órájában is hordjuk, és ugye ezek a bőrrel érintkező termékek az a probléma, ha ilyen ólom vagy kadmium megfelelő mennyiséget tartalmaznak, az nagyon simán allergiás reakciókat, ekcémát, kiütéseket is okozhat, és annak azért már van komoly kockázata.
0: Távol-keleti, ugye már nagyon sokat beszélgettünk itt az Alibabáról, a Shane-ről, a Temu-ról. Hát nem gondolom, hogy ezek nagyon magasan védenek a mérgezések ellen, ezek a cuccok viszont nagyon olcsók.
4: Hát ez így van, és itt ugyanaz a helyzet, mint bármilyen más terméknél, hogy nagyon olcsók, de nem biztos, hogy ugyanazoknak a szabályoknak megfelelnek, és meg is kell, hogy feleljenek egyébként.
0: Jó, de bocs, hogyha én elhiszem, hogy nem kell, hogy megfeleljenek, de nem az Európai Unió felelőssége az, hogy nem enged be olyan terméket, tehát, hogy megáll a határainál, de Bálint szeretne hozzászólni.
1: Igen, nekünk is van a vizsgálatunk ezügyben, például a Temu-val szemben. Ugye természetesen ezeknek a termékeknek meg kell felelniük mindenben az Európai Unió különböző előírásainak. Van ugye egy ilyen CE jelölés, amit sokszor lehet látni ezeket.
0: De már semmiből nekik nyomtatni.
1: A mi vizsgálatunk is például kitered erre a Temu esetében, hogy valóban ez a jelölésnek a feltüntetése, ez valósá megalapozott. Aha. De valóban ezek a termékek rendelkeznek-e ilyen engedélyekkel, amiket ez megmutatnak, hiszen nagyon fontos a fogyasztó számára, hogyha lát bizonyos ilyen tájékoztatást, hogy az Európai Unióban forgalomba hozható, az megfeleljen a valóságnak, és nekünk is az a gyanunk, hogy ezeken a platformokon azért nagyon széles körben kaphatók olyan termékek, amelyek hát csak a jelölést tartalmazzák, az engedélye viszont nem rendelkeznek. Én nagyon üdvözlöm ezt a vizsgálatot, nekem is két kamaszlányom van, akik nagyon nagy számban használnak ilyen különböző bizsú termékeket, általam nehezen ellenőrizhető helyekről rendelik egyébként ezeket nagyon sok esetben, úgyhogy én nagyon várom ennek a vizsgálatnak az eredményét.
0: Máténak négy gyerek kéből csak egy sikerült kislánynak, viszont van egy felesége, és nálatok hogy állnak a bizsú témában a lányok?
2: Feleségem az úgy hova tovább körön kívül van, de ebben a kérdésben, de a lányom, tehát az azért ijesztő volt, hogy az iskolánál van 150 méterre egy drogérialánc egy üzlete, és lényegében körülbelül 5.-6.-tól az egyébként nálunk nincs zseppénz, ezt párszor beszéltük, ugye ő megdolgozik azért a pénzért, ami van. Konkrétan havi 10-20 ezer forintot lényegében dekorációs termékekre és bizsúra, tehát ez a kettő a slágertermék ilyen számomra felfoghatatlan pénzeket. Tehát még legyünk köztük, a csokinál és a kakaós csigánál fontosabb volt, hogy ezeket megvásárolja.
0: De én ezt értem.
2: Oké, hát ezért vagy te itt, hogy legyen minden nem, szempontból ezért... egy.
1: Igen. Próbálunk mi is ezen azonosulni, de milyen jó, hogy a fogyasztóvédelem pedig véd minket.
0: Igen. Szóval, hogy továbbra is értem, hogy miért jöhet be az Európai Unió. Nekem az olyan, hogy nem értem. Na.
4: Nem jöhetne, teljesen igazad van, és a szabályok adottak. Ugye mi is a NAV-val együttműködve ott vagyunk a vámhatáron, és a többi Európai Uniós piacfelületi hatóság is ott van a vámhatáron, és szúrópróbaszerűen ellenőrzi ezeket a termékeket. De olyan mérhetetlen mennyiségű termék özönlik be a harmadik országból, hogy nyilván ez csak szúrópróbaszerűen lehet vizsgálni, illetőleg amellett a fogyasztók, a vásárlók figyelmét felhívni a veszélyekre és a kockázatokra.
0: Erről jött eszembe, hogy ugye szó volt tavaly arról, hogy idéntől a Temu-ra is már plusz kell fizetnünk. Hogy állunk most ezzel? Azt tudom, hogy az én ismerettségi körömben a Temu őrület az, ahogy jött, úgy elmúlt. Tehát én bárkit megkérdeztem, senki nem rendel már onnan.
4: Hát ugye a szabály még nem lépett hatályba, tehát még nem emelkedtek ezt. Én úgy tudom, hogy folyamatban van még az uniós vizsgálat, nincs meg konkrét időpont, tervek nyilván vannak, de még nincs meg a konkrétum. Mi azért nem azt látjuk, hogy a Temu, vagy akár a Shine, vagy akár más platformok népszerűsége csökkenne.
1: Ugye az a fontos szempont, ugye, hogy ezek a szolgáltatók is, ezek a távol-keleti szolgáltatók is részt vesznek a piaci versenyben. És ez nagyon lényeges, hogy egyenlő feltételek vonatkozzanak rájuk, és például az adófizetési kötelezettség az egy ilyen fontos szempont, hogy az Európai Uniós vállalkozásoknak, vagy a magyar vállalkozásoknak meg kell fizetniük bizonyos közterheket, bizonyos adókat, akkor elvárható, hogy ezek a cégek is megfizessék ezeket az adókat, hiszen így lesz tiszta a verseny, így lesz fair a verseny. És hát az a probléma, hogy ezektől a cégektől elég nehéz behajtani ezeket az adókat, vagy beszedni ezeket az adókat, úgyhogy ezen dolgozik gyakorlatilag meg az egész Európai Unió, vagy hát ez egy világbeszélő konkrét probléma, hogy hogyan lehet mégis adófizetésre bírni ezeket a cégeket.
0: Jó, de ezzel mi fogunk rosszul járni, már mint az, aki rendel ezektől, mert nyilván meg várható, hogy megemelik az árat, de mi van akkor?
1: Hát igen, de a fogyasztó nagyobb biztonságban lesz, és ugye én azt gondolom, hogy a közkiadásokhoz való hozzájárulás az egy alapvető vállalkozói elv kell legyen. Tehát igen, a fair verseny az a fogyasztónak is mindig.
0: Meg egy pár forintos vacaknál még pár forinttal lesz drágább, tehát sokkal nem. Ebben is
1: ezt gazdálkodják ki, szerintem ez belefér.
0: A másik az, hogy azt olvastam valamelyik közösségi oldalon, hogy a Temu már Magyarországon is csinált egy ilyen lerakatot, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez szabályos? Tehát innentől kezdve az Európai Unióban bent van azzal, hogy csinál ilyen lerakatokat, gondolom más országokban is.
2: És ha így körbeért alapvetően, azt gondolom, mindenkinek elég jó rálátás van, akkor most szólok kéne.
0: Jó.
2: Önmagában a raktár létesítése az nem jelenti azt, hogy elkölli ugyanazt a vámügyintézési rendszert, amiről korábban a Norbi beszélt. Tehát, hogy annak ugyanúgy át kell mennie, és aztán kerül át a raktárba a termék. Hát én azt gondolom, hogy a hatóságok főleg a 90-es évek végéhez, 2000-es évekhez képest egy nagyon jó kidolgozott rendszerben sok szúró próbaszerű vizsgálattal jönnek. Mégis maradjunk annyiban, hogy tény, hogy azért ahhoz mondjuk valószínűleg meg kéne 20-szorozni vagy 100-szorozni a vámügyintézők és a fogyasztóvédők létszámát, hogy ez mondjuk ténylegesen konténerről konténerre végig menjenek. Kérdés, mennyire van ennek értelme? Nyilván azt gondolom, egy társadalmi elvárás van a jó termékek, jó minőségű termékek irányába. Másik oldalról néha embernek kicsit megbicsaklok, amikor látom az emberek jelentős részét, iszhatosan nem érdekli, hogy milyen mérgező anyag kerül be, majd amikor megbetegszik, akkor érdekli.
0: Akkor most ugorjunk vissza a bizsukra. Ugye volt már egy korábbi vizsgálat, és az volt, ami nagyon lesújtó volt. Ezért kell időről időre visszatérni, hogy ne kanászodjanak el a gyártók. Ezt én csúnyán mondtam.
4: Bocsánat. Hát ezért is, meg hogy a fogyasztók figyelmét is felhívjuk mindig, és meg tudjuk alapozni számokkal, mert mi azt látjuk egyébként fogyasztói visszajelzések alapján, amikor szembesülnek vele, hogy hoppá, 80% a kifogásolási arány, és 96% a távol-keletről rendelt terméknél, hát akkor lehet, hogy mégis rendelek távol-keletről, mégis elmegyek szaküzetbe, és bármilyen termékről beszéltünk, nem csak a bizsukról, elektronikai cikkekről, játékról, akármiről. Tehát ezért is fontos nekünk vizsgálni, és számokra alátámasztani ezeket.
0: Erről jött eszembe, hogy nem is olyan régen vizsgáltátok az akkumulátorokat, a telefontöltőket, és az is valami döbbenetes volt. Én akkor mondtam, és ki is dobtam az összeset, mert nem akarok lakástüzet, szóval engem jól meg lehet ijeszteni, de nyilván nem alaptalanul jött ki az a számot is, ami 80-valahány.
4: Hát 87%-os volt a kifogásolási arány, a távol-keletről érkező 95. Itt azért egy nagyon picit megnyugtatnám a hallgatókat, ugye a kollégák ilyen több évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek, tehát ők bemennek egy szaküzletbe, ránéznek egy termékre, nagyjából látják, hogy hoppá, ez veszélyes, és vagy megtapintják azt a töltőt, és tudják, hogy az veszélyes. Nem feltétlenül vesznek le minden terméket, tehát ez nem az összes kapható termék 87%-a veszélyes, de ugyanakkor a mintázat és a vizsgált mintázat alapján egyértelműen kijön, hogy hol vannak azok a termékek, ahol viszont nagyobb számban kaphatók ilyenek.
0: Jó, de én meg pont én vásároltam olyan boltba is, ami német, meg lengyel bolt, de ugyanilyen gagyit árusítottak, mert a távol-keletről vásárolták, tehát a kör bezárul, és az ember megőrül, mert nem tudja, hogy akár egy egyszerű telefontöltőt hol vegyek biztonságosan.
4: Hát azért vannak helyek, ahol nagyobb biztonsággal vásárolhatók, szaküzletekben, ismert márkáknál. Nyilván ott is előfordulhatnak problémák, de azért, és tudom, nagyon sokszor megkapjuk, hogy az ismert márkák az jóval drágább. Lehet, hogy jóval drágább, de
0: és
4: lehet, hogy nem
0: gyártják.
4: Kell. De nem feltétlenül kell kicserélni egy év alatt, két év alatt, míg ha veszünk valami gagyit, ami lehet, hogy tized annyiba kerül, de lehet, hogy egy hónap múlva elromlik, ki kell cserélni, és még mellette nem is biztonságos.
0: Ez igaz.
1: Igen, fontos ezt megemlíteni, hogy a kereskedőknek nagyon fontos felelősségük van ebben az ügyben. Tehát egy kereskedő mondjuk viszonteladóként távol-keleti termékeket árusít a budapesti boltjában, akkor a felelősséget tartozik annak a termékeknek a biztonságáért, meg a származásáért, meg mindenféle ez a kapcsolatos teendőért.
0: Igen, de hogyha mondjuk osztrák az a hálózat, akkor mi van majd, akikre gondolok, mert ott is sok gagyi cucc van.
1: Természetesen akkor a megfelelő hatóságok teszik a dolgokat, és akkor járnak ezekkel a cégekkel szemben is.
0: Hú, azt hiszem, hogy ezt a beszélgetést több órán keresztül tudnánk folytatni, meg jó, meg is nem akarjuk megijeszteni a hallgatókat, hanem inkább arra akarjuk ösztönözni, hogy tudatosabban vásároljanak. Én nem tudom ki, hogy van vele, engem úgy neveltek gyerekkoromban, hogy kevés legyen, de az a jó minőségű, és én mindig is úgy vásároltam, egészen az utóbbi időkig, hogy megvettem a jót, a márkásat, és inkább még spóroltam rá egy évet, fél évet. Aztán jött ez az iszonyat árudömping, meg jöttek ezek a távol-keleti webáruházak, és én is megbicsaklottam. Tehát, hogy azt gondolom, hogy valami olyan döbbenetes áruarzenál dől ránk, hogy megfertőzött.
1: Igen, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a tudatosság szót említetted. Én nemrég beszélgettem egy viselkedés pszichológussal, aki elmondta, hogy a fogyasztói döntéseinek 89%-át a tudatalattink alapján hozzuk meg, sajnálatos módon. Tehát nagyon nehéz ez a fajta tudatosság. Én azt gondolom, ha beszélünk erről, az információ, valóban a biztonság, a mértékletesség, ezek mind olyan fontos szempontok, amiket figyelembe kell venni. Ha bizsukról van szó, biztos, hogy kell még egy 18. ugyanolyan nyaklán, vagy egy 26. ugyanolyan karkötő, ezt jó mindig.
0: De mi a tudatalatti azt mondja, hogy igen kell, mert ilyen
1: mindig. Igen, hát a tudatalatti, de ezt mondja, pláne, hogyha online hirdetéseket nézel, ahol azt mondják neked, hogy már csak 3 darab kapható ebből a termékből, akkor beindul az úgynevezett FOMO hatása az agyadban. Úgy érzed, hogy ez egy soha visszanemtérő alkalom, hogy te megszerezd ezt a nyakláncot.
0: De hát ez tilos, nem? Ezt ti vizsgálják.
1: Ez tilos, hát ez úgynevezett sötét mintázat, ezt vizsgáljuk az egyes ügyeinkben. Ez egy tiltott kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Nagyon sok ügyünk egyébként erre irányul, hogy ilyen és nyomásgyakorlás alá helyezik a fogyasztókat, és megpróbálják rábírni arra, hogy megvásároljanak akkor egy terméket, pedig hát az akciós termék az általában másnap is ugyanolyan akciós, sőt, még lehet, hogy másnap még olcsóbb, mint
0: kivéve a kiflit. Ez jutott eszembe. Egyébként lehet, hogy igaza van ezzel a tudatalattival, mert én világéletemben vágytam egy hatalmas hűtőre. Nem tudom miért, ugye én sokat főzök, ezt tudjátok. És mire elköltöztünk, és vettem egy hatalmas hűtőt, a félkonyhám az a hűtő, de már nincs család, tehát a gyerek már felnőtt, a férje az már nincs, és ott állok egyedül, komolyan le tudnám magam hűteni benne, és nem is értem ezt a fogyasztói döntést, hogy mi a fenének vettem meg azért, hogy elmondhatom, hogy teljesült egy vágyam.
1: És rajta volt a bakast is, tehát ez a hűtő.
0: Úgy látszik, igen. Ne nevessetek, ti ezt nem értetek.
1: Nem, ezt abszolút megértjük, én abszolút megértem ezt.
0: Facsipesz. Az a jó hír mindig, hogy lassan ez a műsor is arról szól évek óta, hogy megpróbáljuk a fogyasztókat, a fogyasztói jogaikat felvillantani, illetve hogy megtanítsuk, edukáljuk önöket, meg én is ebből tanulok természetesen, hogy mit tehetünk, ha. Márpedig ha mindig van. Ugye arról sokat beszélgettünk már korábban is, hogyha valami terméket visszaviszünk, és ott okoskodnak velünk, akkor mindig mondjuk azt, hogy tessék szeres lenni, fölvenni egy jegyzőkönyvet. Aztán persze van olyan vevőszolgálatos, aki úgy tud az emberre nézni, hogy meg kell kérdezni, hogy melyik szót nem érti. A lényeg az, hogyha végre előkerül a jegyzőkönyv, és megírják, nem a panaszkönyv, azt felejtsük el, ez az antivelák szava volt, szóval, hogyha a jegyzőkönyvet fölveszik, akkor azt is elmondtuk sokszor, hogy 5 munkanap áll a rendelkezésére a tisztelt cégeknek arra, hogy erre reagáljanak. Hát ez mostantól nem igaz. Máté, hozzád fordulok, mert mire megtanítottuk magunkat is, meg a hallgatókat is, már túl vagyunk ezen.
2: Van a jogalkotásban, és most így kívülállóként, vagy félig kívülállóként tudok enyhé kritikával jelen lenni, egy lomha munkanapból napra átállási törekvés, tehát a magyar jogszabályokban igyekeznek a munkanapot kinyírni, mert ugye más jelent a Bálintnak a munkanap, és nekem, meg valószínűleg neked is, és nyilvánvalóan más jelent az üzletnek, aki szombat-vasárnap nyitva van, mint annak, aha, aki pedig a minisztériumi naptárat nézve, egyébként ez ugye a helyes megközelítés, minisztérium által közvetett munkanapokban számol, tehát például nem munkanap a szombat és a vasárnap, ha csak nem ledolgozó, hogy szombat van, és nyilvánvalóan nem munkanap a nemzeti ünnep, meg alapvetően a munkaszüneti nap. De menjünk is, tehát nehéz egy kicsit így meghatározni, és tényleg nehéz, mondjuk egy karácsony előtti nap után számolt 5 munkanap, az nem kizárt, hogy január lesz. De nyilvánvalóan egy ledolgozó szombat esetében meg sokkal jobban pörögnek a napok. Úgyhogy ezért törekszik a jogalkotó arra, hogy napokra cserélje a munkanapokat, és pont emiatt nehéz meghatározni, az 5 munkanap az most 7, 8, 10, 4, hány napnak felel meg, és ebben lényegében azt gondolom, hogy nem történt hatalmas változás, a jogalkotó azonban átalakította a korábbi 5 munkanapot 8 nappá, és ez így...
0: És nyente munkanap, nap.
2: Nincs munkanap, nap van. Igen, köszönöm. Úgyhogy így alapvetően a fogyasztók számára és a cégek számára is egy kicsit egyértelműbb lett a határidő.
0: Tehát, ha én ma írok egy jegyzőkönyvbe beíratok, akkor a jövő hét csütörtökön kell, hogy legkésőbb választ kapjak, vagy pénteken, vagy tehát hogy van? Tehát
2: pont igen, a számolásnak mindig az egyik legfontosabb része, hogy a megtétel napja nem számít bele. Tehát ez általános jogi logika. Igen, ez általános jogi logika, ez lényegében mindenre panaszválasz, stb.
0: Tehát
2: mindenre
0: a csütörtökön megírtam, pénteken indul a 8 nap.
2: Így van, és akkor szépen végszámogatjuk az újunkon, mint az általános iskolában. Én egyébként mindig végszámolom, tehát hogy
0: nem szégyen az.
2: Cégek kérdezik, inkább számolunk.
0: De
1: és ez nagyon fontos egyébként, hogyha elvárjuk a vállalkozásoktól, hogy egyértelmű szabályoknak felelnek meg, akkor a vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok is legyenek nagyon egyértelműek, exaktak a fogyasztók számára, a vállalkozások számára is, és azt gondolom, hogy ez ezt szolgálja alapvetően.
0: Norbi nagyon bőszen bólogat, ezt már csak a hallgatóknak mondom, hát nagyon egyetért.
4: Teljes mértékben, nem tudom.
2: Mire kell ugye ez a 8 nap? Na, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A vállalkozás esetében nem zárhatjuk ki azt, hogy amikor visszaviszünk egy ruhát, egy kulacsot, egy telefont, egy számítógépet, akkor az ott álló munkatárs nem fogja tudni egyből megmondani, hogy ez a termék miért romlott el, és bizony van joga a vállalkozásnak megvizsgálni azt a terméket, hogy esetleg nem mi rontottuk-e el. Tehát ez a joga fönnáll. És erre van lényegében ez a 8 nap, hogyha nincs helyben olyan ember, aki el tudja dönteni, hogy mi legyen. Vagy nem alkalmas ez a pillanat arra, hogy eldöntsék, hogy mi legyen, akkor van nekik a jegyzőkönyv félig kitöltése után, mert föl kell venniük az adatokat, le kell írniuk a hibát, le kell írni, hogy a fogyasztó javítást, cserét, árleszállítást vagy elállást szeretne, de ezek után fenntarthatják maguknak a jogot, hogy 8 napig gondolkozzanak, hogy ők erre elutasítással reagálnak, vagy megadják a kért javítást, cseré, árleszállítás, állás bármelyik.
0: Álljunk meg egy pillanat, hogy a jegyzőkönyv azt nekem, mint panaszosnak alá kell írnom?
2: A jegyzőkönyv aláírása alapvetően a jogszabályokból kiolvashatóan kötelező.
0: De nekem is, tehát nem azt nekem, mint panaszosnak alá kell írnom?
2: A jegyzőkönyv aláírása alapvetően a jogszabályokból kiolvashatóan kötelező.
0: De nekem is, tehát nem csak a

0: visszakapjam a pénzemet, mert az a boltnak nyilván nem érdeke, de a közös érdek az, hogy ez a konfliktus rendezésre kerül, ez a vitás helyzet rendezésre kerüljön, úgyhogy igen, szabadszavas pont a hiba leírása, ahol, és ezt cégeknek is szoktuk kommunikálni, tanítani, ahol mindenki leírhatja azt, amit az üggyel kapcsolatosan gondol. Tehát írja le, legyen szíves, vagy a fogyasztó, vagy hogyha helyette kitölti valaki a cégnél, akkor írja le, amit a fogyasztó mond, és ha ő mást lát ezen a terméken, akkor jegyezze föl mellé, vagy ha fordítva van, és a cégnél leírták, hogy ütött, kopott, fekete, nem tudom micsoda, akkor nyugodtan írjuk oda, hogy A szürke, B teljesen sérülésmentes. Nyugodtan, és akkor majd utána a szakértő esetleg megnézi, hogy van-e ellentmondás.
1: 8 nap, akkor most ugorjunk rá, tehát ki van töltve szabályosan, mindenki aláírta, mindenki egyetért az ott leírtakkal, eltelik a 8 nap. Élek a gyanúval, hogy ki is várják ezt a kedves kereskedők, biztos, hogy nem a 6. nap fognak reagálni, hogy izguljunk. Mi van a 8 napon belül, vagy a 8. napig nem válaszolnak semmilyen módon, akkor mi a következő lépésünk?
0: Ez tipikusan az a határidő, ami jogszabályban rögzítve van, a kereskedőnek kötelessége betartani. Amennyiben mi azt tapasztaljuk, hogy ignorálnak bennünket ebben a kérdésben, akkor nem nagyon tudok jobb megoldást, mint hogy hatósági bejelentést tegyünk. A hatóságoknak van arra joguk és lehetőség, hogy kikényszerítsék ennek a határidőnek a betartását. Ennek a legegyszerűbb módja, ugye ezt mindig újra és újra elmondjuk, DAP, ügyfélkapu plusz, de természetesen be is mehetünk bármelyik kormányhivatal, fogyasztó védelmi legilletékes, vagy fogyasztóvédelemben illetékes szervezeti egységéhez. Ugye vármegyénként érjük el a fogyasztóvédelmet.
1: Budapesten kerületenként, vagy hogy?
2: Nem. Központi.
1: Központi van, aha. Jó, de ezt megtaláljuk, tehát a fölmegyünk a NESZ-re, akkor megtaláljuk.
0: Így van.
1: Mert hogy én kérdezgettem, nincsenek túl jó tapasztalataik a panaszos fogyasztóknak el, még az 5 napról kérdezgettem, nem ugye a 8 nap.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha megint kritikus akarok lenni, akkor van itt egy gap, amit nagyon nehéz feloldani. Ez pedig egy kis űr, egy kis szabályozási luk. Ugyanis az, hogy eldöntse megnézve, hogy ez mi, hogyan lesz, azt szerintem alapvetően helyben is el kéne tudnia dönteni, vagy alapvetően 1-2 nap múlva maximum el kéne tudnia dönteni. Ebben szerintem nincs is vita szakmailag.
1: Jó, egy cipőnél azért ne, kedvenc témámhoz érkeztem.
0: A cipők egy jelentős részéről, és én azt gondolom, hogy helyben el lehet dönteni. A cégek, akiket én láttam, nagy része rendelkezik képzésekkel, stb. Felülvizsgálatokkal arra, hogy az egyértelmű eseteket eldöntsék. A probléma az egy telefon és egy cipő esetében is ott van, amikor ez helyben nem dönthető el, és mivel a cég meg akarja később védeni magát a döntése miatt, külső szakértőhöz fordul. Viszont az a helyzet, sem az 5 munkanap, sem a 8 nap egy külső szakértő tényleges szemrevételezéses, szerléses vizsgálatára nem elég. Viszont azt is értem, hogy a szabályozó nem szeretné ezt az időt túlságosan kihúzni, hiszen a fogyasztók jelentős része mégiscsak jogosan igényli, hogy pár nap alatt azért döntsenek már a termékéről. Tehát azt lássuk be, hogy van különbség a között, hogy valaki félrakja a raktárba azt, amíg jön a főnök, jaj, elfejtettem szólni neki, nézd már meg, akkor visszafizethetjük a vételárat, vagy pedig tényleg valaki külső szakértőt igénybe vesz. Fogyasztóknak azt tudom javasolni, hogyha a vállalkozás ténylegesen egy külső szakértőhöz elküldi, ahhoz szintén legyünk kritikusak, hogy az a szakértő mit írt le, abban az esetben legyünk egy kicsit türelmesebbek, ha azonban ezt nem látjuk, akkor viszont verjük a tamtam dobot és verekedjük ki a 8 napunkat és ennek a betartatását.
1: Általában mondjuk én a cipőnél leragadtam, azt külső szakértő szokták elküldeni, és 10 esetből 10,5-szer mindig az jön ki, hogy a fogyasztó hibája valahogy, de akkor mosolyogva azt mondják, hogy de te is rendelhetsz egy szakértői véleményt, hát az lehet, hogy többe kerül, mint az adott cipő.
2: Itt azért azt tegyük hozzá, hogy most már a szakvélemény tartalmi követelménye is változtak az elmúlt években. Igen? Tehát amíg még évekkel ezelőtt lehet, hogy előfordultak olyan szakvélemények, ami az volt, hogy a fogyasztó járás hibájára tekintettel történt ez a probléma. Most már nagyon részletesen kell tartalmazni a vizsgálati módszert, a vizsgálati eredményeket.
1: Tehát adott akkor esetben érdemes visszavinni, ahogy gondoljuk, hogy leváltott alpa.
2: Így van, természetesen. Tehát, és ha véletlenül olyan választ kapunk, hogy járáshibás készülék, a probléma, vagy a készülék a hiba nálunk van, akkor ezt semmiképpen sem fogadjuk.
1: Aha, ezért ez jó hír.
0: Egyébként pont az egyik barátom nemrégiben vásárolt 1,5 éve körülbelül egy túracipőt, aminek a talpa közel megsemmisült. Javaslatomra vitte be az egyik olyan szakvéleményezőhöz, aki egyébként cégeknek, magánszemélyeknek

0: egyaránt ellátja ezt a falatot. Oké, ki kellett sétálni a negyedik kerületbe. Egyébként vicces módon Budapesten majdnem mindegyik szakvélemény a negyedik kerületben található.
1: Hát ez...
0: De hogy a lényeg, hogy kisétált a negyedik kerületbe, ahol pedig ezt hiszem egy 5000 forint ellenében megrendelte a szakvéleményt, kiállították, neki adtak igazat, visszavitte az egyébként országos sportbolthálózatba, hazai tulajdonú sportbolthálózatba, ahol pedig nem csak, hogy visszafizették neki a vételárat, megkezdték, akar-e másik terméket, pont nem talált, visszafizették a vételárat, sőt, az 5000 forintját is visszafizették. Tehát azt kell mondjam, hogy a normális cégek nagy többsége ezekben nyitott. Nekem egyébként csak, hogy elhangzott a Kriszta, te saját megérzésed, nekem vannak iparági statisztikáim, én 40-60-60-40 között mozgó arányokat tudok a szakértői környékről. Tehát tény, hogy van olyan év, vagy van olyan megrendelő, ahol mitől inkább 60%-ban adnak a cégnek igazat, de tudok olyat is nem keveset, ahol ez egy fordított arány. Tehát körül fele-fele egyébként.
1: Egyébként visszatérve a jegyzőkönyvhöz, én úgy látszik, ilyen önkéntes fogyasztóvédő lettem. A múltkor ben voltam az egyik cipőboltban, nem is vettem semmit, csak hallottam egy dialógust, egy meglehetősen crack magát eladónak nevező valaki, meg egy szerencsétlen, láthatóan nem túl jómódú hölgy, egy tinédzser lányal ott topogott, és a bakancsának láttam én is, nagyon csúnyán leváltotta apa, és ilyen borzasztó lekezelően, ilyen lebecsmérően kezdett beszélgetni, na nekem akkor fölment a pumpám, és el akarták hajtani azt a hölgyet, és 2 hónapos volt a cipő, és akkor én oda mentem, és mondtam, hogy kérje, azonnal írjanak egy jegyzőkönyvet. Hát valószínűleg nem élnék már, hogyha szemmel meg lehetett volna ölni, mert ez a crack eladó, ez nagyon pipa volt rám, és még 5 percig mondta hangosan a magáét, hogy hova menjek, és mikor, és mit okoskodok bele az ő dolgába. Az a szerencsétlen hölgy, az nagyon köszöngette, és én is mondtam neki, hogy ennek majd a végére kell járni. Elkérte a telefonszámom, és rám küldött egy messenger üzenetet pont egy hete, hogy nagyon köszöni, mert hogy cserélték a lánya cipőjét, de miért kellek ehhez én?
0: A taplevállás egyébként tök tipikusan az, ami bár felróható egyik és másik félnek is, de soha nem fogja tudni bebizonyítani egy vállalkozás azt, hogy ez azért történt, mert én is most például hátrahajtom a lábamat és feszítem a talpát, tehát az egy éven belül egy talpleválás az esetek 90-valahány százalékában alapvetően a vállalkozásnak felróható sztori lesz, tehát igenis ki kell állni a jogainkért, el kell kérni jegyzőket, el kell küldeni vizsgáltatni, arról van szó, és meg lesz az eredmény. Ha meg nem, ott a békéltető testület, akik egyébként nagyon nagy százalékban ezeket fogyasztó párti módon ítélik meg.
1: Tehát akkor most itt nagyon sok mindenről beszéltünk, egy fontos útravaló a hallgatóknak, jegyzőkönyvet kell minden áron, ha fogyasztói panaszunk van, addig onnan ne menjünk egy tapottat se, tessék kiállítatni a jegyzőkönyvet, és onnantól tudunk aztán majd tovább lépni.
2: Facsipesz.
1: És már hetek óta mindig odébb kerül egy téma, de most nem fog, akkor is fogunk róla beszélni, a csere termékről, mert hogy nagyon tipikus az, legalábbis régen nagyon divatos volt, hogyha mondjuk a mobiltelefonom elromlott, akkor elvittem, és kérdezték, hogy kérek-e cserekészüléket. És akkor még nyilván mindenkinek egy telefonja volt, jó, azóta az idő haladt, sok víz lefolyt a Dunán, hogy ezt ma már egyszer mondtam. Szerintem már nincs olyan ember, akinek legalább egy tartalék telefon, egy régi telefon ne lenne a fiókjába. Lehet, hogy ebből kifolyólag ma már nem is kötelező, én nem is tudom, hogy egyáltalán kötelező-e cserekészüléket adni. Van-e erre jogszabály?
0: Most már nincs, mert nem kötelező, de 2003 előtt kötelező
1: igen?
0: volt. Igen. Aha. Pontosabban azzal a megkötéssel volt kötelező, hogy vagy 15 napon belül kijavítja, egyébként ez a jótállásra kötelezett termékekre volt csak előírt, tehát klasszikusan gép, jármű, bútor, stb.
1: Pont azt akartam kérdezni, hogy az autónál is kötelező volt?
0: Egyébként igen.
1: Igen?
0: Így van, jármű beletartott, tehát benne volt. 15 napon belül megoldotta, nem kellett adni a cserekészüléket, amennyiben 15 és 30 nap között oldotta meg, akkor pedig kellett. Ez így
1: tehát
0: volt.
1: Nem kötelező, de lehet adni, ugye? Mert én például autócégnél tudok olyat, aki azt mondja, hogy gyere, hozd ide szervizbe, nyilván már nem megy nekik olyan jó, hozd ide, mi leszervizeljük, és addig, hogy ne akadályozzunk, itt egy csereautó, és azért egy autó nem 2 forint, meg nem 1 millió, De mondjuk egyébként már, hogy nem kötelező, ki is ment ez a divatból?
0: Inkább az a probléma ugye, hogy azokban a szektorokban, ahol a gyártók nem bocsátanak a kereskedők rendelkezésére úgymond ilyen tartalék termékeket, mert a gépjármű az tipikusan az, ahol van ilyen.
1: Tehát van, bemutató autók vannak.
0: Bemutató ilyen. Autó, tesztautó, stb. Adott százalék ugye fenn van tartva, ezeket ki tudják adni nyilván bizonyos mértékig. Ha mindenkinek mindig odaadnák, nekik se lenne elég. Más szektorokban ez azonban viszonylag ritka. Én ugyanakkor megint csak arra hívnám fel figyelmet, tudom, hogy mi magyarok nagyon ragaszkodunk a nagyon strikt szabályokhoz, és azoknak néha betartásához is, vagy a betartatásához is, de hogy alapvetően ez a cseretermék, ez kereskedők számára is arra jó, hogyha nehézkes a javítása, bonyolult megoldani a helyzetet, a fogyasztó sokkal nyugodtabban viseli el a 10, a 20 vagy a 30 napos javítási határidőt, hogyha kap valamilyen helyettesítő terméket.
2: De az a Bálint? Fontos szerintem, hogy a kereskedők azok gyakran alkalmazzák azt, hogy valamilyen többlet szolgáltatásra próbálják magukhoz vonzani a fogyasztókat meg a vásárlókat. Ilyen lehet ez a lehetőség is, amit persze szabály nem ír elő, de ez egy többlet szolgáltatás. Itt az a lényeg viszont, hogy egy kereskedő ilyesmit ajánl, vagy kommunikál, akkor az valóban megfeleljen a valóságnak, és csak olyat állítson, vagy olyat ajánljon, vagy olyat ígérjen a vásárlók számára, hogyha valóban ad mindenkinek ilyen csereautót, tehát azt mondja, hogy mondjuk adok valamilyen cserekészülőket, vagy csereautót mindenkinek, akkor ez valóban akkor mindenkinek járjon. Ne csak bizonyos feltételek esetén, meg akkor, hogyha egyébként ez és ez a kis apróbetűs rész még egyébként teljesül. Ez ebből a szempontból nagyon fontos a kereskedelmi kommunikáció.
1: Tehát érdemes rákérdezni, hogyha valami problémánk van a bármilyen termékkel, hogy esetleg cserekészülékre, cseretermékre számíthatunk-e. Viszont nekem az jutott eszembe, az előbb mondta a Máté, a 15 napot, hogy nagyon, és erről is már többször beszéltünk, hogy nagyon sok cég kivonult Magyarországról, a képviseleteik és a szervizelés, a szavatosság és jótállási problémákból fakadó szervizelést is külföldön végzik, és amikor élből megmondják, hogy 3 hét, mert nem fognak egyet, csak ha, mit tudom, egy kamionnyi beteg dolog összegyűlt, azt viszik ki, hogy ilyenkor se kötelező nekik, mert hogy mondjuk egy laptopnál tipikus, azok már nincsenek itt Magyarországon, hogy kiviszik és ott javítgatják, majd visszahozzák, és addig nincs laptopom.
0: Ugyanaz a határidő, külföldi hazai cég, külföldi raktár, hazai raktár, ugyanaz a határidő érvényes minden tartós fogyasztási cikk esetében a javításokra, egyébként a cserékre is. Alapvetően ugye a javításra van 15 nap, amennyiben ezt nem tudja betartani ezt a 15 napot, akkor 15 napon belül egy igazolható értesítéssel tehát a fogyasztónak küldött igazolható értesítéssel meghosszabbíthatja legfeljebb 30 napig, illetve amennyiben cserél, vagy amennyiben a 15 nap értesítés nélkül elmúlt, vagy amennyiben az értesítés után a 30. elmúlt, akkor mindig 8 napon belül köteles kicserélni, vagy a vételárat visszafizetni. Teljesen mindegy, hogy hol van. Az az ő felelőssége, hogyha visszavonja Magyarországra a raktárat, vagy a szervízt Lengyelország északi felébe, akkor oldja meg így.
1: Tehát akkor magyarul, akinek mondjuk egy laptoppal kapcsolatban egy e-mailt kaptam, mondtam, hogy beteg, én ezt mondtam a hallgatóknak, úgyhogy itt krahácsol nekünk, remélem nem leszünk betegek.
0: Ez szóval, már csak a lecsengés.
1: Persze. Szóval, hogyha egy laptopnál a 16. nap, akkor be kell sétálni a kereskedőz, akitől vettem, és el kell kezdeni mondani, akkor kérem szépen a kicserélését, mert elmúlt a 15 nap.
0: Ha nem akarom magam túljogászkodni, szigorúan véve a 15 nap, ha nem értesít minket egy jogvesztő határidő, tehát innentől fogva a kereskedőnek már nincs joga azt mondani, hogy ja 16, ja 17, akkor 8 napon belül tehát fizesse vissza.
1: Legyünk kemények, és álljunk ki önmagunkért, és akkor gyorsan kapunk is egy új terméket, és ez legyen ma a végszó, mert az idő az is véges, nem csak a 15 nap, hanem a mi műsori időnk is hát a végére ért. Nagyon szépen köszönöm szakértő vendégeimnek, hogy itt voltak, Horváth Bálintnak, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjének, Eitmann Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek, a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, Bicó Tamásnak, hogy megint segített elkészíteni ezt a műsort. Törtei Takács Krisztát hallották, viszont hallásra, legyen szép napjuk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Egy nagy közös nemzeti ünnepre készül a főváros, összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. 100 ukrán páciens kapott művégtagot Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, jelentette ki a főpolgármester csütörtökön Budapesten a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatóján. Az évforduló alkalmából szervezett számos program közül a legnagyobb közösségi élményt jelentő eseményként azt jelölte meg a főpolgármester, hogy az átmenetileg Csizmatérré alakuló Városháza Parkban október 23-án, 24-én és 25-én esténként fényfestéssel megidézik a Sztálin szobor ledöntésének hangulatát. Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az ülés elején Torockai László, a bizottság elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürth Pálnak a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság. A munkaterv szerint több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban. Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal és a Szociális Tárcával együttműködve összehangolja budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy kezelje a súlyos ápoló hiányból és az aktív ágyak harmadát elfoglaló krónikus betegek elhelyezéséből adódó ellátási nehézségeket. Hegedű Zsolt miniszter hangsúlyozta, hogy a problémát a leromlott egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitás hiánya okozza, ezért az OKFÖ operatív csoportot hoz létre a kihasználatlan kapacitások felmérésére és koordinálására. A tárca a gördülékeny ellátás érdekében arra kéri a lakosságot, hogy panaszaikkal elsődlegesen a házi orvosukat vagy rendelési időn kívül a 1830-as ügyeleti hívószámot keressék. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai amputált beteg kapott személyre szabott protézist a budapesti Pillangó Egészségcentrumban. Sándor Fegyér Ukrajna magyarországi nagykövete és Nagy Gábor Ferenc helyettes államtitkár is méltatta a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a magyar szakemberek segítsége valódi támogatást nyújtott a sérülteknek a függetlenebb élethez való visszatérésben. A program koordinátora Unger Zoltán emellett kiemelte, hogy a projekt révén egy olyan új technológiát vezettek be a hazai ellátásba, amellyel a méretvétel után akár 24 órán belül megkezdődhet a járáspróba.
0: Időjárás.
1: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Érdemes-e hinni a teszteknek? Mikor nagyon ajánlatos utána nézni egy-egy vásárlás előtt, hogy mit mutatnak a vizsgálati eredmények? Mondjuk, ha egy nagyobb beruházásra készülünk, esetleg példaként egy mosógépet akarunk venni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Higgyünk-e a feliratoknak? Ez a következő kérdésem. 1000%-ig biztosak lehetünk-e abba, hogyha az van ráírva egy termékre, hogy glutén vagy laktózsmentes, akkor az tényleg az. Minden esetre számomra legalábbis nagyon megnyugtató, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a tavaszi átfogó ellenőrzése során célba vette ezek ellenőrzését, és ami még nagyon jó hír, hogy nem csak a boltokban, hanem a vendéglátásban. látóhelyeken is, mert szerintem az is egy sarkalatos pont. Aztán nem szabad rutinból, mert van, aki megszokta, hogy kell, van, aki a saját lakóhelyén azt szokta meg, hogy nem kell fizetni. De úgy is fogalmazhatni kis túlzással, hogy ahány ház, pontosabban ahány város, annyi szokás. Hogy mi ez? A szombati parkolás. Örökzöld téma, és nem is olyan egyszerű ennek a megválaszolása. Ma szakértőnk megpróbál eligazítani minket a parkolási szabályok meglehetősen kacskaringós útvesztőjébe. Közel 50 millió forintos bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal egy mobiltelefon tokok és tartozékok forgalmazására specializálódott cégre. Nyilván nem véletlenül. A Mobil Red Fox, hogy is mondjam, nem túl tisztességes volt az akcióival. Részletek pedig mindjárt. És a múlt héten kimaradt, ma még egy parkolási témával foglalkozunk. Kell-e akkor is parkolási díjat fizetnünk, hogyha mondjuk havazás miatt vagy nyáron éppen az elviselhetetlen meleg miatt ponyvával letakarjuk az autónkat. Hozzányúlhat-e a mi tulajdonunkhoz a parkolóőr? Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk.

0: tesztek azok arra valók, hogy jól elolvassuk őket, aztán majd mindenki eldönti magában, hogy ez irányadó vagy nem. Én szoktam hinni a teszteknek, de vajon szabad-e hinni? Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértővel kezdjük a mai műsort. Ebbe segítségedet szeretnénk kérni, hogy mennyire lehet komolyan venni a teszteket, illetve ha azt mondod, hogy van, amit igen, van, amit nem, akkor melyik teszteket lehet komolyan venni? Szia!
1: Röviden válaszoljak, vagy hosszan? Hát,
0: a szokott módon. Hogy igen, és mehetsz is a dolgotra.
1: Nagyon-nagyon régi, most hát több mint 2 évtizedes fogyasztóvédelmi jelenlétem van, és hát alapvetően kezdettől fogva mindig téma volt, hogy Magyarországon miért nincs egy olyan magazin vagy online oldal, mint például Németországban a Stiftung Warentest teszt nevű
0: de
1: magazin.
0: De volt Magyarországon
1: volt tesztmagazin többször is, szerintem a Norbi alanya volt egy ilyen tesztmagazin kiadásának és készítésének, bólogat, igen. De hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert rendkívül költséges. Nagyon nehéz a piacon tényleg ténylegesen a fogyasztók által vásárolt termékeket kiszűrni és tesztre behívni, és természetesen az a szempontrendszer, amiben vizsgáljuk a termékeket, az is egy nagyon nehezen meghatározható kör. Jellemzően azt kell mondjam, hogy túl sok pénzbe kerül ez ahhoz, mint hogy egy kis 10 milliós magyar piacon ezt végigvigyük.
0: És akkor miért nem veszük meg a mondjuk a németektől át a teszt? Azt is pénzért adják, nem érdekük unión belül, hogy mindenki jól tájékozott legyen?
1: Nagyon jó a kérdés, így próbáltam elrejteni és lassan előhúzni, de így a kérdés miatt most már nem hátrálhatok. A több szervezet, több civil szervezet is próbálkozott az elmúlt években azzal, hogy az Európai Unióban egy létező tesztszervezetnek a tesztjeit használja. Az elmúlt talán most már egy szűk vagy tág évtizedben a Tudatos Vásárlók Egyesülete az, amelyik Magyarországról ezeket a teszteket megvásárolja. Tehát a tve.hu honlapon ezek a tesztek elérhetőek.
0: De semmi értelme, mert nem elérhetőek, nagyon általánosak, meg még az újságíróknak sem adnak arra lehetőséget, hogy ingyen megnézzék a teszteket, így aztán ezért nem foglalkozunk velük.
1: Így van, akartam is mondani, hogy elérhetőek, de nem ingyen. Hát tehát ezek a tesztek alapvetően fizetős tesztek, ami alatt nem azt kell feltétlenül érteni, hogy most itt hirtelen tízereket, százereket kell a zsebünkből előrángatni, hanem azt kell körülbelül hozzá tenni, vagy belelátni, hogy itt alapvetően egy éves tagsággal mondjuk elérhető egy évi 50-60 teszt. Ez kétségkívül annak,
0: de
1: aki
0: minek?
1: Ingyen...
0: Hogyha én mondjuk egy mosógépet akarok venni, de itt már Norbert is itt van már velünk, és ő bele akar szólni, úgyhogy most egy kicsit belét folytom a szót.
2: Igen, mindenképpen is a saját NKF-s vonalról és tapasztalatról is szeretnék beszélni e körben. Nyilván a hatóságnak az elsődleges feladata, hogy jogszabályokat betartassa a termékbiztonsági, fogyasztóvédelmi tájékoztatási szempontból. Mi emellett azért igyekszünk összehasonlító teszteket elvégezni, a két laboratóriumunk, akreditált laboratóriumunk van, és a tavalyi évben egyrészt a mosószerek, mosóporok, öblítők tekintetében volt egy ilyen tesztünk. Ezek nem hibás és nem rossz termékek voltak, hanem kifejezetten összehasonlítás szempontjából.
0: De ez nyilvános? Tehát ez én nyilvános. Is meg tudom nézni?
2: Azt most is meg tudod nézni, az nkfh.gov.hu oldalon a keresőbe beírod, hogy teszt, hogy összehasonlító teszt így elérhető. Tehát a mosószerek, öblítők egyéb termékek tekintetében, illetve évvégén volt a pelenkák, inkontinencia betéteknél is szintén egy olyan összehasonlítás. Tehát igyekszünk azért mi is laboratóriumi körülmények között ilyen teszteket végezni.
0: Jó, de abból indulok ki, hogyha egy fogyasztó akar egy drágább, nagyobb terméket venni, azért a mosógépen lovagoltam, de lehet a hűtőszekrényen, a klímaberendezésen, a mosogatógépen is elmegy az egész műsoridő, elkezdem felsorolni. Tehát, hogy ha én tudatos vásárló vagyok, tudatos fogyasztó, akkor nyilván megpróbálom azt megvenni, amelyikre a legjobb eredmények jöttek ki. Erre alkalmatlan a magyar rendszer, mert fizetni kell egy éves tagságot, nem fog kifizetni egy mosógép.
1: Azt mondom, állítsunk föl egy sorrendet. Tehát nézzük meg mindenképpen az nkfh.gov.hu oldalt, és amennyiben van hatósági termékteszt, hol erről, hol arról, hol amarról, akkor azt vegyük komolyan, fogadjuk el, a szempontrendszerét használjuk, és érdemes úgy dönteni. 2. pont, ha valaki áldoz rá, mert azt gondolom, vannak azért a civil szervezetek fenntartásának is felelősségi körei, tehát azt gondolom, hogy igenis fontos, fontos a fogyasztói tájékoztatás nekünk, akkor fontos, hogy akár évente 10 000 forintot áldozzunk arra, hogy támogatunk egy szervezetet és az általuk megvett teszteket, használjuk akár ezeket a teszteket. 3. Vannak nyelvi modellek, ugye AI-nak hívjuk most általában őket, amelyekkel a nyelvi akadályok áthágása soha nem látott módon lett egyszerű, vagyis gond nélkül fogunk tudni találni akár külföldön elkészített mosógép teszteket, és azokat a teszteket, amik ott esetleg nyilvánosságra hozatalra kerültek, azokat így megszerezhetjük. Uh-huh. Ezen felül vannak olyan oldalak, most a hivatalos teszteken túl is, amelyek akár idegen nyelven, jellemzően egyébként angolul elérhetőek lesznek. Tehát, hogyha beírjuk alapvetően például mondjuk bármelyik jellegi AI keresőbe, vagy AI funkcióval ellátott keresőbe a mosógép, mosogatógép tesztet, akár annak az időkorlátját, hogy keressen nekünk ilyen nyilvánosan elérhető tesztet, vagy összehasonlítást fogunk találni. Amire figyeljünk, amint elhagyjuk azt a mesdjét, hogy NKFH fogyasztóvédelmi civil szervezet hivatalos, mondjuk uniós szervezet tesztje, akkor kezdjünk el egy kicsit gyanakodni. Minden egyes alkalommal ott van annak a lehetősége, a neten találunk négyféle mosógép összehasonlítást, hogy esetleg azt valaki szponzorálta. Mm. Ez nem ritka, nem lehetetlen, szerintem egyébként nem is ördögtől való, tehát ez a PR marketing történetnek egy része, ugyanakkor, ahogy ilyenkor Bálint általában előbb vagy utóbb megszólal, teljesen jogosan, ezeknél a teszteknél nagyon fontos, hogy a tájékoztatás rendben legyen, és véletlenül se tűnjön úgy, mintha ez valami független piaci teszt lenne.
0: De van ennek valami jelzése, logója, amiből én, mint egyszerű fogyasztó el tudok igazodni, hogy ez egy hivatalos teszt, vagy egy szponzorált?
1: Nem, ennek alapvetően nekünk kell után nézni, és bíznunk kell a hatóságokban a tárgyban, hogy előbb vagy utóbb azokat a magukat független piaci tesztnek állító összehasonlításokat, amik egyébként valami gyártó vagy forgalmazó által motiváltak, azokat levadásszák és kötelezik őket arra, hogy tüntessék föl magukat annak, amik.
0: Itt van már Horváth Bálint is, a GVH kommunikációs vezetője, és örülök, hogy hozzászólsz.
2: Igen, hogy általában jellemző az, hogy ezekben a különböző ilyen jelölésekben elég nagy zűrzavar tapasztalható. Ugye mi néhány évvel ezelőtt, a másfél évvel ezelőtt az úgynevezett környezetvédelmi állítások, egy zöldre mosás, greenwashing ügyében végeztünk egy ilyen vizsgálatot, hogy hányféle ilyen, hát ilyen a zöldre utalás, vagy a környezetvédelemre utaló ilyen logó létezik, és hát nagy zűrzavar találtunk ezen a területen. Tehát van zöld levélke, fa, napocska, különböző ilyen jelölések, és azt láttuk, hogy legtöbbször nincsenek egyébként mögött a jelölések mögött olyan akreditált vizsgálatok, mérések, objektív tényadatokra alapozott, hát ilyen értékelések. Úgyhogy ez egy komoly probléma, hogy hogyan tud a fogyasztó alapvetően tisztán látni ebben a helyzetben.
0: Tehát akkor a tesztekkel is óvatosan, visszatérve erre, hogy próbáljunk meg utána járni annak, hogy az a tesztnek látszó valami, amit éppen olvasunk, az konkrét, tehát hogy az korrekt vagy nem korrekt, ezt akartam mondani, de azért ezek segítenek, tehát a jó teszt, a korrekt teszt, az segíthet egy vásárlási döntésbe. Márti.
1: Éveken keresztül nem vásárlunk mosógépet, számítógépet, nem tudom, klímát. Tehát nyilvánvalóan abban a pillanatban, amikor oda kerülök, akkor nem baj, ha hülyének érzem magam, sőt, valószínűleg az a helyes állapot. És utána, amikor elkezdek utána nézni, hogy egyik termék, másik termék mit tud, ez ehhez képest milyen zajkibocsátással bír, az ahhoz képest milyen teljesítménnyel bír, a teljesítményhez képest milyen fogyasztással bír. Tehát, hogy ezek azért ugye jelentősen eltérő adatok lehetnek. Milyen alkatrész utánpótlása, most, hogy a Right to Repair irányelv az idejében lesz feltüntetve, fontos beszélni, talán majd később beszéljünk is róla, hogy például Franciaországban már fenntarthatósági index van ezekhez a termékekhez, hogy mennyire lehet tőle elvárni, hogy alkatrész utánpótlást biztosítson, és hogy meg is javítsa a terméket. Tehát ilyenek, ezek a szempontok, én azt gondolom, hogy egyre fontosabbak, és ezt magunktól bemenve az első elektronikai áruházba, vagy bármilyen más áruházban nem fogjuk megkapni. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatos vásárló az fölkészül a neten, és keresgél.
0: Én leginkább a nőket biztatom arra, mert mi nők, nekünk fontos a dizájn is, és sokszor megveszünk valami csumplibb dolgot azért, mert jól néz ki. Szóval, hogy ezt ettől most egy kicsit függetlenítsük magunkat, és inkább próbáljuk meg tesztek alapján eldönteni, főleg az ilyen drágább tartós fogyasztási cikkeknél. Nem mondom, hogy könnyű, mert ha jól emlékszem, pont Horváth Bálint mondta a múltkori adásban, amin én eléggé megdöbbentem, hogy egy pszichológus azt mondta, hogy nem tudatos, hanem tudattalani döntéseket hozunk, és ez egy kicsit úgy most így visszaköszönt, hogy próbáljuk meg a tudatalattinkba beépíteni. Nem baj az, hogy csúnya, csak jó legyen, mármint a mi szemünkbe csúnya. Jó, köszönöm szépen, el is engedjük Siklósi Mátét, aki már is rohan a dolgára, és mindjárt folytatjuk a műsort.
3: Facsipesz.
0: És Horváth Bálint már megszólalt, és akkor most szeretném, ha tovább beszélgetnénk, mégpedig arról, hogy 50 millió forintos bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal erre a Mobile Red Fox nevű valamire, akik mobil telefontokokat és tartozékokat forgalmaztak, és én úgy fogalmaztam, hogy hát meglehetősen sajátosan értelmezték az akció fogalmát. Mi történt itt? Mert ebből is tanulunk, hogy mire vigyázzunk.
4: Igen, itt valóban egy 50 millió forintos bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal, a versenytanács erre a vállalkozásra. Ez a vállalkozás, ez egy népszerű vállalkozás, a közösségi médiában nagyon aktívan jelen van. Ugye elhíresült, talán tavaly pénzt is szórtak egy akciójuk során a Deák térük.
0: Ezt Deák téren, mindenki be tudja azonosítani.
4: Tehát ezzel be lehet azonosítani. És ugye az előző adásban volt szó a bizsukról, hát a mobiltelefontok a másik ilyen őrület, ami a fiataloknál.
0: Bizsuk 2.0.
4: Ugye én is a lányaimon érzékelem azt, hogy bár egy telefonjuk van, de mondjuk 16 darab mobiltelefontokuk van.
0: Tehát a szettjük köz, akkor a
4: különböző mobiltok. Alkalmakhoz, különböző napokra, időjáráshoz, az alkalomhoz, a társasághoz, éppen az aktivitáshoz illően megfelelő mobiltelefontokat kell használni. Úgyhogy neked is, Kriszti, ezt ajánlom, hogy
0: ebben is
4: az élre állni. Tehát valóban a mobiltelefontok ilyen, amit nagyon sokat vásárolnak a fiatalok, ezt online vásárolják különböző webáruházakban, ez egy nagyon népszerű webáruház, ami valóban egy nagyon intenzív marketing tevékenységet folytatott, és nagyon gyakran akciósként hirdetett különböző mobiltelefontokokat, tehát azt állította, hogy most egy mobiltelefontok az valamennyivel olcsóbb, mint amely a korábbi ár, csak az a probléma, hogy hát az bizonyosodott be, hogy a korábbi árakat az soha nem alkalmazta gyakorlatilag.
0: Tehát már ilyen... pedig van egy szigorú előírás, ugye a magyar fogyasztóvédelmi szabályokban az akciókra, hogy mihez képes lehet akciót hirdetni.
4: Igen, 2022 óta sokkal szigorú szabályoknak kell megfelelni az akciótartás terén is.
0: Tehát 30 nappal
4: az előtt. Igen, tehát azt az árat, amiből az eredeti árat meghatározza, azt 30 nappal előtte alkalmaznia kellett valósan azt
0: tehát
4: az árat.
0: Mondjuk azért konkrétan, hogy értsen mindenki, tehát ha 5000 forint volt valami, akkor az 5000-ből lehet kiindulni, és akkor adhatja 4000-ért, de nem csinálhatja fordítva, és egy pillanatra megszakítalak, és Ejtman Norbert, ez a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökéhez fordulok, hogy van ez pontosan?
2: Igen, és azért is akartam közbeszólni, mert ezt kiemelten ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság, tehát az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára az a kiinduló ár, és ahhoz képest kell, hogyha most egy akciót hirdetünk, meghatározni az akciózás mértékét. Tehát az elmúlt 30 napban volt 5000, meg 8000, meg 12000, most meg le akarjuk vinni 3000-re, akkor az 5000-hez képest igazítjuk a 3000-et, és százalékos arányban határozzuk meg, ha százalékos arányban.
0: De azt nem csinálhatjuk, hogy 10000-ből állapítjuk meg, és 5000-re viszük, ami tulajdonképpen egy csalás.
4: Igen, nem tett meg, és nem tett, hogy ma felemeli 10000-re, és holnap pedig abból számolja ki az akciót, miközben egyébként tegnap előtt meg 5000 volt. Igen. Egyébként.
2: Pontosan. Ez volt a kiinduló pontja is egyébként az uniós szabályozásnak, és ezzel a magyar szabályozásnak. Ráadásul a korábbi árat is fel kell tüntetni. Tehát, hogy ennyi volt a korábbi ár, adott esetben áthúzva természetesen ez lehetséges, tehát két árat kell akciós ár esetén látni a fogyasztónak.
0: Igen, mit csinált ez a Mobile Red Fox? Hát olyan
4: eredeti árakat határozott meg, amik soha nem léteztek, tehát ez bebizonyosodott, alapvetően nem alkalmazta ezeket az árakat. Korábban egyébként elismerte a jogsértést, tehát elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, tehát ilyen módon a vállalkozása az igaza volt a gazdasági versenyhivatalnak, általában igazunk szokott lenni az ilyen ügyekben, hiszen a kollégáim hát visszakövetik, hogy az, ami szokták mondani, hogy az internetre kikerül, az ott is marad. Tehát bár lehet, hogy ő változtat a honlapján, vagy módosítja a közösségi médiában való megjelenését, de a kollégáim mindent vissza tudnak fejteni, mindent vissza tudnak olvasni a múltból. Tehát ezeket.
0: Vagyis nem volt olcsóbb, amit adott.
4: Vagyis nem volt olcsóbb, és a fogyasztó számára azt a hatást keltette egyébként, hogy olcsóbb, illetve azt állította, hogy egy bizonyos ideig olcsóbb az a termék, aztán kiderült, hogy másnap is ugyanolyan olcsó volt az a termék, sőt, mert még olcsóbb volt másnap az a termék. Tehát teljesen összezavarta, megtévesztette a fogyasztókat ezzel az akciózással kapcsolatban, és ennek hát lett a jutalma, egy 50 millió forintos bírság, amit kiszabott rá a gazdasági versenyhivatal.
0: Nekem az jutott ilyenkor eszembe, de lehet, hogy most meg fogtok haragudni, hogy Az rendben van, hogy őket megcsaptátok 50 millióra, de engem is megkárosított, mint fogyasztót, hogy van arra szansz, hogy valahogy visszaszerezzük ezt a tisztességtelen szerzett pénzt, vagy ez bemegy az államkasszába azért, hogy legközelebb ne történhessen, megint megvizsgáljátok.
4: Igen, többféle kimenete lehet a GVH eljárásainak, ez most a központi költségvetésbe kerül ez a pénz, azon, hogy elismerte a jogsértést, ezt 30 nap alatt kötelezően be is kell fizetnie, tehát megjelenik a központi költségvetésben. Ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy amikor egy vállalkozást eljárására van a GVH, akkor van egy kommunikáció a cégekkel. A cégek felajánlhatnak bizonyos kötelezettségvállalásukat. Ez lehet az például, hogy korrigálja a saját működését, kijavítja a hibáit, akár a jövőre nézően, vállal különböző kötelezettségeket, illetve például vállalja a cég, hogy kompenzálja azokat a fogyasztókat, akit megkárosított.
0: Volt már egy példa?
4: Volt példa erre, a tavalyi évben összesen 800 millió forint volt az az összeg, amit a gazdasági versenyhivatal eljárásának köszönhetően közvetlenül visszakaptak a magyar fogyasztók. Aha. Ugye tavaly a GVH kiszabott 3,7 milliárd forint bírságot, volt 3,3 milliárd forint bírság kedvezmény, amit azért kaptak a cégek, mert beismerték a jogsértést, például vállaltak ilyen kötelezettséget, azok a cégek kapnak bírság könnyítést, csökkenthetik a saját bírságukat, és 800 millió forint volt az, amit a magyar fogyasztók közvetlenül visszakaptak.
0: Nem emlékszem,
4: a gazdasági versenyhivatal eljárásának. Jegyfoglalással foglalkozó cégek voltak ilyenek, repülőgéptársaságok szokták ezt alkalmazni egyébként, hogy visszaadnak közvetlenül pénzt. Törekszünk arra ilyenkor, hogy közvetlenül magyar forintot adjanak vissza, ne pedig tehát kupont adjanak, vagy ne vouchereket, vagy levásárolható kuponokat adjanak vissza, hiszen nyilván azzal csak a saját forgalmukat, persze, illetve profitjukat növelik tovább.
0: Azért ez teljesen jó, hogy ez így megtörtént. Ilyenkor a szokásos kérdésem, vissza ellenőrizitek-e majd egy bizonyos idő után ezt a mobil Redfoxot? Mert hogy az a tapasztalat, hogy így megcsapják őket, akkor meghunyászkodnak, aztán holnap után létrehoznak egy újabb céget, és ugyanezt csinálják. Azért van erre példa?
4: Figyelünk ezekre, aki egyszer a GVH látókörébe kerül, az nehezen szabadul onnan. Ugye őket is figyeljük folyamatosan, és rajta vannak a horizontunkon. Ugye vannak ilyen cégek, akik visszatérő ügyfeleink, visszatérő vendégeink, ilyen volt például nemrég bezártuk le az EMAG-nál egy vizsgálatot, ott is visszatérően jogsértésekre akadtunk, ott egy 235 millió forintos bírságot szabtunk ki az EMAG-ra, ott is például az akciókkal komoly gond volt, valótlan akciókat hirdetett ez a cég, hirdetett egy őrült napok akciót, ami annyira őrült volt, hogy valótlan akciók voltak gyakorlatilag, tehát teljesen elrugaszkodott a valóságtól.
0: Azért akkor volt őrültség volt.
4: Illetve például az EMAG megcsinálta azt, hogy azt a mindenki számára ugye az online vásárlás során jogosan járó 14 napos elállási jogot, ami mindenki számára jár, hogyha interneten vásárolok valamit, az úgy hirdette, hogy az csak ő adja a vásárlók számára, úgy hirdette meg a különböző akcióit, vagy a termékek értékesítése esetén, hogyha most veszel egy terméket, akkor 14 napig elállhatsz ennek a terméknek a vásárlását, miközben ezt a jogszabály mindenki számára előírja, tehát ez is egy 235 millió forintos bírság lett, és természetesen ezt utólag vizsgáljuk, nézik a kollégáim, hogyha nem javítják ki ezeket a hibákat, és továbbra is alkalmazzák ezeket a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat, akkor súlyosító körülményként figyelembe veszik újabb eljárásokat.
0: De hát az EMAG az évek során egyre merészebb, egyre több szabálytalanságot követel. Én kimerem mondani.
4: Sok, hát már nem először került a látókörünkbe ez a cég. Most is zajlik egyébként másik eljárásunk is
0: vele
4: kapcsolatban, tehát van eljárásunk. Ez például egy utóvizsgálat, azt nézzük, hogy a korábbi eljárás során tett vállalásait mennyiben teljesítette, és hát az a gyanú, hogy nem teljes körülön, úgyhogy ezért tüzetesen
0: vizsgáljuk ezt a céget. De ez nem magyar cég, attól még itt teljes hatáskörrel eljárhat a Magyar Gazdasági Versenyhivatal?
4: Természetesen, ugye ez egy romániai elkereskedő cég, az EMAG, de hát mi eljárunk a Temuval szemben, a Facebookkal szemben, a Google-al szemben, a Microsofttal szemben, tehát nem csak milyen elkereskedőkkel, tehát regionális elkereskedőkkel, hanem nagy globális technológia cégekkel szemben is eljárunk. Ugye emlékezetes a Booking, ami egy nagy globális holland gyökerű, de már amerikai tulajdonú.
0: De már nem csinálják, mert pont tegnap előtt voltam fönn a Bookingon, és nem csináltak, nem idegesítettek.
4: Igen, most már a GVH eljárásának van ilyen hatása is, hogy megszüntettek bizonyos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat, de azért befizettek a magyar költségvetésbe 3 milliárd forint bírságot, amiből közkiadásokat lehetett fedezni.
0: Ami ha jól, az előző évi forgalmaknak csupán 15%-a, tehát majd ha ráérek, sajnálom őket, tehát borzasztó nyereséges ez az egész.
4: Természetesen igen, de hát erre megvan az a módszer, ami alapján a GVH versenytanácsa meghatározza ezeket a bírságokat. Ugye a nagy cégeknél ugye csoportszintű árbevételt is tudunk figyelembe venni, ezért ezek nagy milliárdos bírságok.
0: De mondjuk a Bookingnál azt már azt kiírhatja még kis betűkkel, hogy még hány szabad szoba van?
4: Az a kérdés, hogy valóban ez megfelel a valóságnak. Tehát őt adhat
0: tájékoztatást a ellenőrizni. Számról,
4: de mi le tudjuk ellenőrizni, ja. Tehát hogy meg tudjuk ezt nézni, meg tudjuk.
0: Most azt csinálja, hogy azt írja, hogy öten nézik. Nem azt mondja, hogy ennyi szoba van, hanem ezt, amit te keresel, azt most öten nézik. Ez is idegesít, mert akkor jaj, le fogok maradni.
4: Igen, ez ugye pszichés nyomásgyakorlásnak minősül, ilyen sötét mintázatokat nem lehet alkalmazni a vásárlásra.
0: Hát akkor nyilvánvaló, hogy még lesz idén booking vizsgálat.
4: Van a bookinggal szemben is vizsgálatunk, az Airbnb-vel szemben is van vizsgálatunk, és a Wizz-el, a Ryanair-rel szemben is van vizsgálatunk, úgyhogy mindenkit vizsgálunk, aki itt a közelgő nyári időszakban fontos lehet a fogyasztók
0: akkor
4: számára.
0: Remélem, hogy nagyon sokszor eljössz, mert mindig lesz valami híred, mert utólag beszélhetünk ezekről.
4: Örülök, hogy a kollégáim ilyen aktívak, mert ezért mindig aktuális témákat biztosítanak számunkra, amiről tudunk beszélgetni.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál Horváth Bálint. Csak kimondom, a GVH kommunikációs vezetője volt, akivel az elmúlt percekben beszélgettem, és megígérte, hogy jön még. Szerintem ezek fontos információk minden hallgató számára.
3: Facsipesz.
0: Azon gondolkodtam, dr. Kecskés András, parkolási szakértőnk is már beült közben a stúdióba, köszöntelek, és örülök, hogy itt vagy.
5: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Szóval, hogy azon gondolkodtam, hogy nem is amikor először valakinek mondtam, hogy itt mi fog tőled parkolási ügyben megkérdezni, hangosan elkezdett hahotázni, és én nem is értettem, hogy miért, mert az én női agyam számára ez egy semmi nem látok abba, tehát egy teljesen logikus kérdés. Ugye a kérdés úgy hangzott el, hogy kell-e akkor parkolási díjat fizetni, hogyha letakarjuk az autónkat, mondjuk ha nagyon havazik, nyilvánvaló, hogy az egy órára is jobban megéri letakarni, mint egy ponyvával, mint aztán vakarászni, mert ráfagy a hó is, meg minden, vagy nyáron az elviselhetetlen melegbe is, ha egy fél órára megállok valahol, és olyan ponyván van, akkor nem melegszik annyira föl az autó, és még nem hagyok benne se kutyát, se gyereket, szóval, hogy logikus, hogy 4 másodperc alatt föl tudom ráhúzni a ponyvát, de az első kérdésem az, hogy hozzáérhet-e az én magántulajdonomhoz egy parkolóőr?
5: Röviden válaszolva, igen, hozzáér.
0: Ez egy rossz hír, de a ponyvámat is ott húzogathatja?
5: Föl, igen, mert ugye az alapvető főszabály az, amit ugye törvény ír elő, hogyha én közterületen parkolok, akkor annak a gépjárműnek egyedileg azonosíthatónak kell lenni, tehát kell, hogy rendszámmal rendelkezzen, ez ugye az alapszabály. Tehát közterületen nem mehetek ki.
0: És ha regisztrálatlan gépjárművel festékkel a ponyvámra, az nem viszi el.
5: Az ugye nem egy egyedi azonosítójel az én festésem, tehát ugye itt a hatóság által kiállított egyedi azonosítójel, ugye ami a rendszám, ugye igen. Azt kell tudni azonosíthatónak lenni. Egyébként sokan, akik ténylegesen valósan abból az okból teszik rá a ponyvát, mert féltik az autójukat, akár napsugárzás, akár igen. Hóesés. Számos alkalommal látom, hogy úgy helyezik föl a ponyvát, hogy a rendszám fölött kilógjon a rendszám, hogy az azonosítható legyen, hogy valóban egy jogosult közterület használatról van szó. Ez még egyébként nem feltétlenül tudja azt azonosítani, hogy érvényes parkolási engedéllyel rendelkezik-e ugye az adott területen.
0: Azért már 80%-ban elektronikusan fizettünk. Jó, 20%-ban még cetlit teszünk ki.
5: Igen, de most gondolok itt a kerületek által a helyi lakosoknak kiadott állandó parkolási engedélyre, amit én sokszor a mai napig úgy nem értek. Én is ugye belvárosban lakom, minden évben meg kell igényelnem a lakossági hozzájárulást, minden évben kiküldik, sőt, most idén először nem matricát küldtek, hanem egy ilyen picike kis fehér kockát, mint egy ilyen kisebb méretű radír, és azt kell kihelyezni a szélvédőre. Én azt gondoltam, hogy ebben van egy chip, és akkor innentől kezdve ugye nem kell minden évben pluszköltséggel legyártanunk a parkolási engedélyeket, de láttam rajta, hogy ez szintén csak a 2026-os évre vonatkozik, tehát ebből kifolyólag arra következtettek, hogy 27-ben megint le fogják gyártani, nem tudom hány számba ezt a kis kockát, tehát hogy ez is elméletileg én azt gondolom, hogy a rendszám alapján kéne, hogy ellenőrizhető legyen, hogy az a gépjármű rendelkezik-e.
0: Ez még nem jött engedélye. Össze, úgy látok
5: valamiért a mégsem, tehát valamiért biztos van ennek egy indoka, amiért minden évben kiadják. Én azt sem értem, hogyha valakinek nincs változás az adataiban, akkor miért kell minden évben ugyanúgy megigényelni, miért kell minden évben
0: csak
5: becsatolni. Így van, de hogy visszatérjünk a témára, tehát ahhoz, hogy ezt a parkoló ellenőr le tudja ellenőrizni, ahhoz nyilván nem csak a rendszámig tetábláig kell elmozdítani azt a ponyvát, hanem föl kell emelni olyan mértékig, uh-huh. hogy a szélvédő, illetve az a mögötti terület is látható legyen, és ez van joga. Tehát ugye ez nem nincs ellentétben a magántulajdon vélelmével, tehát ő tulajdonképpen az ellenőrzéshez, a megállapításhoz szükséges mértékben, tehát itt az arányosság elve nyilván, ami dominál, ő jogosult a ponyvát fölhajtani, hogy meggyőződjön
0: a jogosulától. De vissza is kell helyeznie.
5: Vissza is kell helyeznie nyilván, illetőleg természetesen, hogyha ő ezzel kárt okoz, akár az autóban, akár a ponyvában, azt is mondhatjuk, mert ugye az is a magántulajdonunk, akkor azért ő ugye az általános kártérítési szabályok szerint felelősséggel tartozik. Az más kérdés, hogy ezt én fogom-e tudni bizonyítani.
0: Na,
5: hogy
0: ezt akartam
5: azáltal,
0: mondani.
5: Hogy ő felemelte a ponyvát, és mondjuk van azon egy rögzítő fém darab,
0: igen,
5: amit ő
0: fölrántott,
5: és ezáltal végigkarcolta az autót. Hát ezt tudom-e bizonyítani, vagy nem, ez egy másik
0: ez
5: kérdés.
0: Ez olyan, mint a kátyú. Ez pont ugyanolyan, ez a szétizélődik az autó.
5: Hát teljesen aztán... életszerűtlen igazából.
0: Azzal csináltatnám végig, aki kitalálta ezeket a szabályokat.
5: Én most pont ebben benne voltam, a feleségem hívott, hogy érdekes hangot ad az autó, és oda mentem megnézni, mert leeresztett a gumi, és hát akkor láttam, hogy a felnim van egy irgalmatlan nagy ütés, tehát én mondtam neki, hogy ez nem egy egyszerű patkázás lehetett, és hát mondta, hogy még reggel, mikor ment a munkahelyre, akkor a Lágymányosi hídnál, na most azért ott az ember tudja, hogy ott nem kicsi a forgalom.
0: Ott állj meg, fotózz
5: le! Így van, tehát az, hogy ott elvárható legyen, hogy én most megálljak egy Lágymányosi hídon, és nem tudom hány fényképfelvételt készítsek, amin az autó, a kátyú és minden ott van, nyilván teljesen életszerűtlen. Ebből kifolyólag, meg innentől kezdve saját zsebre megy a dolog. Tehát
0: az ember legyint egyet.
5: Igen.
0: Viszont mondtad a belvárost, meg a rendszámot, és én olyat láttam 2 héttel ezelőtt, hogy komolyan megálltam az öregedésbe, jött egy, hát egy elég...
5: van pozitív oldal is.
0: Elég drága SUV, egy elég jó fizikumú, mondjuk úgy kigyúrt ember kiszállt, leparkolt, ott nagyon drága a parkolás egyébként, és 2 mozdulattal előre ment, hátra ment, lekapta a rendszámot, bevágta a csomagtartóba, és elvonult. Én komolyan mondom, hogy nem hittem a szememnek.
5: Így van, ezt én is láttam már ilyet, igen, tehát sokan ezt is alkalmazzák, mert ilyenkor nincs ponyva, nincs semmi, tehát igazából a parkoló ott áll, és nem tudja megbírságolni az autót. Itt az a kérdés, hogy ugye most már a gépjármű regisztráció során készül ez a szélvédőre kiragasztott foszforeszkáló matrica, tehát az lehet egy megfelelő kiindulási alap, de ilyenkor nyilván ugye visszatérve az előző szabályra, az egyértelműen megállapítható, hogy közterületen tulajdonképpen egyedi azonosítójel nélkül van ott az a gépjármű, tehát nem lehet.
0: Látod, nem nézte meg,
5: ott.
0: Lehet, hogy nincs is kitéve, az se.
5: Az se kötelező egyébként, például egy CVD cserőnél rengetegszer eltűnik, nem igényelnek
0: nem
5: újat.
0: Nem büntet azért a rendőr?
5: Nem, tehát hogyha az nincs, azért önmagában nem büntetnek, én úgy tudom. Viszont ebben az esetben a parkolőrnek joga van, és általában szoktak is rendőrt hívni, tehát ilyenkor a rendőrséggel együttműködve szállnak ki, és igenis a rendőrség dönthet úgy, hogy azt a gépjárművet elszállítja a közterületről, tehát azért nem veszélytelen vállalkozás. Ez a rendszám leszedegetés. Hogyha van egy kevésbé agilis életunt parkolőr, akkor valószínű, csak legyint egyet, aztán tovább megy és nem foglalkozik vele, de hogyha benne dúl a hivatástudat és rendőrt hív, akkor ennek azért lehet egy sokkal nagyobb kára, mint az adott parkolási díj, amit nem akarnak megfizetni.
0: Én még nem láttam, egyébként tényleg elgondolkodtam, hogy 10-20 milliós autókkal és mit tudom én, 600 forint vagy 1000 forint nem fér bele a büdzsébe, szóval az, na jó, mindegy, inkább nem mondok erről semmit.
3: Facsipesz.
0: Menjünk tovább. Ugye a műsor elején mondtam, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság egy átfogó ellenőrzést indított. A laktam, ez ilyen mentes, tehát az ételallergiákra kapható élelmiszerek kapcsán, nálunk a családban van érintett, és én erre különösen kivagyok egyébként is hegyezve, már nagyon sokfélét lehet kapni, egyre szélesebb a köre, miután egyre több az ételallergiás, és azt tudom csak mondani, Norbi, hogy hála Istennek, hogy eljutottatok idáig, mi a cél?
2: Abszolút a cél a vásárlók, a fogyasztók védelme. Azt tudni, hogy március elején indult ez a nagy átfogó élelmiszerbiztonsági fogyasztóvédelmi ellenőrzés, ami minden húsvéti termékkel, szolgáltatással, vendéglátóhelyel kapcsolatos.
0: És hogy jött az ötlet?
2: És ennek a része egyébként már tavaly is vizsgáltuk szűkebb körben, mint idén, a laktózmentes, gluténmentes és mindenfajta mentes jelöléses terméket, hiszen tudjuk, hogy népszerűek, és nem azért, mert divat, hanem mert nagyon sok embernek muszáj ilyet fogyasztani. Az én családomban is van egyébként ilyen. És a tavalyi kifogásolási arány ez 5% volt, ami nem nagy, de ez pont 5%-kal több, mint kellene, hogy legyen.
0: Mert hogy tudjuk, hogyha valaki gluténérzékeny, és mégis van benne valami, az komoly panaszokat okoz, a laktózra érzékenyeknél is nagyon komoly panaszokat tud okozni, hogyha jó megeszi, és nem laktózmentes.
2: Hát abszolút, és itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk megtévesztik a fogyasztót, és nem. Akkor levesbe megy a pénze, amit fizetett, hanem tényleg ennek komoly egészségügyi következményei vannak. És ezért vizsgáljuk most aztán tényleg kiemelten, ahogy tavaly is vizsgáltuk, és abszolút ez a cél, hogy ez az 5%, ez 0% legyen.
0: Nekem ami újdonság az, hogy a vendéglátókat is vizsgáljátok, mert hisz, ha bemegyek egy étterembe, és azt mondom, hogy a fiam laktózérzékeny, mit tud ajánlani desszertet például, és azt mondja, hogy ezt, és én azt mondom, hogy jó, és utána én tudom, hogy rosszul lesz, mert látom rajta, akkor mit tudok csinálni? Szóval, hogy ez ott azt gondolom, ott még talán egyen veszélyesebb is.
2: Hát így van, és ezt viszont tavaly még nem tudtuk vizsgálni, úgyhogy most ez egy abszolút egy ilyen innovatív vizsgálat.
0: De
2: és
0: hogy? Bementek próbavásárlás?
2: Neki igazolnia, nem is csak egyrészt próbavásárlás is előfordulhat, de neki igazolnia is kell egy adott termékre, hogyha ő azt állítja, hogy az laktózmentes, hogy allergiamentes, bármilyen mentes, és ez egy adott esetben fel van tüntetve, vagy ő ezt szóban állítja, akkor ezt neki igazolnia kell, uh-huh. És ha nem, akkor ez a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minős.
0: Gondolom, még nem lehet az eredményekről beszélni, de volt már, aki megbukott emiatt, legalább annyit mondják.
2: Az idejében nem volt még, aki megbukott. Két hete indultak ezek a vizsgálatok, húsvétig folyamatosak lesznek mindenképpen. Meglátjuk az eredményeket, hogy milyen lesz, mert hogyha negatív vagy nagyon rossz tapasztalatok jönnek, akkor húsvét után is mindenképpen folytatni fogjuk.
0: A boltokba kapható, amire az aláírva, hogy gluténmentes, vagy az aláírva, hogy laktózmentes termékeknél a feliratot vizsgáljátok, vagy laboratóriumi élelmiszerbiztonsági vizsgálat is zajlik?
2: Élelmiszerbiztonsági laboratóriumi vizsgálat is zajlik, tehát az akkreditált élelmiszer és vegyipari laboratóriumunk konkrétan megnézi azt a terméket. Egyébként a mintavétel nagyon széles körű, tehát nem csak a vendéglátóhelyeket vizsgáljuk, bevásárlóközpontok, harmadik országbeli üzemeltetésű kisboltok, mondjuk így, ott is azért nagyon gyakran előfordulnak, áruházak, nagy láncok, és ugyanígy rendelünk például webáruházból is, hiszen ott is azért rengeteg laktózmentes, gluténmentes, mindenmentes termék elérhető.
0: Igen, sőt, ott még többféle is, mint az egyes boltokban, mert bizonyos dolgokból, mondjuk egy tejföl, vagy egy tej az tipikus egy élelmiszerboltban, de van egy csomó olyan dolog, ami nem tipikus. Hogyha már húsvét, ugye nem soká húsvét lesz, ő minden évben szokott a nébih vizsgálódni, a sonkák, a tojás, és minden évben elhangzik az a szakértőktől, hogy ezek a gyors élleléseknél tudjuk, hogy azok azért nem, hogy mondjam, nem a legjobbak, hogy finoman fejezzem ki magam, de minden évben kiderül, hogy egy csomó olyan húskészítmény is kikerül ilyenkor a piacra, aminek nincs papírja, hogy finoman fejezzem ki magam, nem nyomon követhető, valahol valami sufni tuningba csinálták, és ezek veszélyesek. Mit kell erről tudni, és ezt végig húsvétig vizsgáljátok, tehát még most itt ugye már tele van az egész város, meg az egész ország már húsvéttal, már legalábbis kereskedelmileg. Van olyan, hogy mostanában is akár fogjátok és bevonattok termékeket?
2: Abszolút. Ugye azt tudni kell, hogy most már a teljes élelmiszerbiztonsági kereskedelem szempontjából mi vizsgálunk az NKFH, illetve a szakmai irányításunk alatt álló kormányhivatalok. Egész évben egyébként. Nyilván most fókuszban a húsvéti termékek vannak, és aztán bár csak tényleg az étkezési tojás, a bárány, sertéshús, pácolt, füstölt húskészítmények, csokoládéfigurák, lédig édességek, ezeket mind vizsgáljuk élelmiszerbiztonsági szempontból és tájékoztatási, tehát fogyasztóvédelmi szempontból is. Ezek folyamatosak, ezek a vizsgálatok. Még nem, ennek sincsenek még eredményei, hiszen most indultak március elején, de folyamatosak húsvétig, és mondom még egyszer, ha azt látjuk, akkor húsvét után is folytatódnak. Ami még nagyon fontos, a fogyasztói tudatosság és tájékoztatás. Ezt mindig megkérdezik tőlem újságírók is, és egyébként fogyasztók is, hogy mitől jó a sonka, mitől jó a tojás, hogy vásároljanak és mit vásároljanak. Az nkfh.gov.hu oldalon mi különböző tanácsokkal szolgálunk most a húsvéti időszakig folyamatosan, már most is megtalálhatóak cikkek, például, hogy milyen a jó sonka, milyen? Hogyan választunk.
0: Na milyen sonkát? A jó sonka, az, ami ízlik, nem?
2: Ez nagyon az élelmiszerbiztonsági kollégáink nagyon részletesen és érthetően elírták ezt, úgyhogy leírták, és ez mindenképpen érdemes elolvasni, hogy milyen az állaga, milyen a külse, tehát ne legyen nagyon kemény, de nagyon omlós se. A nagyon-nagyon rózsaszín az nem jó, de a nagyon halvány sem jó, tehát így az arányokat meg kell határozni.
0: Még sokat beszéljünk róla, mert már folyik a nyálom, mondtam.
2: Igen, és így ebédidőben így mindenképpen ez egy nagyon érdekes téma. Úgyhogy tényleg ezeket érdemes végigolvasni, és különböző termékkategóriákban is ezek mind a vizsgálatok, mind a tudatosságra vonatkozó tevékenységünk az lefolytatása.
0: A tojásoknál az, gondolom, az ár is fontos szerepet játszik, mert ilyenkor szokott elszabadulni a tojás ára, amire azt szoktam én mondani, de biztos, hogy engem most megköveznek. Hogyha 100 forint egy tojás, akkor 100 forint, most veszek többet egyébként, meg nem, de tudom, hogy ez nem így van.
2: Hát nyilván a tojásárat is, és itt a Bálint is elmondhatná, a különböző versenyjogi szabályok és az árazási szempontok is nagyon fontosak, de például a tojásnál nagyon fontos, hogy a minőségi osztályt feltüntessék, a súlyát, a kódját, a származási információt, a különböző versenyjogi szabályok és az árazási szempontok is nagyon fontosak, de például a tojásnál nagyon fontos, hogy a minőségi osztályt feltüntessék, a súlyát, a kódját, a származási információt. Ezek mind összehasonlítják.

0: Itt ugye karácsony meg a húsvét, ez a két csokoládé mizéria, meg ilyenkor ti is sokkal jobban vizsgáljátok. Az évek során egyre gyengébb minőségű csokoládénak látszó valamiket lehet kapni, valljuk be, tehát kevesebb a kakaótartalmuk, ez folyamatosan, az áruk meg folyamatosan nő. Mit gondolsz, idén lesz-e valami drasztikus minőségromlás a csokoládéknál most ott a vizsgálati idő alatt?
1: Hát én nagyon bízom benne, hogy nem. Ugye a Magyar Élelmiszerkönyv nagyon részletesen meghatározza, szigorú, mind a csokoládéknál, de akár beszéltek a virslikről, vagy más termékeknél is, hogy mikor mondhatjuk azt egyáltalán, hogy az virsli, nem pedig valami, nem tudom, rúd, húsdarab, vagy húsrúd, vagy nem tudom, hogy micsoda. És ez egyébként ugyanígy vonatkozik a csokoládékra, a kakaótartalomra és az egyéb összetevőkre is. Én nagyon bízom benne, hogy rendben lesznek ezek.
0: Ez olyan, mint a karácsonykor a beigli, amit döbbenten olvastam, hogy valami tekercs. Hát még a neve se tetszett, nekem az beigli, mióta élek.
1: Hát valószínű, az nem tartalmazott annyi összetevőt, mint amit az élelmiszer könyvelő írt számára, hogy beiglinek lehessen nevezni, és ezért nem nevezték annak.
0: Meg ugye a sajtoknál is megváltozott, a trapista sajtnak is lett egy nagyon szigorú kereknek kell lenni, ezt megjegyeztem. És nagyon érdekes, mert Angliában élnek barátaim, és nekem mindig kell vinnem, én nem szeretem, mert én sózsírnak hívom a trapistát, több karika trapistát kell vinnem, én még mindig könyörgök nekik a Magyarországon nagyon drágán kapható cheddar sajtért, mert hogy én nekem meg az a sajt. Tehát úgy tök érdekes ez, hogy kinek mi a jó.
1: Így van, hát ez az ízlés kérdése is sok esetben, de azért az alapvető szabályokat akkor is be kell tartani.
0: Be kellene, igen. Tehát akkor összefoglalva zajlik egy szigorú ellenőrzés egészen húsvétig, és a húsvét talán pont a húsvét apropóján, ahol élelmiszer biztonsági szempontból is vizsgálják a szakemberek a húskészítményeket, a tojást, a csokoládét, és ami nagyon fontos, hogy a különböző mentes termékeket is, és szerintem ami tényleg egy nagy áttörés, hogy végre a vendéglátó helyeken is elkezdődnek a vizsgálatok, tehát, hogy ha az vagyok, amit megeszek, akkor az hát legalább tudjam, hogy tényleg jót tettem, illetve ha laktózérzékeny vagyok, akkor nem rendes tejjel készítik el az adott élelmiszert, mert az komoly panaszokat okoz. Azért majd arra kérlek, hogy gyere el és számolj be nekünk, szerintem áprilisban már konkrét adatok is lesznek a tekintetben, hogy mire jutottatok, főleg persze engem ezek a glutén meg laktózmentes termékek érdekelnek. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: Facsipesz. Már is rohanunk tovább, azt mondtam a műsor elején, hogy nem szabad rutinból, de hát ez nyilván nem csak a parkolásra igaz, hanem mindenre, és ezt azért hajtogatjuk magunknak, hogy hát ha egyszer tényleg nem rutinból működünk, de pedig igen. Tehát ha azt szoktuk meg például Budapesten, hogy szombaton nem kell parkolást fizetni, és nem kötelezi a parkoló társaságokat semmiféle szabály és törvény, hogy úton útfélen felhívják rá a figyelmemet, hogy ma munkanap van, ember fizes, mert nem kötelezik, és mi nem nézünk utána, és nem esik le nekünk a tantusz, akkor csúnyán ráfizethetünk, sokba kerülhet az aznapi... Igen, nagyon-nagyon sokba kerülhet, de ezt hozzáteszem Budapestre igaz, mert hogy az az elkeserítő, hogy ebben a kicsi országban, ahol összesen már csak 9,5 millióan vagyunk, körülbelül 3684 féle parkolási társaság működtet parkolókat, és ennyi féleképpen is. Szóval iszonyat nehéz az eligazodás. Tehát nem vagyok abban biztos, hogyha én most beülök a kocsiba, és lemegyek Szegedre, akkor ugyanaz igaz, mint itt Budapesten, hol vagyunk, a 6. kerületben.
2: Igen, hát ugye alapvetően van egy központi jogszabály, ugye egy törvény, a 1988. évi első törvény ugye a közúti közlekedésről, de ami fontos, és ami egyébként okozza ezt a bizonytalanságot, amit felvetettél, hogy alapvetően minden egyes önkormányzat jogosult saját rendeletet alkotni a területén a
0: és
2: parkolási szabályok
0: győzni
2: tekintetében, és innen szép győzni, tehát azért, hogyha az ország különböző pontjaira megyünk, akkor mindenhol találkozhatunk más jellegű parkolási szabályokkal. Én mindig ki szoktam emelni Siófokot, vagy Balatonfüredet például, ahol, ha jól májustól szeptember végéig, ugye 0-24-ben minden nap, hétköznap, nincs hétvége, tehát ott bizony fizetni kell.
0: De legalább az egyszerű, megjegyzi az ember, hogy szezonban még éjjel egykor is fizetnie kell a parkolásért. Tehát

0: kezdjük el a pénztárcánkat, az előhagyjuk. Tehát ez
1: viszont nem olyan drága, mint Budapesten.
0: Nem olyan drága, mint Budapesten, bár azért, hogyha azt nézem, hogy folyamatosan fizetni kell, akkor azért kompenzálódik az összeg. De tehát alapvetően ugye van ez a törvényi szabályozás, akkor ugye megvan az önkormányzatoknak, ugye akár az önkormányzat saját területén belül eltérő övezetekre vonatkozó parkolási szabályok. Egyébként ezek minden övezet elején jelző táblán
1: ott vannak. De hol az eleje, bocsáss meg.
0: Hát igen, ezt nem könnyű megtalálni.
1: Ugye a klasszikus a Budapest, hogy az egyik oldal 6. kerület, a másik oldal 7. kerület, és ugyanaz az utca, és tehát
0: csak nem könnyű, ráadásul a parkoló órák is azért jogszabály szerint olyan távolságra vannak, ugye, hogy mindig rá tudjunk látni a következőre, és megtaláljuk. Azért ezt a gyakorlatban én magam sem így tapasztalom, de a parkolóórákon is rajta vannak ugye az általános érvényben lévő szabályok. Nyilvánvalóan az egymást követő váltó éveknek a szombaton ledolgozandó munkaszüneti napok, azok ugye nincsenek rajta, tehát nem fogják ott a matricákat ilyen sűrűn cserélgetni.
1: De pedig
0: ebben egyébként segítségünkre van, hogyha valaki mobil applikációval parkol, akkor ott ugye általában az applikáción belül megtalálhatóak ezek a friss információk. Azok a munkanapok, amik ugye hétvégére esnek, ezt egyébként egy NGM rendelet szokta minden évben szabályozni, hogy a következő évben melyek azok a hétköznapi napok. Idén nincs sok egyébként, most meg is néztem, idén január 10 volt, ami már elment, és ezen kívül az augusztus 29 szombat, igen, és december 19 szombat lesz.
1: Tehát
0: még.
1: Most még könnyebb a budapestieknek.
0: De én azt gondolom, vagy ahogy én tapasztalom, hogy általában, amikor az soron következik egy szombat, ami munkanap, akkor azért, még ha az adott parkolás üzemeltető nem hívja föl direkt a figyelmünket rá.
1: Nem mond már,
0: én úgy érzékelem, hogy azért elég sok ponton szembesülök vele. Most lehet, hogy családos emberként gyerekek miatt, ugye, hogy van óvoda, nincs óvoda, munkanap, aha, stb. Tehát ugye ezek úgy, meg feleségem is közszférában, közalkalmazottként dolgozik, tehát lehet, hogy emiatt úgy sokkal direktebb módon belopózik hozzánk.
1: Én szerintem nem elvárható, hogy nekem eszembe jusson, na mindegy.
0: Hát részben egyetértek, de ugyanakkor meg, hát most, hogy éljek ezzel a nagyon jogászi mondásra, ugye, hogy a jogszabály ismerése ugye nem mentesít, hát ez is ugye egy jogszabály, tehát ezt erre azért figyelnünk kell.
1: Egy kérdésem lenne, lehet, hogy furcsa a kérdés, hogy mondtam, hogy a hány ház annyi szokás van, olyan parkolóra, ami az 5 forintost is beveszi, van, ahol kikötik, hogy csak a 10-est, 20-as, de már a legújabbak, azok már csak az 50-es, 100-as és 200-ast. Van-e erre valami szabály? Mert hogy én ugyan mobil parkolok, de tudom, hogy vannak olyan helyek, ahol az 5 forintosokat el lehet sütni, és én ott nagyon jól elszórakozom, bedobálgatom az 5 forintosaimat.
0: Igen, ez általában ez a tapasztalat, hogy a régebbi típusú parkolórák fogadják el ugye a kisebb címleteket, később a nagyobbakat. Hát én azt gondolom, hogy biztos van erre szabály, tehát ugyanúgy, mint ahogy az 5 forintra kerekítünk a boltban is, tehát ott sokszor nem kapjuk vissza a 3 igen, forintunkat. Szóval biztos, hogy van erre, aha, szabály. Itt ugye az a problémat, hogy én nem feltétlenül fogok ténylegesen addig parkolni, mint amennyit az 50 forintonként kifizettetnek velem, de egyébként ez olyan, hogy ha parkolóóránál fizetem a parkolási díjat, akkor mindig előre kell megfizettem az általam várható parkolási időt, aztán lehet, hogy én sokkal hamarabb végzem, rosszabb esetben sokkal később, és akkor még meg is büntetnek. Tehát ott a parkolóóránál történő fizetésnél mindenképp van egy ilyen eltolódás, a ténylegesen időtartamban igénybe vett szolgáltatás, illetőleg az ellenérték nélkül. Most egyébként ami változás, hogy megszüntetik az applikáción keresztül parkolásnak a kényelmi díjat.
1: Ezt akartam, de hogy a kényelmi díjat, hogy amit megnyersz a vámon, elveszíted a réven, mert igen, ha nem bedobálsz, akkor applikációval így fizetek, van, és ott a kényelmi díj.
0: Több személyt ismerek, aki, hát, hogy mondjam, inkább csak egóból, de ő azt mondja, hogy nem fog mobil applikáción parkolni, mert tőle ne vegyenek le 75 forintot a
1: miközben
0: semmiért.
1: Lehet, hogy az automat egy 100-as.
0: Így van, én mindig ezt szoktam mondani, de lehet, hogy ott meg 200 forinttal többet dobsz be, mint amennyit ténylegesen igénybe veszel, itt meg azért pontosan
1: és már nagyon tovább se lehet adni, mert régen azért volt egy ilyen betyárt becsület, legalábbis ott 12. kelet, második kelet környékén, hogy láttam, hogy hamarabb végeztem, és akkor láttam, hogy jött valaki, és odaadtam neki a jegyem, mert még egy fél órát tudott vidáman parkolni.
0: Igen, sok helyen egyébként de a rendszámot is rá kell. Tehát addig nem is adja ki, például Siófok, ha jól emlékszem, rengeteg övezetben pont olyan, hogy rá kell írni a rendszámot, akkor adja csak ki a parkolójegyet, tehát innentől kezdve csak én tudom felhasználni.
1: A nagyobb városokban nagyjából 2-3 zóna van, ahogy én megnéztem, tehát a nagyobb vidéki városokba, Budapesten ugye X az N-ediken, van a 23 kerület, meg van a főváros, úgyhogy itt tényleg nagyon-nagyon sok zóna van, és van olyan, amikor azt mondják, hogy most nem kell fizetni akkor se a szombat munkanap, volt olyan város, így az elmúlt éveket néztem, tehát, hogy szerintem nincs erre jó recept.
0: Én applikációval parkolok, és megmondom őszintén, hogy velem is sokszor előfordul az, hogy bizonytalan vagyok, én inkább elindítom a parkolást az applikáción, és utána a visszaérkező üzenetből tapasztalom azt, hogy előjegyezte a következő nap reggel 8 órára. Tehát onnan van egy visszajelzés, hogy tulajdonképpen akkor itt most nem kell fizetni, és akkor én azt rögtön törlöm, leállítom, hogy ne induljon el nekem hétfő reggel 8-kor a parkolásom. Tehát ez is egy, hogy mondjam, praktikus gondolat lehet. Ennek ellenére az applikációt is nagyon figyelni kell, mert nekem van olyan lokáció a városban, ahol rendszeresen parkolok, és amikor az applikáción rámegyek hely meghatározásra, hogy elindítsam a parkolást. Abszolút a másik oldalra tesz át, de nem annyira, hogy egy főútvonalon állok, és akkor nem tudja eldönteni, melyik oldalon, hanem tényleg már beljebb állok az adott parkolási övezetben egyértelműen, tehát látszik is, hogy a lokációba oda rak, ahol ténylegesen vagyok, és mégis a túloldali parkolási zónát rakja be. Tehát, hogy nem szabad maximálisan bízni benne, én mindig azt mondom, hogy azért ellenőrizzük le, és akkor pöttyintsük oda az ujjunkkal, hogy valójában mi itt parkolunk, de egyébként rengeteg mindenben segítség lehet. És még egy gondolat csak itt a szombati munkanapok kapcsán, hogy egy ilyen klasszikussal éljek, hogy ahol az élet egyik oldalon elvesz a másikon ad. Tehát általában azok a napok, amiket meg ledolgozunk ugye hétköznapok hétvégén, azok pedig szintén ugye parkolási díjmentes napok, azokon viszont nem kell fizetni. Aha. Tehát, hogy ezzel nem nő a terhünk, tehát a munkanapok számát tekintve, tehát a fizetős napok számát tekintve, hanem az arány megmarad, mert ott nem kell fizetni, és akkor itt jön be megint az, hogyha applikáción keresztül parkolunk, és én bemegyek mondjuk egy hétfőn a városban, ami adott esetben munkaszüneti nap, és én elindítom a parkolást, akkor nem fogja nekem levonni a parkolási díjat, mert előjegyzi a
1: következő munkanapra. De szerintem az óra is elkezdi a következő.
0: Az óra is így van, ott viszont az a fontos, hogy ne nyomjuk meg és kérjük a jegyet, mert amikor bedobjuk a pénzt, rögtön látjuk azt az órának a digitális kijelzőjén, hogy ő azt attól az időponttól számítja, amikor ott állunk, vagy pedig a következő munkanap reggel 8-tól. Mert ha rányomunk, akkor kiadja a parkolójegyet, és akkor onnantól kezdve már nem tudom visszakérni a pénzt, vagy hát nem egyszerű, nem fogok vele foglalkozni. Tehát érdemes megnézni, hogy a digitális számláló az mit mutat, aha, hogy ilyen időszakra vásárolom én azt a parkolójegyet.
1: De hát akkor mondjuk el még egyszer, 3 olyan munkanap lesz szombaton, ez a cserebere napok, augusztus 20-a.
0: Most már csak 2, január 10 az már elment, augusztus 29 szombat és december 19 szombat. És még egy nagyon fontos dolog, ami ugye Budapesten most itt az elmúlt időszakban változott, hogy eddig karácsonykor a két ünnep közötti munkanapok is parkolási díjmentes napok voltak, de most a tavalyi évtől azt hiszem, most már a két ünnep közötti munkanapok, azok parkolás tekintetében is
1: nagyon
0: munkanapok,
1: jó
0: is
1: híreket mondtál. Én még azt szeretném elmondani a hallgatóknak, tehát ez a két napon nagyon figyeljenek, a másik az, hogy azt konkrétan mind a ketten tudjuk, hogy a Balaton környékén a kiemelt nagyvárosokba a szezonba behozzák a parkolási bevételt az önkormányzatok, vagyis májustól szeptember végéig éjjel-nappal fizetnünk kell, ha leparkolunk.
0: Ha találunk parkolóhelyet.
1: Igen, ha találunk, igen, és azért érdemes megnézni Debrecen, Hajdúszoboszlók környékét, tehát azt mondom, hogy minden olyan helyet, ahol amilyen nagy turizmusra számít, hogy ott nincs-e ilyen, a csalódások helyett érdemes előbb tájékozódni. Sajnos sok olyan exakt dolgot nem tudtunk mondani, hogy mire figyeljenek, mert ahogy elmondtuk, a hányház annyi szokása, parkoló társaságok, maguk dönthetik el, hogy éppen most...
0: Szerencsére az applikáció ugye országos jellegű, tehát én ezért is használom, mert azt mondom, most itt kényelmi díjtól függetlenül azért rengeteg mindenben segítség és megkönnyíti az életemet, hogyha egy olyan vidéki város, olyan övezetében vagyok, ahol soha nem jártam, akkor rögtön az applikáció a hely meghatározással már mutatja nekem, hogy a városon egyébként belül övezetben vagyok, vagy sem.
1: Átmentem a múltkor Ausztriába Szombathelyről, és ott is mutatta. Tehát működött még a magyar applikáció, átbarangolt, hogy régen a telefonok barangolnak.
0: Igaz, hogy megbüntettek? De...
1: Engem nem büntettek meg.
0: Csak
1: meg... Nem. Köszönöm szépen a jó tanácsaidat, köszönöm szépen Eitmar Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, és dr. Kecskés András parkolási szakértő ügyvéd úrnak, hogy eljöttek, és a mai műsorban szerintem sok hasznos tanácsot elmondtak, illetve felhívták rá a figyelmünket, mert hogy ezzel a mai műsorunk végére értünk, Bicó Tamással készítettük, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották, további kellemes napjuk legyen, viszont hallásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Üdvözlöm Önöket, a Média 1-et hallják, vendégem ezúttal Biszak Sándor, az Arcanum alapítója és tulajdonosa. Köszöntöm itt a stúdióban a Média 1-ben.
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat is.
2: Ha valakinek még nem mondaná esetleg valamit az, hogy mi ez az Arcanum, hát egy digitális archívumról van szó, és egy kicsit digitális archívumokról fogunk beszélgetni, meg az Arcanumról magáról. Rengeteg minden van benne, rengeteg adatból áll. Mekkora ez az adatbázisa az Arcanum esetében?
3: Az Arcanum digitális adatbázis, most erre szorítkozzunk első menetben, az alapvetően folyóiratokat 1780-tól gyűjtjük a Magyarországon megjelent magyarul, németül, határokon túl megjelent folyóiratokat gyűjtjük. Jelenleg 55 millió oldalunk van. Ez azt jelenti, hogy mintegy 1500-1600 folyóirat címet dolgozunk fel. Ahogy mondtam, a kezdetektől a hasznos mulatságok, talán a legrégebbi lap, ami a 18. század végén indult el. Minden jelentős folyóiratot feldolgoztunk, tehát a Pesti Hírlap, a Pesti Napló, a Vasárnapi Újság, a Népszava, a Magyar Nemzet, a Népszabadság, a Nemzeti Sport. Tehát tulajdonképpen minden ez 1500 lapban minden olyan folyóiratot felsorolhatnék, amit úgy átlag ember ismer, de hát az átlag ember által nem ismert lapokat is feldolgozzuk. Hát nagy a kedvenceim az Asztalos Mesterek lapja, a 19. század végéről a Cipészmesterek lapja ugyancsak ebből az időszakból. Tehát egészen elképesztő széles palettán jelentek meg a lapok. Ugye Szegeden, nagyvárosokban 4-5 napi lap is megjelent a századforduló előtt és azt követően, tehát borzasztóan gazdag volt a nyomtatott sajtó, és ebből az következik, hogy mindenféle információ megjelent bennük, és ezért fontos az, hogy a folyóiratokat dolgoztuk fel. Nekünk a Google Books volt a példaképünk, ugye, akik elindították valamikor a 2000-es években a Google Books-ot, azt mondták, hogy minden könyvet digitalizálni kell, és ez volt nekem a tömeges digitalizás megjelenése, és mi ezt vettük át, ezt loptuk el a Google-tól, de szerencsénkre, tulajdonképpen egy utólag azt mondom, hogy szerencsénkre nem a könyvekkel, hanem a folyóiratokkal kezdtük, mert az annyira személyes, hogy én is, a nagypapám is, a nagymamám is, az ők szüleim is benne vannak, tehát annyira megérint mindenkit ez a dolog, hogy ez egy nagyon jó választás volt.
2: Ugye annak idén a Google Boxot is eléggé támadták, hogy akkor a szerzői jogok, és akkor be kell csukni, és nem tudom, önök is gondolom szembesülnek azokkal a problémákkal, hogy akkor van, aki erre azt mondja, hogy jaj, hát ez neki nem jó, hogy oda digitalizálják, hogyan tudják ezt kezelni, ezt a helyzetet?
3: Tehát ugye alapvetően ez egy archívum, tehát az anyag 90%-a az a régmúltból származó lap. Természetesen minden egyes lappal igyekszünk megegyezni, tehát megegyezünk, hát akikkel nem tudunk megegyezni, azokat nyilván nem digitalizáljuk, és ilyen értelemben hát szinte leggyakrabban, hát a legjellemzőbb, amikor megszűnik egy lap. Ugye nagyon-nagyon sok lap szűnik meg mostanában már, szóval nagyon vége fele járunk, én úgy érzem, a nyomtatott folyóiratoknak. Tehát ha még addig tiltakoztak is, hogy ne legyen ez digitálisan, mert a lapnak ez szerintük hátrányos lehet, akkor is, amikor megszűnik, akkor annak érdekében a lap tovább éljen, hogy ne legyen, a süllyesztőbe ne menjen. Tehát, hogy használni lehessen, ezért sokszor megkeresnek. És a nagyon-nagyon sok, hát hogy úgy mondjam, élő lap is belátja azt, hogy az emberek egyébként, hát én is papíron szeretek újságot olvasni, tehát ha már újságot olvasok, akkor papíron olvasom el, tehát ez azt gondoljuk, hogy, és az, hogy egy archívuma van az adott lapnak, az egy akkora előny magának a szerkesztőségnek, és mert döbbenjünk meg, azért nagyon sok szerkesztőségben, szinte semmilyen szerkesztőségben nincsen igazán jó archívum. Tehát ez a lehetőség megteremti a szerkesztőség számára is, hogy egy nagyszerű archívuma legyen.
2: Technikailag hogy kell ezt elképzelni, hiszen ezek a szövegek kereshetőek, tehát nem elég csak betenni a szkennerbe, és akkor van egy kép. Hogyan történik az, hogy egyébként lehessen keresni ennyi szöveg között?
3: Így van. Igen, tehát nagyon-nagyon sok digitalizálás esik ebbe a hibába, hogy nagy lelkesen bedigitalizálják az újságokat, és akkor fölteszik egy képként. Hát ez tulajdonképpen alig-alig váltja ki a könyvtár látogatásnak az élményét, vagy a szükségességét. Ugye a világban már léteznek évtizedek óta, mi is ugye több mint 15 éve dolgozunk ezekkel, automatikus szövegfelismerő rendszerek, amelyek képesek arra, hogy tetszőleges nyelvű szöveget, képet szövegé alakítsanak. Ha a technikai részletek picit belemegyünk, úgynevezett két rétegű PDF-eket készítünk, ahol a felső réteg a hiteles eredeti szkennelt kép, alatta pedig a felismert, automatikusan felismert szöveg legyen. Azt gondolnánk, vagy mi is azt gondoltuk, ez egy lezárt világ, azonban sok mindent lehet hozzáadni a saját fejlesztésben. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a szövegfelismerésnek az első és a legfontosabb lépése az, hogy egy bonyolult, sokhasábos oldalakon fel kell ismerni, hogy hol van szöveg, hol van kép. Ez nem tűnik nagyon bonyolultnak, de úgy látszik, hogy ez egy nagyon bonyolult probléma, és ebben most mi tulajdonképpen, hát ha szabad ilyet mondani, a piacon világ vezetők lettünk, tehát világpiacon. Ha beírjuk azt a Google-ba, hogy newspaper segmentation, ami pont ezt a fogalmat rejti, a newspaper segmentation, az azt a fogalmat rejti, hogy fölismerem, hogy hol vannak a hasábok, a bekezdések milyen sorrendben követik egymást, és emellett azt is felismerem, hogy egy képaláírás, egy cím, egy szerző van, tehát osztályozni tudom az oldalon található elemeket.
2: Hiszen be kell ezeket címkézni, tehát hogy az, hogy a szerző az a bázisban külön mező kerül be.
3: Így van, ez megvalósítatlan volt az elmúlt 3-4 hónapban sikerült nekünk is ezt bevezetni az adatbázisban. Nagyon sokan kerestek szerzőre, ugye sajnos akkor minden előfordulást megkaptak. A kép aláírásra nagyon-nagyon szerettek volna keresni, és ezt tulajdonképpen sikerült megvalósítanunk, és a következő eleme ennek, hogy felismerjük, hogy hol vannak a cikkhatárok. Na ez még egy forradalmi, hogy ugye eddig csak egy oldalon belül tudtunk 2 szóra, 3 szóra, 5 szóra keresni. Most egy cikken belül nyilván nem mindegy, hogy egy adott kereső kérdést több szó egy cikkben vagy egy oldalon fordul elő. Ezt sikerült olyan szintre fejlesztenünk, hogy most a világ másik legnagyobb, hát az első legnagyobb még nincs meg, de a másik legnagyobb folyamat archívuma, ez egy 300 millió oldalas a Mormonoknál, vagy hát Salt Lake Cityben, ugye a Mormon területen van ez egy óriási adatbázis, ugye családtörténet és folyamat adatbázisok. Ez a newspaperarchive.org a teljes technológiánkat megvásárolta, és tulajdonképpen februárban a Salt Lake Cityben rendezendő, hát nagy ilyen családtörténeti adatbázis konferencián, hát ezzel fognak fellépni, mert a teljes technológiánkat, ami tartalmazza az, hogy az arcfelismerés, ami egyedi a világon most, tehát nekünk most már egy éve feltölthetünk arcokat is, és akkor anélkül, hogy előfordulna a szövegben a személy neve, az arc alapján meg tudjuk találni a találatokat. Ez nagyon fontos olyan esetekben, amikor hát sokszor csak egy arckép van ott a szeméről egy csoportképen, és akkor be tudjuk azonosítani. Emellett a newspaper segmentation, tehát az újságszegmentálás technológiánkat is teljes egészében megvették, és ami fontos, hogy további olyan mesterséges intelligencia elemet tudtunk beépíteni nekik, ami nálunk is megvan, tulajdonnév felismerés. Nagyon fontos, hogy a keresések 90%-a tulajdonnévre történik, ezért nagyon fontos, hogy azt is címkézzük, és a tulajdonneveket nem csak megtaláljuk, hanem osztályozni is tudjuk, hogy személynév, helységnév, intézménynév, tehát a Petőfire keresünk, akkor kereshetünk a Petőfi intézményekre, múzeum, alapítvány, stb.
2: Rádió.
3: Petőfi rádió, így van. De természetesen a helyekre, Petőfi utca, akkor azt kizárjuk, hogy ha nem akarunk Petőfi utcára keresni, hiszen rengeteg találat a Petőfi utcára vonatkozik. Tehát ez a tulajdonnév felismerés nagyon-nagyon sokat fejlesztettek a kollégáink, ugye 3-4 elméleti matematikus dolgozik nálunk, és például a mormonoknál nagyon fontos a születési, halálozás és a házassági adatok, tehát ilyen mesterséges intelligenciával osztályozni tudjuk a cikkeket, hogy itt egy születés van, és azon belül a nevek, tulajdonnevek egyből már megadják, hogy akkor ott született az a személy. Illetve nagyon sokat tudtunk segíteni az szövegfelismerést, az ilyen tudományos néven OCR-nek hívják, annak a minőségén is. Tehát ezek az új nyelvtechnológiák, amit ugye most elöntötték a világot, ezek hogy mondjam, egyszerű feladatokra is alkalmasak, nem csak elmondani a világnak az élet értelmét.
2: Mondják tehát az a ChatGPT és hasonló társai.
3: Így van, így van. Tehát ez a generatív nyelvészet, ez a large language model technológiák arra is alkalmasak, hogy még jobb szöveg OCR, tehát szövegfelismerést javítsanak. Tehát a tévesen felismert szövegeket még jobban lehet, hogy mondjam, utólag meg lehet javítani, amiket ő nem ismert fel, azokat lehet javítani, és így tulajdonképpen hát ugyanazt a technológiai folyamatot, ami nálunk már megvolt, most már egy igazán nagy, vagy még nagyobb alkalmazásba is sikerült beépíteni, és hát szomorúak vagyunk, ugyanakkor egyik szemünk sír a másik nevet, ők lesznek a másodikak a világon, akiknél egy folyrat adatbázisban arcfelismerés, tulajdonnévfelismerés is egyéb funkciók lesznek.
2: Hány ember dolgozik az Arcanumnál azon, hogy egyébként mondjuk megjelenik a nem tudom én a Népszava, vagy a Magyar Nemzet, vagy valami, és akkor az be legyen digitalizálva, és milyen gyorsan tudják ezt elvégezni, egy-egy újságot mennyire hamar tudnak bevinni?
3: 25-30 fő dolgozik, tehát azt mondanám, hogy ebben most már állandósult. Mi havonta most körülbelül 1 millió oldalt digitalizálunk be, és teszünk közé. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb újságunk egyébként a legnagyobb kiterjedésű, az a Népszava, ugye 150 éves, azt hiszem.
2: Így van,
3: idén tavaly volt, tavaly igen, volt 150 igen. éves, bár nagy vita van azon, hogy mikor 150 éves egy újság. Tehát amikor a 150. évfolyam jelenik meg, vagy ugye nagyon érdekes, éppen most beszélgettünk velük, és ezért ugrik be nekem, hogy amikor megszületünk, akkor 0 évesek vagyunk, ugye? És akkor egy év múlva leszünk 1 évesek. De egy újság az első évfolyam első számával indul, tehát mikor is 150 éves egy újság, de mindegy 150 éves
2: igen.
3: A Népszava.
2: Az meg hát nyilván meg is kell tervezni azt az újságot előtte már, tehát a koncepció ki kell alakítani a stábot.
3: Igen, tehát 500.000 oldal a Népszava, ez azt jelenti, hogy ez egy 2-3 hetes művelet lenne most már, de ezt ugye csináltuk 8-10 éve, akkor még azért nem voltak ilyen kapacitásaink. És a legnagyobb problémát egyébként nekünk most az 1 millió oldal beszerzése jelenti. Tehát az, hogy rendelkezésre álljon stabilan minden hónapban 1 millió, ez egy 100 polc folyométer. Tehát, hogyha magunk elé készelünk egy könyvtári polcot, vagy otthon a polcunkat, ugye egy polc az 1 méter, jellemzően mindenhol, és akkor 100 ilyen polcot kell begyűjtenünk. Ezért is történik az, hogy lassan elfogynak a magyar nyelvű folyóiratok, bár ezeket nagyon széles körben gyűjtjük, tehát említettem, hogy természetesen a részben a történelmi Magyarország területén megjelenő folyóiratokat gyűjtjük, részben hát a határokon túli, tehát ma is ugye Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és mindenhol jelennek meg megyei lapok, amik magyar nyelven vannak. Természetesen Szlovákiában is az új szótól kezdve rengeteg magyar nyelvű lap van. És ami érdekes, hogy például az Egyesült Államokban megjelenő emigránsnak, nem tudom én, lapoknak nevezhetjük, azokat is sikerült nagy tömegben hazaszállítani a Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével, közreműködésével, mert ott már nem nagyon beszélnek magyarul, ott már nem nagyon értik ezt a nyelvet, problémát is jelent az eltárolás, a megóvása különösen, tehát olyan körülményeket nem tudnak teremteni, amiben tényleg hosszú távon a papírdokumentumokat meg lehetne őrizni, és hát ők is rájöttek, hogy milyen nagyszerű, hogyha a teljes anyag digitalizálásra kerül és kereshetővé válik, mert tulajdonképpen ez az egésznek a lényege, és ezért hazahoztuk a teljes állományt. Hát a szomorú az, hogy látom, hogy kapunk egy újságot, ami rá van írva, hogy 58. évfolyam, nem tudom én, hanyadik szám, és megjelent 1975-ben. Ez azt jelenti, hogy a 20-as évek óta tartott ez a lap, de csak egy 10-15 évfolyamot tudtak megőrizni, ezért most fel is vettük a kapcsolatot, megpróbáljuk a Library of Congress-szel, ott a magyar képviselettel esetleg megnézni, hogy valahol megvannak-e a lapok. Néha én azt gondolom, hogy a kinyomtatott folyóiratoknak a 20-30%-át már nem fogjuk fellelni, tehát van sok példám arra, hogy hát ez egy eklatás példa, hogy ott a 80%-a elveszett. De mondjuk a Tolnai Világlapja, ami minden polgári családban megtalálható volt, ott például azok 1921-es évfolyam sehol nincs meg. Tehát a Nemzeti Könyvtárban sem található meg, és minden olyan könyvtár, aki azt jelzi, hogy neki van Tolnai Világnap, hogy megkerestük, és szomorúan látjuk, hogy 3 szám maradt fel bent az 1921-es évfolyam. Tehát rettegve látjuk azt, hogy a múltunk már bizony eltűnt, és azt gondoljuk, hogy bizony egy listán vezetni kell lassan, hogy ha valaki látja a 21-es Tolnai Világnapját, akkor azt próbálja begyűjteni, mert hát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a nyomtatott örökségünket minél teljesebben, minél nagyobb számban és minél alaposabban gyűjtsük össze.
2: Mi alapján válogatják meg, hogy mi kerülhet be? Tehát mondjuk a kis vidéki önkormányzati lap bekerülhet-e, vagy a kis reklámújság bekerülhet-e, amit ott helyben valamilyen vállalkozó csinál, és egyébként ezek az átadások hogyan történnek, tehát mindenképpen szkennelni kell, az az ideális, vagy egyébként megkapják esetleg már úgy PDF-ben a kiadótól?
3: Igen, érdekes, fontos kérdések. Vegyük sorra. Tehát, ahogy mondtam, 1 millió oldalt összeszedni minden hónapban nagyon nehéz, tehát kicsit megfordul a dolog, hogy minden, amit be tudunk szerezni. Hát azért néhány restricciót azért teszünk, tehát műsorújságot, tévérádió újságot nem, reklámújságot nem, rejtvényújságot nem. Tehát ezeket nem digitalizáljuk. Bár a Füles az egy érdekes eset, most úgy tűnik, hogy az egy én időnként meglepődök, hogy milyen újságok léteznek. Tehát a gyerekkorom újságai nagyjából eltűntek, a kis dobosra, a pajtás. De a Dörmögő Dömötör az létezik, és az Ezermester is létezik. És ezeket megkeressük, és a Dörmögő Dömötör azt mondta, hogy kategorikusan megtiltja, hogy digitalizáljuk, az Ezermester pedig azt mondta, hogy nagyon örül neki, hogy digitalizáljuk. Tehát ilyen értelemben mindent szeretnénk digitalizálni, és hát az nagyon érdekes, amit említett, hogy a helyi lapok. Éppen a múlt év vége fele hirdettünk egy pályázatot, hát meghirdettük a Település Önkormányzat Szövetségének segítségével a mi Facebook oldalunkon, a mi honlapunkon meghirdették, és nagyon-nagyon nagy örömünkre, mint egy lassan most már 100-nál járunk, azoknál a kis településeknél, amik hát falvak, tehát Csanádpalotától kezdve Siklósig, ami ugye egy város már, tehát majdnem 100 kis település és nagyobb település megkeresett minket, és mindig amikor kérdezem tőlük, általában akik jelentkeznek, azok felhasználók, tehát hogy úgy mondjam, Arcanum rajongók, ha szabad ilyet mondani, mindig megkérdezem tőlük, hogy hát miért nem jutott eszetekbe megkeresni minket, hát ott van a Sziget Szent Miklósi írharsona, hát mi nem is gondoltuk, meg hát ez nem olyan fontos, pedig mivel az országos lapjaink azért 99%-ban megvannak, a megyei lapjaink is megvannak, tehát mi is azért gondoltuk, hogy hát lejjebb kell menni, mert tulajdonképpen a múltunkat és az egyének múltját akarják az emberek megismerni. Tehát elnosztalgiázni, hogy ó, már ők is elfelejtették, egyébként az írók is, a költők is elfelejtik, hogy az újságírók is, tehát az újságírók sokáig tiltakoztak, hogy nem jó ez a digitál, én 30 éve kezdtem ezt a szakmát, és úgy kicsit olyan furán néztek rám, hogy mit akarok én, akkor még CD volt, mit akarok én ezzel, és akkor hála Istennek, és nagy örömmel megváltozott a világ, tehát az újságírók rájönnek, hogy az életművüket össze akarják gyűjteni, mit is írtak régebben, amit már rég elfelejtettek, akkor bizony nagyon jó szolgáltat tesz az adatbázis. És ugyanígy vannak a kis falvak és helységek, amikor hát azt hiszik, hogy emlékszünk, de már nem emlékszünk a 30 évvel ezelőtti dolgokra. Tehát szinte újra élik azokat az időket, azokat egyébként daliás időket, ami a rendszerváltozásnak nevezhetünk. A tragikus itt is az, hogy nagyon sokszor nincsen meg a folyirat. Tehát, hogy széttárja mindenki a kezét, és hát amit talál, azt elhozza. Tehát ilyen értelemben, és ahogy mondtam, ezért is léptünk ki nemzetközi térre, tehát most már Romániában egy nagyon jelentős adatbázist állítottunk el a romániai román lapokból, tehát a legfontosabb 19. századi román lapokból, és most elindult a cseh és szlovák lapok kassán a tudományos könyvtárra sikerült egy együttműködési szerződést kötni, és igen, még ez volt. És akkor elmegyünk Kassára, Nagyszebenbe, Jászba, legmesszebb még Jászba jutottunk, ugye, ami a Kárpátokon túl van, és akkor egy nagy teherautóra fölpakoljuk a papírállományokat is, és akkor azokat elhozzuk. A digitális állományok átvételével kapcsolatban eléggé szkeptikusak vagyunk, voltunk, hogy hát azt gondolná az ember, hogy a PDF az PDF, ugye, de hát ezermillió fajta PDF van, tehát rengeteget kínlódunk a PDF-ekkel, tehát mivel nagyon nagy kapacitásunk van az automatikus szkennelése, ezért kicsit óckodunk ettől, de hát most már kénytelenek vagyunk, tehát természetesen kialakítottuk a technológiát, ugyanakkor csak azt akarom megjegyezni, hogy közel sem van egyszerű ez a kérdés, mint ahogy gondolják, mert borzalmas bonyolult PDF-ek bírnak a hirdetéseket, CorelDraw-ba, PDF-be, beépítik, és akkor az kinyomtatni, ki lehet, én is ki tudom nyomtatni, de hogy azt el tudja morolni, hogy milyen szövegek vannak, az bizony meglepően sok problémát vet fel, igyekszünk ezen túllendülni, igyekszünk ezeket orvosolni, de azt mondanám, hogy x címből néhány cím olyan, amit hát, hogy mondjam, közösen egyeztetve a tördelőkkel sikerült megoldani, hogy gond nélkül átvénk, és ne kétszer annyi munkába teljen, mint hogyha eszkennelnénk.
2: Tehát az ideális akkor az, hogyha papíralapon kapják meg?
3: Hát szomorú és meglepő, de tulajdonképpen ez az igazság. Jó, most egy évbe biztos még szigorúbb voltam, de most már azért jobban felkészültünk, értjük a problémákat, és akkor tulajdonképpen döbbenjünk meg, de a megoldás az, hogy képpé alakítjuk, tehát szinte kinyomtatjuk, hát képpé alakítjuk a PDF állományt, és azt meg OCR-ezzük. Szóval ez lett a legjobb megoldás, jelentsen ez most itt bármit, aki kevésbé tájékozott a technikai kérdésekben. A lényeg az, hogy a digitális állományból egy képet készítünk, és akkor utána azon végezzük el ezt ugyanazt a feldolgozást, mint hogyha beszkenneltük volna, mert azért 55 millió oldalt, hát hogy mondjam, még így is nagyon nagy meglepetések, amikor azt gondoljuk, hogy nagyon zárt a rendszer, nagyon kidolgozott a rendszer, minket is érnek meglepetések, hogy Jézus Mária, ott valami olyan probléma van, amire nem gondoltunk, és valami miatt nem jó az OCR, vagy nem olvasható, vagy nincsenek ékezetes betűk, szóval nagyon kell ügyelnünk erre a technikára, a technológiára.
2: Most tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza a Média Egyel és Biszak Sándorral, az Arcanum ügyvezetőjével. Tehát maradjanak velünk egy pillanat, és jövünk.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Simon.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
2: Továbbra is a Média 1-et hallják, a vendégem pedig Biszak Sándor, az Arcanum alapítója, ügyvezetője. Digitalizációról beszélgettünk, és arról a nagyon nagy munkáról, ami egyébként az Arcanumban folyik. Technikailag, amikor egyébként érkezik mondjuk egy friss lapszám, mondjuk egy, akkor a példánál maradva az előző blogból a Népszava megérkezik, akkor ezek szerint kinyomtatják, visszaszkennelik, és akkor kezdődik egy manuális folyamat is, gondolom, a végén, tehát emberi igénye ennek van, hiszen...
3: Nem, azért ki nem nyomtatjuk, hanem digitálisan, tehát a PDF-ből egy JPG-t gyártunk, és akkor utána jön az, ami jött volna akkor, hogyha beszkenneltük volna, tehát tulajdonképpen ez az automatikus szövegfelismerés, tudom, értem a meglepetéseket a hallgatók körében, hogy hát ott volt digitálisan az anyag, de higgyék el, hogy 10 év nyomora van-e mögött a mondat mögött, és akkor utána jön a szövegfelismerés, amit, ahogy mondtam, a szövegfelismerésnek az első és a egyik legfontosabb eleme az, hogy a hasábokat jól ismerje fel a gép, és ebben alkottunk mi olyat, amit a világban lévő szövegfelismerő programok, na, azt gondoljuk, és hát 1000 teszt eredményünk van, tehát jobban csinálunk, mert ha már felismertük jól a kereteket, akkor utána az automatikus szövegfelismerés 99,9%-os. De hát azért be kell jegyezni az adott lap megjelenési dátumát, tehát van, és hát minimálisan át kell nézni azért.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy egy ember akkor neki el betűnként átnézegetni, vagy úgy nagyjából?
3: Természetesen nem, hiszen az elmúlt 250 év újságjait mi nem...
2: Óriási mennyiség. Állandjuk.
3: Hát igen. Szóval 250 évig 3000 ember dolgozott ezeken korrektúrázva, tehát maga a szövegfelismerés, az a manuális átnézés, az azt jelenti, hogy 2 másodpercet töltünk el egy oldallal. Megint döbbenjenek meg a hallgatók, de hát nem lehet különben, és hát nyilván automatikusan a Google is automatikusan csinál. Tehát együtt kell élnünk azzal, hogy a régi szövegeknél 98-99% a szövegfelismerés jósága. Ez bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy nagyon-nagyon jó, de hát azért egy 10.000 karakteres, 10.000 betűs oldalon az azért 100 hibát azért jelent, de az lehet, hogy csak egy pont, egy vesző. Hiba, tehát sosem tudhatjuk, hogy mi a hiba, de hát ezzel együtt kell élnünk. Tehát a mennyiség és a minőség viszonyában tisztába kell lennünk. Na most mi azért a szakmát úgy kezdtük, hogy legépeltük a Bibliát, legépeltük az 50 költő összes versét, ugye mi CD-ket készítettünk, vagy a Pallas nagy lexikont, vagy a Nyugat szövegét. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy utána azt megkorrektúráztuk, kinyomtattuk, megkorrektúráztuk, és akkor 99,99-es jóságot értünk el. De úgy évente néhány 10.000 oldalt tudtunk megcsinálni, tehát az a váltás, amikor mi ezt beláttuk, hogy hát a Vasárnap újságból 5 évfolyamot nagy nehezen legépeltünk és CD-n kiadtuk, de hát az embereknek mindenre szükségük volt, tehát minden kellett, és ez a technológia, ez finanszírozhatatlan természetesen, tehát most már visszanézve mindenki érti ezt. Tehát azért, hogy itt 1000-szer, 10.000-szer több anyagunk legyen, ezért ezt a hiba arányt hát el kell fogadnunk. Ezt mindenhol mindig elmondjuk, és akkor ezt igyekszünk ugye javítani, ahogy mondtam, a nyelvtechnológiákkal sikerül is javítani ezeket a szövegeket. Nyilván sose lesznek tökéletesek, és most nem is beszélek a 18. századi fura karakterekről, ahol az S betűt még olyan furán írták. Tehát lehet ezzel még haladni, meg lehet foglalkozni, de ezt a mennyiség kontra minőség, ezzel tisztába kell lenni. Hát van nekem kedves barátom, aki kutat rendszeresen az adatbázisba, és 18 féle írásmóddal írja a nevet, mert tudja, hogy miket ronthat el a gép, és akkor egy 10%-kal több találatot talál, hogyha minden jó és rossz verziót bent tart a kereső kérdésében.
2: Mekkora a hely, ahol dolgoznak, mármint arra gondolok, hogy ez a sok papír, gondolom, helyet igényel, vagy utána visszaadnak mindent a kiadónak, tehát ezeket nem tárolják?
3: Igen, hát mi egy 400 négyzetméter körüli erősen bepolcolt műhelyünk, vagy ipartelepünk van most már, éppen az elmúlt hónapokban váltunk meg a nagyon szeretett családi házaktól, ahol az elmúlt 20 évben dolgoztunk, és egy ipari csarnokba költöztünk, mert hát már nem volt menedzselhető ez a mennyiség. Ahogy mondtam, havonta 1 millió oldalt mozgatunk meg. A digitalizás során nagyon-nagyon jelentősek azok a mennyiségek, vagy azok a munkarészek, amikor selejteznek a könyvtárokban. Tehát nekünk egy áldás, amikor egy kicsit kevésbé pozitívan azt mondom, amikor megszűnnek könyvtárak. Tehát nagyon sok könyvtár szűnik meg, és tulajdonképpen nagyon sokan látják és segítenek nekünk, hogy hát ne a mélybe menjen, hanem hozzánk. És ilyenkor magunknak is hát nagy fejtörést okozhat, nem szeretnénk mi se. És akkor mindenféle kapcsolataik vannak sajtómúzeumokkal, gyűjtőkkel, mert amit az egyik helyen kidobnak, az a másik helyen hiányzik. Például a Népszava teljes anyagát is mi, hogy mondjam, ajánlottuk fel a Népszavának. Nagyon ritka az olyan szerkesztőség, ahol 100 évre visszamenőleg megvannak az újságok, is gyakran fordul, hogy egy könyvtárba kidobják, és akkor mi a szerkesztőségnek eljuttatjuk, már hát azért legyen meg nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy a papírok megőrzése egy borzasztó fontos dolog, tehát nyilván sokszor megkapom a vádat, vagy hogy én papír ellenes lennék, vagy a papír ellensége lennék. Tehát én azt gondolom, hogy és látom is, hogy sokkal-sokkal alaposabban kéne a papíron való megőrzést menedzselni. Tehát az előbb említett példám, hogy a Dolnai világnapja 21 nincs meg, hát ez nem létezhet. Tehát, és akkor, ha ez így van, akkor a könyvtáraknak össze kell fogni, a gyerekek, tényleg nincs meg senkinek? És ha meg van, akkor azt gondolom, hogy ezt megfelelő helyen el kell helyezni, és azt utána hát meg kell őrizni.
2: És maguk a szkennerek, az egységek, azok speciálisak? Hogy kell ezeket elképzelni?
3: Igen. Ugye a szkennelés, és itt van egyik nagy innovációnk, egyik részről, másik részről itt kapjuk a legtöbb ellenséget. Tehát az elmúlt, hát én most már 30 éve vagyok ebben a szakmában, és 15-20 éve már tömeges digitalizálással foglalkozunk, tehát határozottan is, és jó lelkismerete azt mondom, hogy ezeket a dokumentumokat digitalizálni jó minőségben csak lapra szedett állapotban lehet. Tehát ugye dokumentumszkennereink vannak, ugye a dokumentumszkennerek azt jelentik, mint egy fénymásot képzeljünk el, amibe betesszük 100 oldalt, és akkor lefénymásra ezeket képzeljük el szkennerként, mert minden egyéb megoldás problémás. Tehát én is döbbenten és szomorúan látom, akár a Google-nál, amikor látom, hogy hát nem tudták kinyitni azt a szegény könyvet. Tehát a közepe a margonnál nem látszik, sötét, olvashatatlan, és ezért természetes szövegfelismerésre is. És hosszan sorolhatnám, most említettem ezt a 300 milliós újság adatbázist. Ők is nagyon régen kezdték mikrofilmeket készítettek az 50-es, 60-as években, hát bizony ott fekete-fehérben, egyenetlen megvilágításban, hullámos lapok. Ezért a határozottan is jól elkismerte azt mondom, hogy a dokumentumszkennerek gyönyörűen kisimítják a lapokat, egyenletes megvilágítással látják el, és a lehető legjobb minőséget érjük el. Tehát, hogy a dokumentumszkennerek gyönyörűen kisimítják a lapokat, egyenletes megvilágítással látják el, és a lehető legjobb minőséget érjük el. Általában nem is

0: nyitjuk a könyvet, és akkor nem is kell kinyitni, és majd oldalanként felszeleteli, mint az agyunkban az MRI 10 mm-es szeletekbe. Várjuk, kettőt fogunk venni azonnal, hogyha ez megjelenik. Addig azonban valamit csinálni kell. Tehát ez nagyon nagy kötészetünk van, tehát természetesen ezeket visszakötjük, és talán büszkén mondhatom, hogy időnként jobb állapotba kerülnek vissza a dokumentumok, mint ahogy eljöttek. Mert egyébként borzalmas szakadt, tépett, rojtozódott, még ki sincs vágva, ugye az eredeti ívből, tehát úgy kapunk feliratokat, hogy az elmúlt 150 évben senki ki nem nyitotta, elporladva. Szóval nagyon sokszor, hát Kassán imádnak minket, mert amikor visszavisszük a feliratokat, hát akkor el vannak ájulva.
1: Megújulva érkeznek vissza,
0: aha, pontosan. Tehát ilyen módon azt akartam mondani, hogy 10 éve nem változik, úgy szeretnék szennereket, tehát semmi, sajnos semmi forradalom nincsen a szkennerekben. Egyébként jól működnek, egyetlen egy forradalom történt, főleg Amerikában, az amerikai magyar lapok, illetve Romániában szinte csak ilyen A2-es méretű dokumentumokat használtak, vagy készítettek, és ezeket digitalizáljuk. Na, ezek az igazi kihívásuk. Kihívás, hát a világ egyetlen olyan, úgy hívják, hogy hát látsformat vagy térképszkenner, ami két oldalas, tehát egyszerre két oldalt tud szkennelni, ez talán a legspeciálisabb eszközünk. Ennek egy hibája van, hogy beszüntették a gyártását, aha, tehát mikor vettünk két példányt, és akartunk még venni kettőt, mert annyira fantasztikus, akkor mondták, hogy a gyerekek, sajnos ezt beszüntettük, és a világon nem lehet kapni ilyen szkennert. Most rettegünk és imádkozunk, hogy minél tovább kitartson ez a két szkenner, mert egyszerűen meghalna a munka, megállna a munka, mert hát az, hogy most akkor egy oldalas majd még egyszer, meg visszaveszem, meg összekeverem, szóval tehát érdekes módon ez a világ szenzáció, hogy egy ilyen két oldalas látsforma térképszkenner forradalmasítottuk tulajdonképpen a romániai digitalizáció. Szegény román kollégák, akik szeretnének digitalizálni, semmilyen módon nem tudják. Ezeket már végképp nem lehet kihajtani, fotózni, mert hát annyira nagyok, hogy reménytelen.
1: És akkor ezek a szkennelési nehézségek, kihívások a magyarázat arra, hogy könyveket nem digitalizálnak, vagy a könyveket nem annyira
0: nem
1: szeretik, nem?
0: Nem.
1: Más
0: nem,
1: az oka?
0: Nem. Hát igen, más az oka. Tehát az Arkham Digitális Tudománytárban a legfontosabb magyar, hát hogy mondjam, a kézi könyvtárba bemegyünk egy tetszőleges könyvtárba, és nem védett az anyag, tehát azok mindennek megvannak. Tehát a nagyon legendás Borovszkitól kezdve a Nagy Ivánig, és most a történelmi életre azok, tehát azok a nagyon klasszikus dolgok, amik azok mindegyike megvan. Uh-huh. Nem. A könyvet digitalizálni, megint lepődjenek meg a hallgatók, nagyon nehéz dolog. Mit? Hogyan? Miért pont azt? Tehát leveszem az 500.000 oldal Népszavát, leveszem a polcról, és bedigitalizálom. A Nemzeti Sport 400.000 oldalát leveszem a polcról. Persze nem ilyen egyszerű, mindkét újságot már csináljuk 10 éve, 8-10 éve, és még mindig vannak hiányok. Tehát mindig keresjük, hogy a 52. december 5-i szám valami miatt sehol sem találjuk. Uh-huh. Valószínűleg megjelent, mert ott van egy hiányzó sorszám. Nem, a könyveknek már sokszor gondolkodtunk, nekifutottunk, most egyet ugrok. Nekünk van egy szaktárs nevű adatbázisunk, ami jelenleg 22 könyvkiadó összes könyvét tartalmazza. Tehát az Akadémia kiadótól, az Osiris kiadón keresztül, a Gondolat kiadón, tehát 22 könyvkiadó. Tehát az nem igaz, hogy nem digitalizálunk könyveket. Ez egy jó irány volt, amit sikerült kitalálnunk a kiadókkal közösen, hogy a kiadók az összes könyvüket odaadják. És akkor ez tömegesíthető. De hogyha bemegyek egy könyvtárba, nézegődök, próbálkozok, és nem tudom megfogni a feladat. Itt is probléma, hogy mondjuk a Szent István társat most lesz, hiszem, 150 vagy 170, 200 éves, szégyellem, de most nem jut eszembe, hogy hány éves, és azt mondják, hogy 10.000 könyvük jelent meg az elmúlt 200 évben, mondjuk azt, hogy 200 évben. És ebből 3000-et tudtok átadni nekünk. Tehát van 7000 könyv, amit tehát egyszerűen 7000 könyvet nem lehet úgy előkeresni, bemegyek a könyvtárba, nézegetem, és akkor leemelem. Hát az maga a, tehát a digitalizálásnál 10-szer beszkennelem 5 perc alatt, uh-huh, de egy óra alatt se találok meg egy könyvet, egy lista alapján a könyvtárban. Tehát ez az egyik nagyon nagy oka. Tehát nagyon erősen gondolkodunk, és várjuk mindenkitől az ötletet, hogy lehetne, mert akármennyi könyvet meg tudnánk és be is akarnánk digitalizálni, hogyha ott lenne 100 000 könyv, most 30 millió oldal, azt gondolom, hogy egy éven, másfél éven belül meg tudnánk csinálni. De nincsen sehol ott, és hát várjuk, hogy esetleg valahol, valamikor valami csoda történik, de gondolkodunk rajta, hát most annyi a jó hír, vagy az érdekesség, az eredmény, hogy a kiadónként sikerült egy nagyon nagy adatbázist létrehozni.
1: Visszaugranék egy picit még a napilapokra és az újságokra.

0: hogyha megjelenik a mai újság, az mikortól lesz elérhető az archívumban, tehát mikortól lehet keresni a felhasználók, mikor érik el,
1: mennyi idő ez? A kiadók különböző filozófiákat követnek, tehát itt elsősorban a dolog attól függ, hogy mit mond a kiadó, tehát van, aki azt mondja, hogy 10 évet várjunk, van, aki azt mondja, hogy 2 évet várjunk, és van, aki 4 évente elküldi az anyagot. Aztán elfelejti, akkor szólunk, akkor... Tehát igyekszünk napra készen lenni, de a 2024-es újságot ne nálunk keressék. Nálunk mondjuk a 2022-ig keressék az újságot. Általában azért meg szoktuk várni az év végét, tehát a 2023-mal, hogy szóval arra annyira nem nagyon vagyunk felkészülve, hogy most akkor havonta vagy negyed évente. Nagyon sok szerkesztőség egyébként küldi, most már ki digitálisan, ki papíron. Mi azért azt hiszük legjobban, hogyha évvégén megkapjuk a lapot, és akkor január-februárban feldolgozzuk az elmúlt évi.
0: Hogy van ennek az egésznek a finanszírozása, hiszen óriási költségekről beszélünk, amely az értelemben, hogy eszközök vannak, emberek vannak, talán még kell is önöknek fizetniük a médiatulajdonosoknak, vagy nem kell? Hogy működik az egész?
1: Igen. Tehát az nagyon fontos, hogy az előfizetésekből finanszírozunk a projektet. Tehát erre egyrészt nagyon büszkék is vagyunk, és nagyon figyelünk is arra, hogy ez ilyen módon történjen. És egyrészt ugye magánelőfizetőink vannak nagyon szép számban. Mi nagyon-nagyon örülünk, és sose gondoltam volna, hogy Magyarországon lehet fizetős szolgáltatását. És tényleg én is azt hiszem, hogy ez egy nagy projekt.
0: Tehát hány ember körülbelül egyébként?
1: Aktuálisan talán azt elmondhatom, talán nem számít titoknak, hogy most meghaladtuk a 11 ezeret.
0: És ez csak a magánfelhasználók?
1: Magánfelhasználók. Ebben ugye most már nagyon jelentős a romániai. 5-10%-ig mindig is voltak külföldről, azokra sose lehet tudni, hogy magyarok, vagy a nevük olyan, mint hogyha, vagy nem olyan, de most nagyon érzékelhető a román magánszemélyek megjelenése, tehát ez most már nem is tudom, 1500 fölé ugrott, és tulajdonképpen minden kutatóhely, felsőoktatási intézmény, egyetemek, kutatóhelyek, közgyűjtemények, könyvtárak, levéltárak, előfizetők, tehát több mint azt hiszem 250 intézményi előfizetőnk van. Hát itt is azért a világ minden pontjáról, tehát büszkén el szoktam mondani, hogy a Library of Congress, a Princeton University, de hát ezeket azért elő mosogással kell fogadni, mert hát a Princeton University tulajdonképpen senki nem beszél magyarul, vagy talán egy ember. Tehát vannak ilyen, sose értjük, hogy Malajziából miért fizetnek elő az egyetemen. De most, hogy az adatbázis kezd kelet-közép-kelet-európai centrumá alakulni, így azt gondoljuk, hogy egyre jelentősebb lesz azoknak a köre, akik a kelet-európai térséget utatják, és régben a másik világháború előtti részben, a másik világháború utáni, hát hogy mondjam, szocialista-kommunista rendszer, idegháborús rendszer kutatói, ezt érzékeljük, ezt látjuk, most ezért is kezdtük el ezeket az anyagokat digitalizálni.
0: És az állam ezt mennyivel támogatja?
1: Hát ugye a felsőoktatási intézmények, illetve a kutatóhelyek, ezek mind állami tulajdonban vannak, tehát nagy örömünkre, ahogy mondtam, nagyon-nagyon sok intézmény előfizet az adatbázisra. Ez eltartja magát, tehát ilyen értelemben mi azt kérjük, hogy szeretnénk, hogyha azok, akik ezt használják, azok hozzáférhetnének, vagy hozzáférhessenek, és ez így van, tehát tulajdonképpen néhány egyetem van, aki annyira speciális, hogy műszaki egyetem, mert ugye mi nem a műszaki akér vagyunk, bár nagyon sok műszakinak mondható régiségünk van, tehát megint a friss tuda, én vegyészként végeztem az ELTE-n, tehát a friss kémiai eredményeket nem itt várnám én se, de mondjuk egy 19.-20. század elejé kémiai lapot azért itt azt gondolom, hogy fontos, hogy megtaláljanak az emberek.
0: És ezen túl máshogyan segíti még az állam?
1: Nem is tudom, hogy milyen segítségre gondolhatunk.
0: Hát bármilyen, nem tudom, ilyen pályázati támogatások, vagy eszközbeszerzések.
1: Nem segíthet, mert nem jelentkezünk. Budapesti cégként azért viszonylag limitált azoknak az események a száma, ahol támogatást vehet, de nem pályázunk ilyen helyekre, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez egy jó konstrukció, hogy az előfizetőket gyűjtjük össze, és azt reméljük, és azt egy sikernek értékeljük, hogyha ez a piacon megél, és hát jelen pillanatban ez úgy tűnik, hogy megér.
0: Az jó hallani egyébként, hogy akkor gyakorlatilag egy for profitként akkor tud ez működni.
1: Igen. Én vagyok legjobban meglepve, megmondom őszintén, tehát mi ugye családi vállalkozás vagyunk, ugye a gyermekeim a tulajdonosok, és ahogy említettem, itt matematikusok vannak, hát a a fiam, aki ezt a projektet vezeti, és ezeket a fantasztikus dolgokat csinálja, és ha ő nem erőlteti, hogy hát itt ezt piacról kell csinálni, tehát 8-10 éve aktívan elkezdte a piacot építeni, és hát mondjam, ráfeküdni arra, hogy olyan látványos megoldások, olyan vonzó megoldások szülessenek, amiket nem tud, hogy mondjam, kihagyni egy kutató. Én biztos nem mertem volna belevágni ekkora projektbe, hogy ez a piacról. Mi azért régebben a levéltárakkal, múzeumokkal nagyon jó kapcsolatunk volt, tehát itt a középkori oklevelektől, a gyönyörű térképeken át nagyon sok digitalizálást végeztünk, ez a, talán említhetem a Hungarikána a honlapot, ahol fantasztikus a Zenetudományi Intézet teljes népzenei gyűjtésanyaga, Bartók Kodály gyűjtése, több mint 5000 óra népzene hangzóanyag, a Zenetudományi Intézet teljes archívum megtalálható, vagy félmillió képeslap, a szerencsé képeslap gyűjteményből, szóval ez megvolt, és ebből egy kicsit, vagy hát nem is kicsit, most már nagyon ilyen fajta előfizetéses rendszerbe, bár akkor is voltak ugye a CD-ink, amik nagyon szépen hagytak ugye a Biblia CD-t, a Verstár CD-t, ma már interneten ingyenesen hozzáférhetővé tettük, és az a legnépszerűbb Arcanumos alkalmazat. Az Arcanum kézikönyvtárban költészet napján 100 000-en keresik a verseket, és nem költészet napon is 50-60 ezer napi látogatónk van az Arcanum kézikönyvtárban.
0: És ön mielőtt belevágott ebbe az Arcanum projektbe, mondjuk így, mit csinált, mivel foglalkozott, honnan jött ez az egész? Hiszen gondolom azért nem gyerekkorától nem a könyveket digitalizálta.
1: Hát igen, én 83-ban végeztem az ELTE vegyész szakán, és kevéssé tehetséges vegyész voltam a manuális részét illetően. Én kvantumkémiában utaztam, jelentsen ez bármit. És a Richter gyógyszerje, akkor Kőbány gyógyszerárugyárnak hívták, könyvtárába kerültem, mert hogy vegyészként nem, és ott egyébként kvantumkémikusok voltak, és azt mondták, hogy milyen jól fogunk együtt dolgozni. Két nap után nekem kiderült, hogy ez a akkor indult, nem internetnek hívták, akkor még csak ilyen csomagkapcsolt hálózatnak, én a Rádió Ausztriát, hát ilyen kagylós, vagy nem is tudom már, hogy mondjuk, a kagylós telefonon fölhívtam, mellé tettem ott pittyeget, és akkor forgalmaztam Palo Altóval, mert ott voltak a nagy kémiai, meg gyógyszerészeti, meg orvosi adatbeset, én teljesen elképedtem, hogy itt micsoda világ tárult elém, és én egy évet töltöttem ott, és akkor indultak Magyarországon a kis szövetkezetek, és akkor elcsábítottak egy kis szövetkezetben az első floppy lemezes alkalmazásunk egy magyar szabadalmi adatbázis volt, amit 18 floppy lemezen hordtunk körbe a Richterbe, a Kinoinba, meg a többi gyógyszergyárba, és hát akkor itt tulajdonképpen egy néhány évet eltöltöttem, és 89-ben alapítottam meg az Arcanumot, alapítottuk meg, hát egy furcsa történet, mert a Magyar Szabadalmi Hivatallal. Hát azért 89-ben furcsa világ volt, de ennyire azért én is elcsodálkozom utólag. Tehát a Szabadalmi Hivatal hozott egy asztalt, én 5000 forintot, hogy egy BT-t alapítottunk, és akkor tulajdonképpen a CD hazai elterjesztés. És ebben a Szabadalmi Hivatal ott a kinyílt világban, amikor az Európai Szabadalmi Hivatal is beléptünk ebbe a nemzetközi körforgásba, de egy óriási dolog volt, hogy támogatták a hivatalt, tehát a CD világában óriási eredményeket értek el akkor az európaiak, és ezzel együtt magyarok, sőt, sikerült egy 93-94 táján egy ilyen tendert megnyerni, amikor mi csinálhattuk a Nemzetközi Szabadalmi Hivatalnak a CD-jét, és akkor tulajdonképpen ebben az időszakban elkezdtük, a Biblia volt az első, amit digitalizáltunk, akkor a Verstár, amin 50 költő összes versét lehetett keresni, hát ez egy óriási szó, hogy gondoljunk be, internet még nincsen, a CD-n már 50 költő, hát ez egy akkora csoda volt, hogy a Bibliában akkor már 13 Biblia fordítást lehetett összehasonlítani és keresni, akkor jött a Mixát, Jókai összeseket csináltunk, a Pallas Nagy Lexikon, több mint 250 CD-t csináltunk akkor, és akkor jött el az időszak, amit mondtam, hogy még a vasárnapi újság 5 év folyamát legépeltük, de 1851-től 1970 évig jelent meg, hát az lehetetlen volt, és akkor tulajdonképpen a CD világ után, amit mi nagyon kitartóan követtünk, tehát mi még a DVD és a Blu-ray-ben nagyon reménykedtünk, egyre több adatunk volt, ugye, és nagyon későn léptünk be az internet világába, tulajdonképpen ezt utólag furcsán szégyenkezve mondom, hogy nem nagyon hittünk benne, de aztán kiderült ez, hogy, és akkor azt gondolom, hogy akkor nagyon, nem mindig az elsők, hanem akik később jönnek egy kicsit már fejlettebb időszakban jöttünk, és akkor azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon szépen megtaláltuk, és a 60 millió oldalt idén biztosan elérjük, de még többet is. Ezzel egy Európa egyik legnagyobb folyóiratbázisa. Tehát ugye érezzük a kicsinség, említettem a 300 milliót ott Amerikában van egy, a mormonoknak megint csak van egy 910 millió oldalas, tehát el fogják érni az 1 milliárdot idén szerintem. Tehát érezzük a kicsinységünket, de hát akkor az a viszonyítási alapot, ha egy kicsit lesz, hát akkor Európában azért nagyon kevés olyan országban, ahol ilyen jelentős folyamatadatbázis van. Az osztrákoknál van egy 20 millió oldalas, de ők például nem tudnak, vagy nem akarnak megegyezni a kiadókkal, így csak 1920 előttieket digitalizálnak. Tehát az, hogy ilyen a magazintól, tehát a Udas Matyitól kezdve, a Élet és Tudományon át, a napilapokon keresztül minden megvan, azért ez ritka, tehát általában valamire szűkítik a, és hát az időszak is sikerült nekünk megegyezni a kiadókkal is, úgyhogy napra készen is tudunk tartani sok folyamat.
0: Nagyon szépen köszönöm, bejött ide. Biszak Sándort hallották, az Arcanum alapítóját.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Média egy mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható az adásunk a digitális archívumunkból, a Spotify-ról, iTunes-ról, media1.hu-ról, webcast.hu-ról és 14 rádió is sugározza ezt a beszélgetésünket. Szalai Dánielt hallották, egy hét múlva ismét jövünk, tehát iratkozzanak fel a hírlevelünkre, viszont hallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban Lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnyát is megnyílt a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

11 ezer év asszájainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 április között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat.
A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balatonmária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balatonmária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balatonfelvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balatonmária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: azok, mert a világ hideg.
1: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönség kedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlanfejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel 2 évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony Erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a táj változását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: 家。
1: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hím harisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A nagybereg különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fiókanevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

jazz szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyag terhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés. Ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különlegre. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlan fejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy.

azonnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: Elindul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatokat.